0: Családi kör. Köszönti a kedves hallgatót Magó Zsolt és Csetgezán Bernád. A következő néhány percben elsősorban a férfiakhoz szeretnénk szólni, és úgy, ahogy tettük ezt a múlt alkalommal is, a nők érzéseiről, belső lelki világáról szeretnénk egy kicsit beszélgetni. Egy óriási kihívással állnak szemben a nők, akkor, amikor időt és energiát nem kímélve megtesznek mindent annak érdekében, hogy szépek, vonzóak, csinosak legyenek, úgy a férjük, mint a társadalom számára. Azonban hiába tesznek meg mindent, újból és újból olyan kihívásokat tár eléjük a divat és a mai társadalom, ami egyszerűen lelkileg, érzelmi világukban újból és újból sebet ejt rajtuk. És így férjekként, akik szeretnénk azt, hogy a feleségünk boldog és megelégedett életet tudjon élni, egy nagyon fontos szerep jut, hogy hogyan tudjuk őket megérteni és támogatni. Már nagyon sokszor elmondtuk és utaltunk arra, hogy férfiakként sokszor hajlamosak vagyunk arra, hogy könnyelműen viszonyuljunk a dolgokhoz. Hát tudjuk, hogy szép, ő is tudja, hogy szép, támogatjuk abban, hogy mindent megtegyen azért, hogy jól érezze magát, de olyan ritkán fejezzük ki ezt szavakban. Miért olyan fontos, és szeretném, ha még egyszer kihangsúlyoznánk a szavaknak a fontosságát, hogy kifejezzük mindazt, amit tudunk, mindazt, amiben biztosak vagyunk.
1: Szeretném megismételni, mert a múlt alkalommal is elmondtam ezt a gondolatot. Ne feledd, mint férj, hogy nem csak egy lakást osztok meg együtt, hanem mint férj, feleséged számára tükör vagy. És különösen a szavak tükre az nagyon lényeges a te feleséged életében. Gondolkozz el néhány szón, egy kijelentésen, milyen jól nézel ki. Persze fogalmazd meg, és legyen az a te verziód, a te szavaiddal tedd ezt. Nem is jön, hogy higgyed, hogy mit jelent ez, amikor elmondod első alkalommal a te feleségednek. De ez annyira családiassá kell váljon számodra, mint amikor azt mondod a feleségednek, kérem a távirányítót. Persze először furcsának tűnhet, de a legtöbb feleség számára ez egy különleges szükség, amelyet nem töltheti be senki se. Ahányszor csak alkalmad van, tedd meg ezt a dolgot. Egy nő így fejezte ki véleményét. Éhesek vagyunk ilyen nemű bók után. Meg vagyok győződve, hogy a férfiak gondolnak erre, de nem mondják el hangosan. És nagyon szeretném, hogyha megtanulnák ezt el is mondani, mert ez annyira édes, annyira jó számunkra. Egy kulcs alkalom az, amikor mind a ketten észrevesztek egy nőt, aki nagyon szép, aki nagyon szépen öltözött, és akkor elmondhatod neki, így van, nagyon szép az a nő, vonzó az a nő, de ne feledd el, te is szép vagy, te az enyém vagy. Ez nagyon-nagyon sokat segít a te feleséged számára, mert a bizonytalanság, amely létezik az ő életében, az eltűnik, lassan nem fog létezni.
0: Remélem, senki nem kezdte el gyakorolni és megoldani a problémáját, hogy egy kicsit túlzott ezekben a bókokban. Milyen szerepet tölt be az őszinteség akkor, amikor a feleségünk iránti szeretet arra késztet, hogy odafigyeljünk azokra a lelki igényekre, amelyekkel ő nap mint nap szembe találja magát?
1: Persze itt nehezebb válaszolni, hogy az őszinteség. Mert az őszinteség az őszinteség. Amikor valamit mondsz, azt mond szívből. Hogyha pedig szívből mondod, ennek megvan a hatása is annak a személynek életében, akivel beszélsz. Persze most a feleségről beszélünk. És hogyha megtanultál úgy beszélni a feleségeddel, mint azzal a kis 5 éves kislánnyal, akkor minden rendben van. Íme, mit mondott egy nő? Akkor, amikor nem vagyok megelégedve a ruhatárommal, a ruhákkal. Jó lenne, hogyha megérteni a férjem, hogy én önmagammal nem vagyok megelégedve. Ideges vagyok azért, mert néhány kilót, néhány plusz kilót szedtem össze. Ki tudja, milyen más problémáim vannak, amikor beletekintek a tükörben, és hogyha itt ebben a helyzetben azonnal a férjem egy szót elmondana, amire nekem szükségem van, hogyha ezt őszinte módon tenné, nagyon sokat segítene az én életemben. Hogyha végül azt mondaná, tudod, olyan jól nézel ki, hogy egész este nem tudom levenni a tekintetem rólad, ez megváltoztatna mindent az én életemben. Kedves férjek, gyertek, szívleljük meg ezt a gondolatot, és próbáljuk ennek alapján irányítani hozzáállásunkat.
0: Ha már megvan az elhatározás, és megértettük ennek a fontosságát, még marad egy gyakorlati kérdés, hogy mikor is kezdjük el? Hogyan tudjuk megérteni, hogyan tudunk ráérezni, hogy mikor van a legmegfelelőbb pillanat, amikor ezt ki kell mondanunk, ki kell fejeznünk?
1: Itt a válasz nagyon egyszerű. Kezd el most, amikor az első alkalmad van, amikor első alkalommal szemtől szembe állsz a te feleségeddel, amikor észrevettél valamit az ő életében, azonnal mondd el azt, amit érzel iránta. Lelkileg is fel kell készítsük önmagunkat erre, ez szükséges ez a felkészülés, azért, hogy nehogy egy ellen üzenetet tolmácsoljunk a feleség számára. Egy feleség a következőket mondja, akkor, amikor készen vagyok, és indulni szeretnék a városban, és hogyha 30 másodperc alatt nem vett észre, akkor egyszerűen azt mondom önmagamnak, nem nézek ki nagyon jól számára. Persze a férről van szó. Nagyon hosszan készültem, érte készültem, de végképp úgy veszem észre, hogy nincs megelégedve velem. Vagy a következő is lehet. Hosszan készültem, de ő észrevesz engem. Vagy egy másik nő azt mondja, amikor lejövök az emeletről, az, ahogy rám tekint, elég nekem, hogy megértsem, hogy mit érez irántam. Igen, egy nagyon érdekes jelenetet olvastam egy nőről, amelyik ugyancsak ezt állította, hogy készek voltak indulni, a férj nem vette észre őt, és amikor beültek a kocsiba, és tolattak hátra, egyszerűen a férj észreveszi, hogy a jobboldali tükör be van zárva, kiszáll a kocsiból, beállítja a tükröt, a nő felsóhajtott, és egyszerűen ez jutott eszébe. A tükröt észrevette, de engem nem.
0: A legtöbb esetben, amikor már megszületik a férfiban a vágy, hogy értékelje a feleségét, vagy pontosabban a feleség, mint egy kiprovokálja ezt, könnyen a legegyszerűbb módszert válasszuk, és a nő kérésére, a feleségünk kérésére annyit válaszolunk, hogy jól nézel ki. Igen, szeretlek téged. Ezek az egyszerű kifejezési formák milyen mértékben felelnek meg a női igénynek, amelyek által érzik azt, hogy elfogadva vannak és támogatva vannak?
1: Van egy ilyen, hogy az egyszerű, jól, hogy nézek ki, jól. Ezt soha nem kellene használni egy férfi. Miért? Ugyanezt mondta az édesanyjának is, amikor megkérdezte, hogy telt az iskola. Jól, egyszerű, megvolt a válasz. Egy feleség a következőket mondta. Hogyha megkérdezném a férjem, ha mielőtt este szeretnünk kimenni a városban, és ő azt válaszolná, nagyon jól nézel ki, kedvesem, hozzá kellene tegyem neki azt, hogy ha te tudnád, hogy mennyit készültem, hogy halljam ezt a jól, akkor teljesen másképp válaszolnál az én kérdésemre. Mi a férfiak, nagyon sokszor használjuk ezt a szót, jól, jó, minden rendben, de nem jövünk rá, hogy nem akárhol, és különösen amikor itt a feleségünkről van szó, nem talál ez a válasz. Ő szeretné, hogyha akkor, amikor válaszolunk az ő kérdésére, akkor teljesen valami történne bennünk, mintha az idő lenne, amikor barátok voltunk, vagy jegyesek voltunk, és tényleg valami különleges történt. Úgy szeretné a választ ez alkalommal is. Ezért gyertek, készüljünk személyesen megérteni, mit jelent a nő számára, a feleség számára egy ilyen válasz.

0: Lehet, hogy sokunknak eszünkbe jutnak olyan alkalmak, amikor tényleg szerettünk volna kedvesek lenni, szerettük volna elhalmozni a feleségünket bókjainkkal, és annak ellenére, hogy tudtuk azt, hogy erre szüksége van, mégis negatív reakciót váltott ki. A feleségünk nem úgy fogadta, ahogyan mi reméltük, ahogyan számítottunk rá. Hogyan lehet felkészülni, hogyha egy hosszú ideig nem gyakoroltuk a feleségünknek az értékelését, hogy ezeket az első kezdetleges visszautasításokon a család túl tudja tenni magát?
1: Ne csüggedj el akkor, amikor egy ilyen hozzáállással találkozol a te feleséged részéről. Igen, a feleség sokszor ezzel még akarja takarni azt, hogy neki szüksége van a te értékelésedre. Persze úgy véli, hogy te nem is fogod észrevenni, hogy mi történik az ő szívében, lelkében, de ez azt mutatja, hogy milyen nagy a szükség az ő életében, hogy hallja azt, amit csak te mondhatsz el számára. Hogyha pedig feladod a harcot, elcsüggedsz, ez persze, ez csak negatív befolyást fog jelenteni a ti kapcsolatotok számára. Hiszen a következő alkalommal másképp fog reagálni. Neki nehéz elhinni, hogy tényleg úgy van, ahogy te mondod, miért? Azért, mert ő látja azokat a hiányosságokat, és neki nehéz elhinni, hogy tényleg az úgy van, ahogy te mondod. Hogyha ezt pedig megteszed, és őszintén teszed, és gyakran fogod tenni ezt a dolgot, az ő élete meg fog változni, és feleséged érzései is meg fognak változni. Tehát ne szűnj meg továbbra is szépen beszélni, és szép dolgokat elmondani a te feleségednek. Nagyon sok férfi egy különleges helyzetben jut, akkor, amikor a feleség elégedetlen, hiszen néhány kilót pluszban összeszedett, és szeretne beszélni erről, de te, mint férj, nincs kedved erről beszélni. Nem létezik olyan helyzet, hogy szólnunk a mi feleségünkhöz, és meg ne sértenük, hogyha nem úgy tesszük ezt a dolgot, ahogy kellene, egyedül akkor, amikor ő azt mondja neked, mint férj, kérlek, őszintén mondd el, hogy úgy van, ahogy én látom ezt a dolgot. Például felvesz egy ruhát, vagy egy szoknyát, vagy valamit magára, és azt kérdi, nem leszek kacagás ezzel a ma estéri összejövetelen? És hogyha őszintén kérdi tőled, és ő szeretné tudni a választ, akkor egyszerűen azt mondhatod, jobb lenne, hogyha felvennéd azt a másikat, vagy valamilyen ehhez hasonló válaszsal rendelkeznél. Ha pedig egy valóságos helyzettel küzd, mint például 10 kiló pluszban, nem egy olyan aspektussal, mint például, amikor ő úgy véli, hogy az ő óra túl nagy, és tudod, hogy milyen rosszul érzi magát, milyen kellemetlen helyzetben van, amikor ez eszében jut, és hogyha ő pedig felméri azt, hogy te is csalódott vagy emiatt, hidd el, hogy ez súlyosbítja az ő érzéseit. Elkezdhetnéd például, én szeretlek téged úgy, ahogy vagy. De ha te nem szereted ezt a dolgot, mondjad, mivel segíthetnék neked. Majd, ha elmondja, tégy meg mindent, amit tudsz azért, hogy ő is jól érezze magát. Mint például, hogyha ő menni akar egy sportteremben, tégy te is valamit abban az időben, menj egy más sportteremben, vagy valami más sportot gyakoroljál, vagy egyszerűen a feleségedért mondj le az esti fagyiról, vagy annyi mindent tehetsz a te feleségedért. Ne feledd el, hogy számára nagyon sokat számít az, hogyha számodra az ő kinézése elragadtató. És hogyha ezt értékelni fogod, és különösen, hogyha értékeled az ő belső szépségét, ez erőt ad neki, hogy továbbra is boldog és kellemes pillanatokat éljen melletted, veled együtt a családi életben. Léteznek olyan nők, akik rendkívüli szépekké válnak azért a csendes lelkületért, azért a lelki tisztaságért, de persze ezt a férfinek észre kell vegye. hogyha léteznek némely változások az ő életében, az ő kinézésében, egyszerűen el kell mond, igen, léteznek ezek a változások, hiszen egy gyereket szültél, de számomra olyan szép vagy, vagy lehet még szebb vagy, mint amilyen voltál ezelőtt. Ezek azok a lényeges szavak, kijelentések, amelyeket elvár egy nő a férfi részéről.
0: Mi férfiak is úgy vagyunk, mint sokszor a nők, hogyha nem látjuk a befektetett időnek és energiának az eredményét, akkor sokkal nehezebben tudjuk megtenni. Milyen pozitív eredményei lehetnek akkor, amikor elkezdjük a mi feleségünket értékelni, támogatni ezen a területen?
1: Léteznek olyan területek, és ezek közé tartozik az anyagi terület, amikor sokszor a férfiak úgy tekintik, hogy az a sok ruha, az öltözet, kozmetikai cikkek, ezeknek megvásárlása kidobott pénzt jelent, hiszen a feleség teljesen más egyebet szeretne. Szeretni azt, hogyha mindig, mint férj, a te életed középpontjában lenne. És ezért szeretne mindent jobbá, szebbé tenni. Így az öltözet által, így szépítő cikkek által. Nem mondja senki se, hogy a pénzt az ablakon kell kidobni, de sokszor a férfiaknak úgy tűnik, hogy nem lényeges azt, amit a feleségek szeretnének megvásárolni. Itt el kell mondjam, hogy nagyon lényeges a kompromisszum. Nagyon lényeges egy közös megoldást találni, hiszen a feleség is tudja, miért teszi ezt a dolgot, és a férnek is meg kellene értenie, hogy miért teszi ezt a dolgot. A férnek többet kell ajánlania, a feleség pedig egy kissé kell csökkentse azt, amit hónaponként feljegyez a vásárlási listára. Érdekes dolgokat lehet felfedezni akkor, amikor tanulmányokat figyelünk meg ezzel kapcsolatosan. A férfiak nagy többsége kész áldozni, amikor erről van szó. Például, hogyha a feleség szeretne fogyni, vállalja azt, hogy vigyáz a gyerekekre, amíg el fog menni a sportterembe, kész fizetni ezeket a költségeket, csak azért, hogy a feleség jól nézzen ki, csak azért, hogy a feleség jól érezze magát. Itt az alkalom, amikor nyíltan beszélhetünk erről a dologról a mi feleségünkkel, és hogyha pedig pozitív módon fogunk hozzáállni ehhez a témához, megnyertük a feleségünket, az ő életében komoly változások fognak megtörténni. Ez a valódi tükör a feleség életében, és ez pedig a férj. Ezért annyira lényeges a férjnek megérteni az ő fontos szerepét.
0: Köszönöm szépen ezeket a gondolatokat, és kívánom azt kedves hallgatóinknak, hogy ezek gyakorlása által tapasztaljuk meg, hogy a feleség mennyivel megértőbb és mennyire odaadóbb tud lenni akkor, amikor ezeket a befektetéseket, ezt az áldozatot, vagy pedig ezeket a természetes dolgokat megtesszük, akkor, amikor kifejezzük nap mint nap, újból és újból, hogy mennyire szeretjük és miért szeretjük a mi feleségünket. Köszönjük kedves figyelmüket, kívánunk egy kellemes délutánt, viszont hallásra!

106. Zsoltár. Dicsérjétek az Urat, magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Ki beszélhetné el az Úr nagy tetteit, és jelenthetné ki minden dicsőségét. Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben. Emlékezzél reám, Uram, népedhez való jóságodért, jöjj el hozzám szabadításoddal, hogy láthassam választottaidhoz való jóvoltodat, és örvendezhessek néped örömében, hogy dicsekedjem a te örökségeddel. Vétkeztünk atyáinkkal együtt, bűnösök, gonoszok voltunk. Atyáink nem értették meg Egyiptomban csodáidat, nem emlegették meg kegyelmed nagyságát, hanem dacoskodtak a tengernél, a veres tengernél. De ő megsegíti őket az ő nevéért, hogy megismertesse a maga

ellen. Megnyílt a föld, és elnyelé Dátánt, és beborítá Abirám seregét, és tűz gyulladt fel azok seregében, láng égeti el a gonoszokat. Borjút csináltak a Hóreb alatt, és hajlongtak az öntött bálvány előtt. Felcserélték az ő dicsőségüket ökörnek képével, amely füvet eszik. Elfeledkezének Istenről, szabadítójukról, aki nagy dolgokat művelt Egyiptomban. Csodákat a Kám országában, félelmetes dolgokat a veres tenger mellett. Gondolta, hogy kipusztítja őket, de Mózes, az ő választottja, elébe állott a résre, hogy elfordítsa haragját, hogy el ne veszítse őket. És becsmérelték a kívánatos földet, nem hittek az ő ígéretének. És morgolódtak sátraikban, és nem hallgattak az Úr szavára. De ő felemeli kezét reájuk, hogy lesújtsa őket a pusztában, és hogy a pogányok közzé dobja magvaikat, és szétszórja őket a tartományokban. Majd hozzácsapódtak a Baál Peorhoz, és ették a holtak áldozatait. És felingerelték cselekedeteikkel, és zúdult rájuk a csapás. Ekkor felállott Fineás, és ítélt, és a csapásnak végelőn. És igazságul tulajdonítaték néki fiúról fiúra mindörökké. Megharagíták a Meribá vizeinél is, és baja támadt Mózesnek miattuk, mert megkeseríték az ő szívét, és gondatlanul szólt ajkaival. Nem írtották ki a népeket sem, amint utasította őket az Úr, sőt, összeellegyedtek a pogányokkal, és eltanulták cselekedeteiket, és tisztelték azoknak bálványait, és törrélevének azok reájuk. És feláldozák fiaikat és leányaikat az ördögöknek, és ártatlan vért ontának, fiaik és leányaik vérét, akiket Kánaán bálványainak áldoztak, és megfertőzteték a föld öldökléssel. És tisztátalanokká lettek cselekedeteikben, és paráznákká tetteikben. De felgyúlt az Úr haragja népe ellen, és megutálta az ő örökségét. És odaadá őket a pogányok kezébe, és gyűlölőik uralkodtak rajtuk. És sanyargatták őket ellenségeik, és görnyedtek azoknak hatalma alatt. Számtalanszor megmentette őket, de ők felháboríták szándékaikkal, és mélyebben merültek bűneikbe. De reájuk tekintett a nyomorúság napján, amikor meghallgatá imánkodásukat. És megemlékezett velük kötött szövetségéről, és nagy kegyelmessége szerint megengesztelődik, és könyörületességre indítá irántuk mindazokat, akik őket fogva elvivék. Segíts meg minket, Uram Istenünk, és gyűjts össze minket a pogányok közül, hogy dicsőítsük a te szent nevedet, és dicsekedjünk a te dicséreteddel. Áldott legyen az Úr, Izraelnek Istene örökkön örökké, és minden nép mondja, Amen. Dicsérjétek!

101. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek, te néked zengek éneket, Uram. Gondom van a tökéletes útra, mikor jössz el hozzám. Szívemnek tökéletessége szerint járok én az én házamban. Nem vetem a szemem hiába való dologra, a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm, nincs köze hozzám. A csalárd szív távol van én tőlem, gonoszt nem ismerek. Aki titkon rágalmazza az ő fele barátját, elvesztem azt. A nagyralátót és a kevés szívűt, azt el nem szenvedem. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak, a tökéletesség útjában járó, az szolgál engem. Nem lakik az én házamban, aki csalátságot mivel, aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. Reggelenként elvesztem-e földnek latrait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából minden gondot.

13. Zsoltár. Az éneklőmesternek Dávid Zsoltára. Uram, meddig feledkezel el rólam végképpen? Meddig rejted el orcádat tőlem? Meddig tanakodjam lelkemben, bánkódjam szívemben naponként? Meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam? Nézz ide, felej nékem, Uram Istenem! Világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halára. Hogy ne mondja az ellenségem, meggyőztem őt, háborgatóim ne örüljenek, hogy tántorgok. Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek, hadd énekeljek az Úrnak, hogy jót

Zsoltárok könyve 112. fejezet első vers. Boldog ember az, aki féli az Urat, és parancsolataiban igen gyönyörködik.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Fejér Levente vagyok, és örvendek, hogy ma is velünk szeretnének eltölteni legalább néhány percet. Egy rövid zenei bevezető és egy énekszám elhangzása után adásunkat az Élő Ige, Élő Hit című rovattal fogjuk folytatni, amelyben Háló Sándor előadásában Máté evangéliumából fogjuk meghallgatni a 15. fejezetet. Az igerészlet után egy zenei pihenő és egy másik énekszám következik, majd pedig az Évek jelek események című rovatunk, amelynek keretében a kereszténység legfontosabb személyiségeit szeretnénk bemutatni önöknek. Ma e sorozat újabb személyiségét, antiochiai Ignácot fogja bemutatni Ötvös Márton munkatársunk. Műsorunk utolsó perceiben egy újabb énekszámot lesz alkalmunk meghallgatni. Sok áldást, jó rádiózást kívánok!

0: Élő ige, élő hit.
1: Máté evangéliuma 15. fejezet. Akkor írástudók és farizeusok jönnek Jézushoz Jeruzsálemből, mondván: miért hágják át a te tanítványaid a vének rendeléseit? Mert nem mossák meg kezeiket, mikor enni akarnak. Ő pedig felelvén mondanékik: ti meg miért hágjátok át az Isten parancsolatait a ti rendeléseitek által? Mert Isten parancsolta ezt mondván: tiszteld atyádat és anyádat, és aki atyát vagy anyját szidalmazza, halállal lakoljon. Ti pedig ezt mondjátok: aki atyának vagy anyjának ezt mondja, templomi ajándék az, amivel megsegíthetlek, az olyan, akár ne is tisztelje az ő atyát vagy anyját. És erőtelenné tettétek az Isten parancsolatját a ti rendeléseitek által. Képmutatók, igazán prófétált felőletek Ézsaiás mondván: ez a nép szájával közelget hozzám, és ajkával tisztel engem, szíve pedig távol van tőlem. Pedig hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. És előszólítván a sokaságot mondanékik: halljátok és értsétek meg, nem az fertőzteti meg az embert, ami a szájon bemegy, hanem ami kijön a szájból, az fertőzteti meg az embert. Akkor hozzájárulván az ő tanítványai mondának néki: tudod-e, hogy a farizeusok e beszédet hallván megbotránkoztak? Ő pedig felelvén mondta: minden palánta, amelyet nem az én mennyei atyám palántált, kitépetik. Hagyjátok őket, vakoknak vakvezetői ők, ha pedig vak vezeti a vakot, mind a ketten a verembe esnek. Péter pedig felelvén mondanéki: magyarázd meg nekünk ezt a példázatot. Jézus pedig mondta: ti is értelem nélkül vagytok én még? Mégsem értitek-e, hogy minden, ami a szájon bemegy, a gyomorba jut, és az árnyék székbe vettetik. Amik pedig a szájból jönnek ki, a szívből származnak, és azok fertőztetik meg az embert. Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúbizonyságok, káromlások. Ezek fertőztetik meg az embert, de a mosdatlan kézzel való evés nem fertőzteti meg az embert. És elmenvén onnét Jézus Tírusz és Szidon vidékeire tére, és ímé egy kananeus asszony jövén ki abból a tartományból, kiáltva néki: Uram, Dávidnak fia, könyörülj rajtam! Az én leányom az ördögtől gonoszul gyötörtetik. Ő pedig egy szót sem felelt néki. És az ő tanítványai hozzá menvén kérik őt, mondván: bocsásd el őt, mert utánunk kiált. Ő pedig felelvén mondta: nem küldettem, csak az Izrael házának elveszett juhaihoz. Az asszony pedig odaérvén leborult előtte, mondván: Uram, légy segítségül nékem. Ő pedig felelvén mondta: nem jó a fiak kenyerét elvenni és az ebeknek vetni. Az pedig mondta: úgy van, Uram, de hiszen az ebek is esznek a morzsalékokból, amik az ő uruknak asztaláról aláhullanak. Ekkor felelvén Jézus mondanéki: ó, asszony, nagy a te hited, legyen néked a te akaratod szerint. És meggyógyult az ő leánya attól a pillanattól fogva. És onnét távozva elment Jézus a galileai tenger mellé, és felmenvén a hegyre ott leült. És nagy sokaság megy hozzá, vivén magukkal sántákat, vakokat, némákat, csonkákat és sok egyebeket, és oda helyezték őket a Jézus lábai elé, és meggyógyítá őket. Úgy, hogy a sokaság álmélkodik, látván, hogy a némák beszélnek, a csonkák megépülnek, a sánták járnak, a vakok látnak, és dicsőítik Izrael istenét. Jézus pedig előszólítván az ő tanítványait mondta: szánakozom-e sokaságon, mert 3 napja immár, hogy velem vannak, és nincs mit enniük. éhen pedig nem akarom őket elbocsátani, hogy valamiképpen ki ne dőljenek az úton. És mondának néki az ő tanítványai, honnét volna pusztában annyi kenyerünk, hogy megelégítsünk így nagy sokaságot? És mondanékik Jézus, hány kenyeretek van? Ők pedig mondának, 7 és néhány halunk. És parancsolá a sokaságnak, hogy telepedjenek le a földön. És vevén a 7 kenyeret és a halakat, és hálákat adván megtöré, és adá az ő tanítványainak, a tanítványok pedig a sokaságnak. És mindnyájan evének és megelégedének, és fölszedék a maradék darabokat 7 teli kosárral. Akik pedig ettek, 4000-en voltak férfiak, asszonyokon és gyermekeken kívül. És elbocsátván a sokaságot, beszáll a hajóba, és elméne Magdala határaiba.

Az apostoli nemzedék távozásával a II. Század hajnalán a kereszténység történetének egyik legválságosabb korszaka köszöntött be. Antiohiai Ignác az úgynevezett apostoli atyák nemzedékének kiemelkedő alakja, közvetlen híd az apostolok és a szerveződő, intézményesülő egyház között. Neve egyszerre fort össze a feltétlen vértanúság eszménnyel és az egyházi rend kőbevésésével. Ignác, melléknevén Teoforosz, azaz Isten hordozó, Antiohia III. Püspöke volt Péter apostol és Evódiusz után. Antiohia ekkor a Római Birodalom 3. legnagyobb metropolisza és a formálódó kereszténység kulcsfontosságú szellemi központja volt. Püspöki szolgálata idején az egyházat kívülről a hatóságok gyanakvása és a fenyegető üldözések, belülről pedig a tambeli széthúzások és a korai gnosztikus eretnekségek ostromolták. Trajanus császár uralkodása idején Krisztus után 107 és 110 körül letartóztatták és Rómába indították, hogy a császárváros amfiteátrumában vadállatok elé vessék szórakoztatásul a népnek. A halálos ítélet nem törte meg, sőt, a Róma felé vezető hosszú fegyveres őrizetben megtett úton gyülekezeteket látogatott meg, és 7 olyan levelet diktált le, amelyek az ókeresztény irodalom legszenvedélyesebb dokumentumaivá váltak. 6-ot kis-ázsiai és római közösségeknek, egyet pedig barátjának, Polikárp püspöknek címzett. Ignác munkássága 2 döntő területen formálta át az egyházat. Az első a monarchikus püspökség eszméje. Az apostolok halálával a helyi közösségeket a szétesés fenyegette. Ignác fogalmazta meg elsőként az egyszemélyi püspöki vezetés elkerülhetetlenségét. Rendszerében a püspök Krisztus helyét foglalja el a gyülekezetben, a presbiterek az apostoli kart képviselik, a diakónusok pedig a szolgálatot végzik. Nála a látható egyházi egység záloga a püspökkel való közösség. Ahol a püspök megjelenik, ott legyen a gyülekezet is, ahogyan, ahol Jézus Krisztus van, ott van az egyetemes egyház. Ő használta először az egyház történelemben a katolikus, azaz egyetemes kifejezést a keresztény közösségre. A másik kulcskérdés a doketizmus elleni küzdelem volt. Kíméletlenül szembeszállt azokkal, akik azt hirdették, hogy Krisztus emberi teste és szenvedése pusztán látszat volt. Ignác vallotta, ha Krisztus szenvedése csak illúzió lett volna, akkor a mártírok kínszenvedése és a hívők feltámadása is értelmetlen délibáb csupán. Személyisége és teológiája ugyanakkor feszültségeket és végleteket is hordozott. Mindenekelőtt a vértanú halál szinte extatikus keresése. A római hívőkhöz írt levelében könyörögve kérte őket, ne járjanak közben az érdekében a római nemeseknél, nehogy megfosszák a haláltól. Megrendítő szavaival így vallott: Isten búzája vagyok én, és a vadállatok fogai őrölnek meg, hogy Krisztus tiszta kenyerének találtassam. Ez a radikális mártírium vágy évszázados vitákat nyitott meg az egyházban arról, hogy a szenvedést vállalni kell-e, vagy szabad azt önként keresni és siettetni. Emellett a püspöki tekintély abszolutizálása, miszerint a püspökre úgy kell tekinteni, mint magára az Úrra, bár a korabeli káoszban a közösség túlélését szolgálta, megvetette az alapját a későbbi merev, klerikális hatalmi berendezkedésnek is. Ignác Rómában a fenevadak fogai között végezte be földi pályáját. Nem egyszerűen egy bátor vértanú volt, hanem az a szilárdkezű egyházvezető, aki intézményes és hitbeli védőbástyát emelt a korai kereszténység köré, megmentve azt a belső széthullástól.

Adásunk végén megköszönöm kedves hallgatóinknak, hogy az elmúlt fél órát velünk töltötték. Továbbra is minden jót kívánok, a viszont hallásra!

amikor elolvastam Máté evangéliumának az egyik biblia versét, a 21. fejezetnek a 13. versét, amiben egy nagyon szép történetről olvashatunk, hozsannázó gyermekekről. Ezt az éneket én nagyon ritkán szoktam lelkészként énekeltetni a gyülekezettel kezdő vagy záró énekként, mert annyira gyermetek, annyira, már bocsánat, de együgyűnek tűnik nekünk felnőtteknek, hogy szinte szégyen lenném, hogy egy magasztos Isten tiszteletet ezzel kezdjek, de lehet, hogy felül kell bírálnom majd önmagamat, hiszen azt olvassuk, hogy amikor Jézus kiűzte a kufárokat a templomból, akik üzletet, kereskedést csináltak az Isten házából és az Isten tiszteletből, utána gyógyítani kezdett, amire az ott jelenlévő gyerekek egy énekkel válaszoltak, Hozsanna a Dávid fiának. El tudjuk képzelni, mennyire szép volt ez a jelenet? Eltűnik a vallásból a biznisz, megjelenik Jézus, aki gyógyítja a betegeket, akik pedig pont azért jöttek, mert nincs pénzük, ellenben van bajuk, nem is kevés. Erre egy spontán kis kórus, a gyerekek elkezdik dicsőíteni Jézus Krisztust. Egészen egyedülálló a maga természetességében, a maga egyszerűségében, ahogyan ez megvalósulhatott. Nem is véletlen egyébként, hogy erre az írástudók azonnal felkapják a fejüket, és számon kérik Jézust, hogy mer ebben az egészben ő részt venni. Látják a főpapok és az írástudók, olvassuk itt később a 15. versben a gyermekeket, akik így kiáltottak a templomban, hogy Hozsanna a Dávid fiának, és haragra gerjedtek ezek az írástudók, és mondták Jézusnak, hallod, mit mondanak ezek? Jézus pedig mondta nekik, és ez a mai alapszövegünk, hallom, sohasem olvastátok-e? A gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicsőséget. A 8. Zsoltár 3. versére utal Jézus, ami egészen pontosan úgy hangzik az eredeti helyen a Zsoltárban, hogy nem olvastátok-e, hogy a gyermekek és csecsemők szája által erősítetted meg a te hatalmadat, hogy elnémítsd az ellenséget. Különleges, hogy milyen hadserege van Jézusnak, nem? Hogy ő neki nem az okos emberekre, nem a tehetséges emberekre, nem a tudós emberekre van szüksége, hanem rád, meg rám. Az olyan emberekre, akiknél a tudás, az ismeret még nem jár együtt, már ha persze ebben mi jól állunk, mert sajnos a gyermeki lelkület bennünket, felnőtteket gyakran nem jellemez. Szóval azokra van szüksége, akiknél nem a büszke szív a legfontosabb jegye a létezésüknek. Nagyon elgondolkodtató, ugyanis amikor Jézus Krisztus megszületett kicsi gyermekként, és jöttek a napkeleti bölcsek, és Heródes, a hatalmasság, a politikai vezető meghallja, hogy megszületett a zsidók királya, mert érdeklődnek a bölcsek, behívja az írástudókat. Megkérdezi az írástudókat, hogy mit mond erre az Isten beszéde. És az írástudók, ahogy kell, hozzák a bibliájukat, természetesen a tekercset, és a profétáktól idézik a biztos cáfolhatatlan szavakat, te Betlehem Júdának földje semmiképpen sem vagy legkisebb Júda fejedelmi városai között, mert belőled származik a fejedelem, aki legeltetni fogja az én népemet, az Izrael, pont. És ülnek otthon tovább, és eszük ágába sincs elmenni Betlehembe megnézni, hogy mi történt volna. Mikor veszélyes a Biblia ismeret igazán? Mikor veszélyes akár még az is, hogy az ember felfedezi a Biblia egyik legpáratlanabb kincsét, a bibliai jövendőléseket és proféciákat. Ez nem egy jósda, hanem a bölcs Isten, az öröktől fogva létező, előre történelmet látó Isten beavatja az embert és rámutat történelmi eseményekre. Nem vészel a részletekben, de azt a lényeget, hogy az Isten fáradozik, hogyan fáradozik az emberét, mit, mikor, miért enged meg, mi van még hátra. Ezt elmondja a Bibliában. És ez segít rajtunk? Ez volt az előző kérdésem, hogy mikor veszélyes a Biblia ismeret. Nagyon érdekes, ha megvizsgáljuk ezt a kérdést. Ugyanis a büszkeség szempontjából teljesen mindegy, hogy én Istenben hívő ember vagyok, vagy Isten tagadó ember vagyok. A büszkeség nem kímél. A büszkeség ugyanúgy szétszed engem, hogyha én egyébként azt mondom, hogy ismerem az ígét, és tudom, hogy mi van benne, és hogy az események előre megjövendülhetők a Bibliából, illetve hogy mi az, hogy jó, mi az, hogy erkölcsös, mi az, hogy igaz, mi az, hogy hitben járás. Tehát mindezt én tudom, le tudom vezetni, szépen-szépen tekerem az elméletet.
De a büszke szív szempontjából mindegy, hogy Isten hívő vagy Isten tagadó az ember, már a formális Isten hitre gondolok, ugyanis a büszke szív mind a kettőt teljesen kioltja. Ugyanis az írástudókat egyáltalán nem zavarta az, hogy Betlehemben valami történik, ő nekik ugyanis derogált az, hogy ők elmenjenek vagy utána nézzenek ezeknek a dolgoknak. Az Isten nélkülük biztos nem fog semmit tenni. Ha valaki született, aki fontos, az előbb-utóbb ide fog jönni Jeruzsálembe, mert mi itt vagyunk. Mert mi vagyunk az írástudók. Ennyire fontos tényleg az ember számára, hogy ne szálljon el magától. Mennyire fontos, hogy lássuk azt, hogy a büszke szív ugyanúgy oltja ki az Isten hitből fakadó értékeket, amik lehetnének, mint ahogy kioltja az Isten tagadás kapcsán azt, hogy az ember értékes lehessen, azt, hogy az ember szeretni tudjon. Nem véletlen, hogy majd az apostol azt mondja a korintusi gyülekezetnek, hogyha jövendőt tudok is mondani, de szeretet nincsen én bennem, mert büszke vagyok, akkor semmi vagyok. Tudnom kell magamról, tudnom kell, hogy ki vagyok, tudnom kell, hogy kicsoda ő, Jézus Krisztus, és tudnom kell, hogy miért kell hozzájárnom kezelésre, hogy miért kell, amíg csak élek, mennem hozzá, hogy Istenem tegyél engem gyermekké. Hát, hogy tudjam szívből énekelni azt, hogy gyermekek, jöjjetek, Urunkat dicsérjétek, és hó, nincsen ebben semmi nagy tudás, nincsen ebben semmi eget rengető nagy összefüggése az üdvösségnek. Nem. Értsem, hogy ő kicsoda. És értsem, hogy nekem pontosan arra van szükségem, hogy én menjek hozzá, mert már megint valahol már a szárnyaim már úgy nőnek, hogy már szinte csodálkozom, hogy a többiek nem látják. Már úgy kezdek megszentelődni, hogy szóval mi velünk a baj felnőttekkel? Az, hogy talán szégyelnénk beállni egy ilyen gyerekkorú kórusba. Hozsanna a Dávid fiának. Jaj, nekem nincs hangom. Jaj, mit szólnak hozzá? A gyereket ez nem érdekli. Énekel szívből, teletüdőből. És Jézus azt mondja, hogy a csecsemők és gyermekek szája által erősítem meg az én hatalmamat, hogy elnémítsem az én ellenségeimet. Mert egy ilyen sereg legyőzhetetlen. Mert egy ilyen sereggel a felnőttek, a tudósok, az írástudók nem akartak, nem mertek szembeszállni, egyszerűen nem tudtak mit kezdeni. Mert az ő veszélyes Biblia ismeretük, és ez a szívből jövő dalolás, ahogyan az Isten dicsőítették, ez a kettő annyira kontrasztos volt, annyira ellentétet mutatott. Bizony, amikor bölcsek vagyunk a magunk szemében, bolondok vagyunk az Isten szemében. Milyen csodálatos, hogy mehetünk Jézushoz, és tanulhatjuk azt, hogy mit jelent. Mit jelent kicsi gyermekké válni újra. Gyermekké válni a bűnben, és felnőtté válni az igazságban. Ahogyan másutt mondja az apostol az ő igéjében, hogy mint ma született csecsemők, vágyakozzatok a tiszta és hamisítatlan tej után. Érdemes lesz még a következő napokban egy kicsit foglalkozni ezekkel az igékkel, meg hogy ne tiltsátok el a gyermekeket tőlem, hanem engedjétek hozzám jönni. Vagy amikor Jézus azt mondja a középre állítva egyet, hogy ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyerek. Szóval rengeteg tanítás van erről. Nekünk pedig felnőtteknek, mivel szaporodnak a ráncaink és a rigolyáink, nincs más lehetőségünk, mint hogy a hit a szeretet útját, a Krisztusban való megváltozás útját. Ezen a példán keresztül is tanuljuk. Hozsanna a Dávid fiának. Adjunk neki hálát, és kérjük az ő segítségét ezekhez a leckékhez. Édesatyánk, megköszönjük azt, hogy akármikor belenézünk ezekbe az ártatlan szempárokba, akik a gyermekeink vagy a körülöttünk élő gyerekek, és sokszor olyan szívfakasztó körülmények között élő elesett gyermekeket is látunk, akkor valahol te nézel ránk, és hívsz meg minket egy újjászületésre, egy teljes átalakulásra belülről. Hogy csak kevés, de az tiszta, ez legyen bennünk. Hogy az a tudás, az a bölcsesség, amiben te részesítesz, hiszen a Szentírás egy kincses bánya, egy gazdagság özön, de hogy erre mi nehogy ráálljunk és nagyobbnak képzeljük magunkat. Legyél ebben velünk. Add, hogy javunkra váljon a te igét, hogy megelevenítsen, és ne a tudás növelje a mi büszkeségünket, mert a betű ől, a lélek pedig megelevenít. Segíts, hogy így legyen ez a mi életünkben is. Köszönjük, hogy hozhatjuk eléd a mi büszke szívünket, a mi konok emberi természetünket, a mi
kialakult felnőttes rigojáinkat, szokásainkat, ami tuti biztos élettapasztalatainkat hozhatunk mindent eléd, és lepakolhatunk, és te meghívsz minket a gyermekségre Jézusban. Add nekünk ezt a bölcsességet, ezt az egyszerűséget a te kegyelmed által. Amen.

19. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Dávid Zsoltára. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet, éj éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható. Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennük sátort. Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyas házából jő ki, örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Kijövetele az ég egyik szélétől, és forgása a másik széléig, és nincs semmi, ami elrejtőzhetnék hevétől. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket, az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, és mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Szolgádat is intik azok, aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Kiveheti észre a tévedéseket. Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam. Akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Uram, kősziklám,

91. Zsoltár. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren, és hozzád nem is közelít. Bizony, szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspis kígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Isten békével köszöntöm a kedves nézőket. Önök a Speranza Reménység Televízió Keresztút adását követik. Szombatiskolai beszélgetés. Ez az alkalom erről szól, és ebben a negyed évben Pál apostolnak két levelével foglalkoztunk, a korintusi első levél és a korintusi második levéllel. És a mai alkalommal szeretnénk ezt a beszélgetés sorozatot befejezni, és egy olyan ígével, amely Pál apostolnak áldáskérése, áldásmondása, amely szoktuk mondani egy mondat végén, felkerül az íre a pont, felkerül a gyümölcs a tortára, felkerül az a lényeg az életünk középpontjába, ami nélkül nem tudunk egy lépést sem tenni, sem jobbra, sem balra. A mai beszélgetésünknek a címe Kegyelem, szeretet és közösség. Korintusi második levél 13. fejezet 13. verséből olvasom az ígét, amelyet elemezni is fogunk a mai beszélgetés során. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és az Istennek szeretete, és a Szentléleknek közössége minnyájatokkal. Amen. Kedves vendégeimet köszöntöm a stúdióban, Földvári Dániel lelkipásztort Isten hozott a Keresztút adásába.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: És köszöntöm tisztelettel dr. Szentágotai Lóránt presbiter testvérünket a kolozsvári gyülekezet részéről. Megtiszteltetés számunkra, hogy velünk van. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
3: Azt hiszem, hogy nekem nagyon megtiszteltetés, hogy részt vehetek ezen az alkalmakon.
1: Mikor Isten igéjét nyitjuk meg, gyerekkoromtól kezdve mindig úgy éreztem, hogy ez egy előjog. És valójában az, időskorban is, és úgy eltűnődve, és úgy örömmel tekintek a doktor úrra, hogy milyen jó erőben van, és milyen aktív és tevékeny a mai napig, nem csak a mindennapokban, hanem a lelki munkában is. Köszönöm, hogy ezt a részt is elvállalta.
3: Nagyon szívesen. Igen.
1: A korintusi levél egy olyan üzenete Pál apostolnak, ami az akkori hívő közösség, amely megalakult, nagyon sok tanácsot találhatott benne, és Pál apostolnak öröme is volt, mert volt fejlődés, volt előrehaladás, de nagyon sok küzdelem, nagyon sok probléma. A tanulmányban sok gondolatról olvastunk, hallhattunk, Pál apostol megírt két levele alapján. Mi lenne az a néhány gondolat, amit kiemelnénk most így visszatekintve a levelekre, gondolatok, amelyek fontosak és értékesek ebből a levélből?
3: Azt hiszem, ha olvasok ezt a két levelet, nem kirakatban van a levelek, nem rámában van a levelek. Annyi szomorú üzenetet fedezünk fel benne, annyi problémát talál Pál a gyülekezetekbe, viszálykodások, téves tanítások, családi ellentétek. De azt hiszem, hogyha kicsit rágondolunk, sokkal többet kéne foglalkozni ezekkel a levelekkel. Ez az evangélium ma sokkal többet szól nekünk, mint másoknak. Ha őszintén vagyunk, fel kell ismerjük helyzetünket az akkori gyülekezet helyzetében. És ezzel kapcsolatban két gondolat jutott eszembe a levelek folyamán. Az első, amikor 1947-ben megalakult a Chicagóban az atomtudósoknak a társasága, kiadtak egy folyóratot. Rajta a híres apokalipszis óra mutatja, hogy mennyi van éjfélig. Amikor megjelent az óra, 7 percet mutatott 12-ig éjfélig a világ végéhez. Azóta 24-szer állították át. Mikor megjelent néhány hónappal ezelőtt, az óra 89 másodpercet mutat. Még másfél percet sem. Megjelentek a kommentárok, és egyre szeretnék utalni azt, amit nem egy teológus, nem egy lelkész, egy politikus, és nem akar olyan politikus. Dmitri Medvedev, a volt orosz miniszterelnök mondta, és azt mondta, az apokalipszis órája halad előre állandóan. Nem csak arra megjelenik a sárgaló, rajta lovasat neve halál, és akkor itt a vég. Csak a kérdés, mi a kapcsolat a Korintussal? Van-e megjegyzése Pál apostolnak? Az idő, ami hátra van, igen rövid. Az első megragadott ebből a levélből. És amit mondott, ma minden bizonyítja. Az idő nagyon rövid. És a teendő, ugyancsak ő javasolna, nem menedékeljek, nem menekülsz, nem tudom hová, ahogy Pál mondja, új teremtés Krisztusban. Az első gondolat, és a másik gondolat megragadott, hogyan lehet ezt megvalósítani? Elég nékem az én kegyelmem. Nem emberi erővel, nem emberi próbálkozásokkal, hanem az Úr erejével. Egyedi megoldás számunkra új ember lenni, és ezáltal elkerülhetjük ezt a borzasztó véget. Egy érdekes szójátékot szeretném mondani, akinek az Úr kegyelme nem elég, az elég. Az el fog buzdulni. Azt hiszem, hogy sokkal jobban kell figyelmet fordítani erre a levelekre. Felkismerjük helyzetünket, arra, hogy az idő rövid, új emberre kell legyünk, nem saját erőnkből, az Úr segítségével.
1: Köszönöm szépen.
4: A korintusi leveleknek az egyik üzenete úgy megragad, és lehet, hogy mondhatnám azt is, hogy ez a fő üzenete a két levélnek, és még pedig Pál apostol maga fogalmazza meg, és azt mondja, ez nem más, mint a megfeszített Jézus Krisztus. Tehát Pál apostol már így kezdi az ő első levelét, és azt mondja, hogy mert nem végeztem, hogy egyébről tudjak ti közöttetek, mint a Jézus Krisztusról, mégpedig megfeszítettről. Egy újabb fordítás, vagy a görögben ezt úgy lehet érteni, hogy én elhatároztam, egy végleges döntést hoztam az életemben, hogy ne tudjak mást közöttetek, csak Jézus Krisztust, az ő keresztének az üzenetét, azt, hogy egyedül ez a megoldás minden egyes problémára, és végig a korintusi levelen, mind a két levélben megtaláljuk ezt az üzenetet, a megfeszített Jézus Krisztusnak az üzenetét, és az ő áldozatának az értékét, azt, amit Pál apostol megértett. Szerintem ez az egyik legerőteljesebb üzenete a korintusi leveleknek, a megfeszített Jézus Krisztus, a kereszt üzenet.
1: Hadd időzzünk még ennél a kérdéskörnél, hogy miért is tartott a Pál apostol olyan fontosnak ezt, hiszen munka módszerében történt változás, és ezt alkalmazta ellentétben más helyen való megközelítéssel szemben, de lehet lelki értelemben is, miért választotta ezt a lényegi megközelítést a munkája során?
3: Nagyon érdekes, hogyha olvasok a másik level különösen, körülbelül 50-szer említi Jézus nevét. Jézus Krisztus, Jézus Krisztus. Háromszor említi a teljes nevét, ami Urunk Jézus Krisztus. És mind a három a kegyelemmel van kapcsolatban. Láttuk, szükség van erre. Mit jelentett Pálnak ezt? Mindent. Kifejezve az szavaival, nekem az élet Krisztus. A meghalás nyereség. Hogyan vál a nyerességé valakinek? A halál? Egyszerű. Ha az élet Krisztus, anélkül nem nyereség. És erre gondolt Pál, erre akarta felhívni a hallgatóinak a figyelmét. Annyira kell Krisztussal azonosulni, hogy akár élnek, akár halnak, ez nyereség legyen számukra. Számára minden volt Krisztus.
4: Egyet értek a valamit a doktor úr mondott. Másrészt még arra is gondolok, hogy amikor Athénban volt Pál apostol, ő inkább a logikát használta, inkább az ékes szavakat, és rájött arra, hogy a tudomány és ezek a különleges szavak nem győzték meg az embereket, kudarcot vallott. És akkor eljut Korintusba, és azt mondja, figyelj, változtatni kell a módszeren. És megtalálja azt, ugye, hogy életében is megtalálta Jézus Krisztust, és azt mondja, lehet, hogy a Jézus Krisztus üzenete, a kereszt üzenete az egyedüli, ami az emberek szívét meg tudja változtatni. És ez ma is, ami az emberek szívéhez el tud jutni. Jézus Krisztus és a kereszt üzenete. És azt mondja, a Korintusban ezt fogom használni, ezt a módszert fogom használni. Csak egyedül Jézus Krisztusról szeretnék nekik beszélni. Ez fog eredményt érni.
1: Nagyon érdekes az, hogy a mi életünkben is, és nem csak a miénkre gondolok, hanem generációnk életére, a társadalmunkban, nem mindig a logika és az információ, a levezetett dolgoknak az észszerűsége hiába meggyőz, mégsem teszünk semmit, esetleg meg abból. Ez egy furcsasága az embernek, és egy érthetetlenség, de ha egy tapasztalatra eljutunk, ha egy közeli megismerésre, amikor van egy lelki hozzáállás, és hogyha Jóistenről beszélünk, azokról a tanácsokról, amelyeket nekünk adott, és itt a Pál levelében is, hát ugye a család szempontjából, a mindennapi élet szempontjából, a hűség szempontjából, a gyülekezet életben való békesség szempontjából, logikai úton azért megtaláljuk a levezetést, de nem mindig hat ránk. És amikor egy adott szituációban, lelki értelemben megérint az a dolog, és tapasztalatra jutunk az Istennel, valahogy akkor erőteljesebben tudjuk ezt megvalósítani. És ezért Pál nem a logika mentén, hanem Krisztus cselekedete mentén, hogy ő megbocsátja a bűneinket, amely meghat, amely könnyekre fakaszt, hogy volt valaki, aki életét adta, én érettem, ez indít meg bennünket, az embereket.
3: Van egy aspektus. Cogito ergo sum. Gondolkodó, tehát vagyok. Addig, amíg gondolkozok csak, amíg a logika vezet, addig nem tudjuk elfogadni mindent. De fordítsuk a Krisztus nyelvére. Amíg élek, hálát adok. Ez már nem csak az ész, hanem a szív is. Ha a kettő nem egyesül a közös munkába, akkor nincs megértés, nincs elfogadás a tanításoknak. Elfogadjuk, esetleg rákényszerítenek, meggyőznek tudományilag, de a szívünk nem fogadja el, ez elválaszthatatlan. Erre van szükség. A szívet kell meggyőzni.
1: Nézzük meg most az alapigét. Ugye az alapige az egy nagyon tömör, gazdag, mély tanítást hoz, ami számunkra megpróbáljuk kifejteni a gondolatokat, amennyire az időnk megengedi. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, ez lesz az első gondolat, amit megbeszélünk. Aztán az Istennek szeretete. Nézzük meg, hogy mit jelent ez a szeretet a Pál írásaiban is nem csak. Harmadik gondolatként, és a Szentléleknek közössége minnyájátokkal. Ezeket a gondolatokat fogjuk lépésről lépésre átnézni, hogy mit is jelent. És hamarabb most a kegyelem gondolatával, hiszen ahogy már említésre került Pál apostol, az Úr Jézus Krisztussal kapcsolatosan a kegyelmet többször említi. Mit is jelent a kegyelem? Mire kell gondoljunk akkor, amikor a kegyelem kifejezéssel találkozunk a Szentigében, de különösképpen Pál apostol írásaiban?
4: Érdekes megfigyelni azt, még mielőtt konkrétan erre a kérdésre válaszolnánk, hogy Pál apostol kegyelemmel kezdi az ő levelét, és kegyelemmel fejezi be. Tehát ugyanígy szólítja meg, kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ez a megszólító mód. És ugyanígy fejezi be is, hogy az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme legyen veletek. És szinte minden egyes levelet így kezd és így fejez be. Mi a kegyelem? Lehet, hogyha nagyon tömören és röviden kellene megfogalmazni, akkor azt mondanám, hogy egy meg nem érdemelt ajándék. Nagyon sokféleképpen lehetne megfogalmazni a kegyelmet. A kegyelem az lehet idő is, a kegyelem az lehet élet is, lehet az egészség is, bárhogyan meg tudjuk fogalmazni a kegyelmet. Viszont lehet, hogy szerintem az egyik legbiblikusabb megfogalmazása a kegyelemnek az az lenne, hogy Jézus Krisztus bocsánatot kínáló ajándék a bűnös ember számára. Tehát egy ajándék, amit az elveszett ember kap Jézustól. Mi az érdemem? A halál. Mi az, amit Jézus Krisztus kínál? Az az örök élet. Tehát ezt nem tudod felfogni logikusan. Tehát logikusan az lenne, földi élet, bűnös élet egyenlő a halál. Jézus Krisztus meg azt mondja, nem. Földi élet egyenlő Jézus Krisztusnak az áldozata, egyenlő örök élet. A kegyelem ez egy ajándék, én így fogalmaznám meg. Jézus Krisztus ajándék a bűnös ember számára.
3: Aztán, ha megkérdezünk 100 teológust, 110 válaszon kapni, mi a kegyelem. Annyi meghatározás van, és olyan szép meghatározások. Nagyon tetszik Moldámilus, csak a meghatározása a hitalap elvekből, mi a kegyelem. De szeretném tovább menni. Próbáljuk egy kicsit személyesíteni. Mit jelent a kegyelem számomra? Mi a kegyelem? Az értelmező szótár legalább 20 meghatározást használ. Mit jelent a kegyelem számomra? olyan szépen mondja egy énekköltő, miért szeret Isten, miért szeret még? Miért nem mondja ki, hogy elég? Ez a kegyelem. Nem mondja ki elég, mert vár, hogy valami történjen, megtérjünk. Ez a kegyelem, ami személyesen számunkra szól. Mi a kegyelem nekem? Miért kellett egy ártatlan meghalljon? Az, hogy én a bűnös éjek. Na ez a kegyelem. És így kell felfogni, személyesen számomra, mit jelent Jézusnak az áldozata? Ő meghalt ártatlanul, hogy én éjek. Miért mondja ki minden nap, ne vágj, hagyd még, hát ha megváltozik. Ez a kegyelem számunkra. Vagy a remény mondja olyan szép a versében a kegyelem. Mi a kegyelem? Amikor minden megváltozik, amikor minden helyre jön. Ez a magától, ez a kegyelem, amit megold Isten magát a mindenre.
1: Gyönyörűek ezek a gondolatok, és még szeretném, hogy időznénk annál, hogy akkor miért van szükségünk erre a kegyelemre, amely nem ér véget, amely túláradó, amely megbocsájt, hogy miért is van szükségünk, és miért nem tudunk mi emberek enélkül a kegyelem nélkül létezni?
3: Miért van szükségünk levegőre? Szükségünk a levegőre? Tudunk élni levegő nélkül? Éppen úgy kegyelem nélkül nem tudjuk élni. Meg kell értsük azt, hogy életünk egyetlen pillanatában sem volt olyan idő, amikor Isten kegyelme nélkül éltünk. Tehát ez a kegyelem számunkra az életem, hogy fenntartja életünket.
4: A bűn az kéri a bűnösnek a büntetését. A törvény ugyanakkor kéri azt, hogy annak a bűnnek legyen egy következménye. Logikusan az ember meg kéne haljon. Meghalna, hogyha nem lenne a kegyelem. Tehát akkor a kegyelem az élet, a kegyelem nélkül az ember elveszne. Ezért van szükség az embernek a kegyelemre. Mert kegyelem nélkül még itt egy földi életet sem tudnál leélni. Tehát az, hogy az ember reggel felébred, az, hogy az ember lát, az, hogy az ember jár, az mind kegyelem, az mind Istennek, nem érdemeljük meg. Tehát annyira bűnös az ember, vagy annyira bűnös volt már kezdetektől fogva, hogy Isten azt mondta, hogy elpusztulsz, meghalsz, amikor veszel arról a fáról. Mégis Isten kapott egy megoldást. Ez volt a kegyelem. Itt lépett először szóba a kegyelem.
1: Említetted azt, hogy nem érdemeljük meg. És nagyon igaz az, amit hallottunk, hogy a bűn miatt szükségünk van kegyelemre. De van egy mélyebb kérdés, amit lehet, hogy ebben az adásban nem tudunk kifejteni. Vajon az el nem bukott lények megérdemlik a létezést? Vajon Ádám és Éva, aki mielőtt még nem esett volna a bűnbe, és megteremte a Jóisten, megérdemelte azt, hogy Isten megteremtse? És akkor ebből fakad a kérdés, hogy vajon ez Isten kegyelme csak a bűnösöknek, vagy az el nem bukott lényeknek is szükségeltetik? Ez egy nagyon...
3: De a kérdés már, valamit mi érdemlünk az életben? Már maga a kifejezés. Megérdemlünk a bűn, zsoldja, halál. Ezt érdemeljük mi. Mi nem érdemlünk mást. A többi Istennek az ajándéka, és az nem érdem szerint van, az ő szeretetéből származik, az ő kegyelméből származik. Mi nem tudunk érdemszerző cselekedeteket, mi nem tudjuk a kegyelmet, szeretetet kifizetni, nem tudjuk leemelni a polcról. Nekünk ez ajándékban van Istennek. És az ajándék nem érdemért van. Egy szülő nem azért ad egy gyermeknek, téves esetekben így akar nevelni. Kapsz valamit, megérdemled. Mi semmit nem érdemlik meg.
1: Köszönöm. Ez a rávilágítás csak azért láttam fontosnak, hogy a kegyelem milyen sok szinten megnyilatkozik az Isten kegyelmét, talán nem is tudjuk kimeríteni, megérteni, csak a mi bűnbe esett világunk mércéje szerint. És akkor, hogyha a kegyelemmel tovább haladunk, a kegyelem gondolatával, akkor a kérdés az, hogy a kegyelmet mi miért csak a halál, az engesztelés mentén tapasztalhatjuk meg, a csak lehet, hogy egy erős kifejezés, de itt Jézus Krisztus golgotai halálára gondolok, a bűn világában.
4: Ki kell, hogy fizesse azt az árat valaki, amit én nem fizetek ki? Tehát a törvény azért, hogy továbbra is igaz legyen, és hogy megmaradhasson, akkor annak az árát, annak az áthágását valaki ki kell fizesse. Na most ezt fizeti ki Jézus Krisztus, amikor azt mondta, hogy egyszülött fiát adta, hogy az ember megmenthesse, hogy az embernek örök élete lehessen. Van egy ára a bűnnek. Van egy ára annak, amit teszünk a mindennapi életünkben. És Jézus Krisztus ezt az árat jött, hogy kifizesse. Azáltal, hogy ő megüresítette magát, mondja a Szentírás, lemondott az, arról, ami a mennybe volt, lemondott a mennyről, azért, hogy ember legyen, azt mondja a Szentírás, hogy hozzánk hasonló legyen, olyan legyen, mint mi, azért, hogy megválthassa az embert abból a helyzetből, amiben volt. Olyan kellett legyen egy, mint mi, másrészt meg a bűnnek egy ára volt, amit ki kellett fizetni, és ezért kellett az áldozat. Ugyanígy volt az ószövetségi időszakban is, amikor a bűnt csak áron olyan értelemben, hogy kellett vásárolni egy állatot, vagy kellett hozni egy állatot, egy áldozati állatot azért, hogy azt megbocsássák. Azért, mert ezt csak így lehetett kifizetni. Ugyanígy Jézus is.
3: A kegyelem öröktől fogva létezik. Visszatérjük a meghatározás, amit említett a boldovántorzsak a meghatározására. Isten végtelen szeretete, amelyben elhatározta, előkészítette, és Jézusban véghez vitte az ember megmentését. Tehát a kegyelem örök időtől létezett. De azt mondom, gyakorlatilag, amikor elhatározták, hogy embert teremtenek, az kegyelem szöve jött. Elhatározta, hogy az ember bűnbe esik, akkor lesz kegyelem számára.
4: Sokszor van az a kifejezés, vagy szokják használni teológiában, hogy olcsó kegyelem. Na most ezt szeretném egy kicsit megcáfolni, mert ebben a keretben nem létezik kegyelem. Tehát erről, amiről beszélünk, a olcsó kegyelem. Amikor beszélünk Jézus Krisztus áldozatáról, valakinek a haláláról, akkor nem létezik olyan, hogy olcsó. Tehát Jézus Krisztus vére árán fizette ki a kegyelmet, a bűnt. Tehát ott nincs olcsó kegyelem, mert valójában a bűnnek az ára az a kegyelem.
3: Most egy kicsit megcáfolok én. Bonhoeffer használta a kifejezést először olcsó kegyelem. Isten szemszögéből nagyon drága volt. Vérfolyt ember. De fennáll a veszély az ember számára, hogy olcsónak vegye a kegyelmet. Kereszt nélkül, bűnbánat nélkül, megtérés nélkül, életünk átalakítása nélkül, azt várva, hogy kapjuk a kegyelmet, ez az olcsó kegyelem. És ilyen
1: eltékozolja az ember.
3: Igen, emberi szempontból létezik ez, hogy könnyűnek veszi. Tehát igen, olcsónak veszi azt a hatalmas áldozatot.
1: Köszönöm a kétoldali megközelítést. Nézzük meg az isteni szeretet gondolatát.
3: Csak egy pillanat, ha megnézem a kegyelemmel kapcsolatban. Van egy nagyon érdekes dolog. Kinek szól a kegyelem? Beszéltünk a kegyelemről. Mindenkinek érvényes? És ha igen, miért ne üdvözülnek egyesek? Azt mondja a Titus 5. levélben, az üdvözült a kegyelem eljutott minden ember számára. Akkor miért nem üdvözül mindenki?
4: Nem mindenki fogadja?
3: Van az a példa, amikor egy fiatalember kártyaparti közül elővi a barátját. Az eskütek halálra ítélik. Rögtön hatalmas mozgalom, hogy egy rendes fiatalember kérvény a kormányzónak bocsásson meg, elhatározza, hogy megbocsát. És önmaga viszi el a megbocsátó levelet. Belép a cellába, és azt mondja, fiatal, van egy jó hírem, nem érdekel. De hallgasson meg, nem érdekel. Egy szót mondom. Mondtam, menjen ki innen. Ha nem, felemelt a széket, a kormányzó kimegy, a börtönőr, mit tettél a szerencsétlen, a kormányzó volt, elhozta a kegyelmezési levelet. Egy szép levelet ír a fiú, bocsásson meg, papnak néztem, tévedtem, kormányzó rája nem érdekel. És hogy vitték kivégezni, azt mondta, nem azért, mert embert öltem, hanem azért, mert a kegyelmet mi felutasítottam. Na ez a probléma. A kegyelem érdemes mindenki számára, de aki visszautasítják. És van még egy gondolat. Pál használja, nehogy hiába kaptuk volna a kegyelmet. Ő megkegyelmez. De visszatérni a bűnös életmódhoz, visszatérni az előbb életmódhoz, Istentől távol lenni, szerintem hiába kaptuk a kegyelmet. És milyen eredmény van igazi kegyelemnek az életünkben? Pál azt mondta, Isten kegyelm által vagyok, aki vagyok. Ha vagyok valami, nem a mi érdemünk. Bármi Isten kegyelmének az eredménye.
1: Köszönöm a gondolatokat, és valójában az Isten kegyelme jókra, rosszakra, az engedelmesség szempontjából e földi létben kiárad. De csak azokra árad ki egy örök életre, akik ezt elfogadják, akik ezt akarjuk. A szeretet gondolata az, amely tovább megy Pál apostol megfogalmazásában, igaz, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme és az Istennek szeretete. Róma 5.8-ban azt olvassuk, az Isten pedig, ami hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus értünk meghalt. Ez a kifejezés mutatja a legjobban Jézus Krisztusnak szeretetét, Isten szeretetét értünk, hogy életét érettünk adta. Miért kellett még akkor, már akkor életét adnia érettünk, amikor még nem is tudtuk azt, hogy bűnösök lennénk, és ugye tudjuk, hogy Jézus Krisztusnak Golgotai áldozata, az 2000 évvel ezelőtt történt, éltek annak előtte is, élünk annak utána is.
3: Most nem tudom szándékos, vagy véletlenül használtad a két kifejezést, Isten szeretete, vagy Isten szerelme. Annyira érdekes ez a kifejezés. Az eredetiből kezdve a Vizsgai Bibliától Isten szerelmétől van szó. A revidás óta Isten szeretete. A szerelme sokkal többet jelent. Nem szerelemről van szó. Ez sokkal mélyebb érzésről van szó. Nem érosz, nem filosz, nem karitász, hanem egy olyan szeretetről, ami önmagából származik. Azt mondják, hogy Isten úgy lehet jellemezni, mint a szeretet. Nem, Isten lénye a szeretet. És ahogy mondta Kárbárt, hogy lehet magyarázni, Isten megteremtette szeretetnek a tárgyát. Nem azért, mert megélemelnék, nem azért, mert jobbak vagyunk, mert szebbek vagyunk. Ő egyszerűen szeret bennünket. És ezért mondom, hogy a szerelme sokkal többet jelent. Egy belső érzés, egy sokkal közelebbi kapcsolatot. Az az agape, az az indokolatlan szeretet. Isten szeret, mert szeret. És ennek a kifejezése az áldozat. Nem azért megérdemeltük, nem azért, mert jobbak voltunk, hanem azért, mert szeret.
4: Ebben tudta megmutatni Jézus Krisztus a szeretetét legjobban, hogy életét adta érettünk. Még akkor, amielőtt mi léteztünk volna, még akkor, amielőtt mi bűnösök lettünk volna, ő már életét feláldozta érettünk. Azért, mert azt mondja a Szentírás, hogy nincs nagyobb szeretet annál, mint hogy valaki életét adja az ő barátaiért, vagy egymásért. Még annak is az árán, és itt van egy nagyon komoly kifejezés, kijelentés, hogy Jézus Krisztus örökre elveszem. És a második, még annak is az árán, hogy az emberek nem fogadják el ezt. Egy része.
1: Az Isten szeretetének megnyilvánulása a kereszthalálban volt, amely eltörli a bűnünket Jézusnak ez a cselekedete. Hogyan képes Jézus Krisztusnak Golgotai áldozata eltörölni a bűnöket? Hogyan működik ez technikailag, de a hit szempontjából annál is inkább?
3: Tulajdonképpen nem az áldozat. Szerintem az áldozatnak a vére. A vér az, ami bennünket tisztára most. Olyan furcsa gondolat, amikor valaki a vérre gondol, rögtön a piros színre gondol. Ráesik egy fehér ingre, rögtön piros marad. Ez a vér azonban fehér most bennünket. És ez, ami megvált bennünket. Ez a legmondat. Az ő vére, az ő kegyelmének a kifejezése. Ez fejezi ki gyakorlatilag az ő kegyelmét. Az ő kiondott vére érettünk.
4: A Szentírás azt mondja, ugyancsak Pál apostol a Korintus belekhez írott levél 5. fejezet 21. versében, hogy mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Tehát ő bűnné lett értünk, mondja a Szentírás. Ez mit jelent, hogy az Atya úgy bánt vele, mint egy bűnössel, mint egy olyan emberrel, aki bűnt követett el, habár ő nem volt bűnös. És velünk úgy bánik, mint egy igaz emberrel, aki valójában bűnös. Tehát úgy tudja eltörölni a mi bűneinket, hogy magára vette a bűneinket. bűnös lett helyettünk, nem követve el bűnt, hanem vállalva a mi bűneinket, és az ő igazságosságát adta számunkra, és ez a kegyelem adta nekünk, anélkül, hogy ezt megérdemeltük volna. Tehát tulajdonítva van nekünk az ő igazságossága, az ő igazsága.
1: A Pál apostol tapasztalata szerint ez egy olyan mély kapcsolat az Istennel, amiben nem történhet meg semmi esetre sem szakadás. Nem állhat meg ez a kapcsolat. És azt mondja Róma 8.38-ban, meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszhat el minket az Isten szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban. Mégis miért van az, hogy sokan elszakadnak ettől a szerelemtől, ha Pál apostol azt mondja, hogy semmi sem szakíthat el? Hol van az a gyenge láncszem tényező?
3: Ön érdekes, a 35. verset idézted. De hogy meg tudjuk érteni, szerintem nagyon fontos csak itt az előbbi verseket nézni röviden. Öt kérdést tesz fel, az életnek öt kérdését. Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? Senki. Ha az egyszülőfiát odaadta, hogy ne adna oda mindent érettünk? Mindent. Kivádó Isten gyermekeit? Senki. Kihárhozhatja őket? Senki. És amikor megtett a négy lépcsőfokot, felír a csúcsra, pont egy karmester beinti a Fortepus imőt. Senki el nem választ. Semmi el nem választ. És érdekes, meg vagyok győződve. Egy befejezett múltat aztán. Nem mondja, meg fogok győződni. Vagy megjön jelenben. Meg van győződve. Senki és sem el nem tudja választani. És mégis egyes emberek elválasszák. Hogy lehetséges ez? Tanítványok, amikor jöttek az első zsidókat, meglátták Gecsemánéba, elszaladtak. Azok a híres emberek, akiknek képmásait a templomok falai díszítik, elbújtak a bokrok alá, elfutottak, elhagyták Jézust. A feltámadás után Jézus megkeresi őket. Ők elrejtőztek a zsidók a félelemtől, de nem tudtak elbújni a szeretetétől. Sokan sem mondta, mert ugye milyen híres emberek vagytok, elszaladtatok, mit fogadtatok? Ha elhagyjuk őt, ő szeret minket. Péter megtagadta. A feltámadás után rábízza nyáját. Ha megtagadjuk őt, ő szeret minket. Tamás kételkedett. Gyere, tedd a kezeidet a sebeimbe. Csak Istennek fia tehette ezt, egy meggyőzően kételkedő embert. Ha elhagyjuk, szeret. Ha megtagadjuk, szeret. Ha kételkedünk, szeret bennünket. Ő nem hagy el. És akkor, ha mi hátát fordítunk ennek, ő nem erőszakolja a kényszerünket. Bármennyire fáj neki ez. Egy nénit betegen az idősek otthonában, tolókocsiban, beteg volt szegény. És a fiam megkérdi, édesanyám, érzed, hogy az Úr Jézus szeret? És a néni mosolyogva, hát fiam, érezni nem érzem, de tudom. Lehet, hogy nem érezzük. Azt mondjuk, Isten szeret. A szenvedések, a fájdalmak, a betegségek nem azt jelenti, hogy Isten elhagyott bennünket. Ő ott van. Ottól volt a fia mellett a Golgotán. Ott volt. Ő szeret bennünket. Hát nem érezzük emberileg, de tudjuk, hogy ő szeret. És ez a biztosnék számunkra. És ha nem fordítunk hálát, hátad neki, akkor soha senki és semmi el nem választ ettől a szeretettől.
4: Egyedül akkor, amikor az ember megérti azt, amit Jézus Krisztus tett a megváltásáért, akkor jut el arra a szintre, amire Pál apostol is azt mondja, hogy az élet számomra Krisztus. Amikor eljutunk arra a szintre, hogy megértsük, hogy ő előbb szeretett minket, és mikor még bűnösök voltunk, ő már feláldozta magát, akkor létrejön egy olyan ember és Isten közötti kapcsolat, mint ember és mint férfi és felesége közötti kapcsolat, ami egy olyan szeretet, amit nem tud elválasztani semmi kinti. Csak belülről tudják azt elengedni is. És így történik az Isten és emberi közötti kapcsolatban is. Az egyedüli, aki ebből a kapcsolatból kiléphet, az az ember. És az ember teszi azt, hogy elenged Istennek a kezét. amikor ott volt Péter, ugye a vízen ment, Jézus volt az, aki előbb kinyújtotta a kezét, hogy megragadja őt. Péter volt az, aki visszafordult, és aki elengedte Jézusnak a kezét pillanatra. Tehát az ember az, aki tényleg megteti ezt a hátra lépő lépést. Isten ő mindig tárt karokkal vár, kinyújtott kézzel vár.
1: Ugye láttuk, hogy az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, és harmadik pontban a Szentléleknek közössége mindnyájátokkal, mondja Pál apostol, a Szentlélek személyét, munkáját, ha hangsúlyoznánk egy néhány percben most a beszélgetés végén, amely annyira fontos, hiszen nem mindenki van meggyőződve ennek a munkának a jelentőségéről, amely ugyanolyan fontos, mint az Atya Isten, mint a Fiú Isten munkája.
3: Csak miért válaszolnánk egyre a gondolat, befejezni egy következtetéssel a szeretettel kapcsolatban. Gyakorlatilag, mi az élet értelme? Sokok számára pénzgyűjtés, utazás, ház, minden. Nem erre teremtett Isten. Arra teremtett, hogy szeressünk. Szeressünk őt, és szeressük embertársainkat. És ezt megvalósítjuk azt, amit Pál mondott, békesség, egyetértés legyen közöttünk. Ez mint gyakorlati szempontból. A feltett kérdésre a Szentlélekkel kapcsolatban nagyon sokat mondani. Pál leírja a Szentléleket, mint szemét, meg lesz szomorítani, beszél. Én szeretnék aláhúzni két dolgot. Először is a Szentlélek élet. Ne felejtsük el, aki feltámasztotta Krisztust a halálból, mit mond a Rómerkhez? Az a lélek volt. Mindenható. Mikor mindenhatóságról beszélünk, általában az atyára gondolunk. Nem, a Szentlélek is mindenható. Adja a lelki ajándékokat kinek, kinek, ahogy akarja. Minden tudó. Istennek dolgait csak Istennek a lelke ismeri. Ne felejtsük el. A Szentlélek Istenség harmadik személye. Ezért azért fontos, hogy hogyan élünk mi, akinek teste az Istennek szent temploma. Ez legfontosabb számára. És a válasz számomra egyszerű. Az első angyal üzenet. Mert furcsának tűnik, most mit keres az Szentlélek az első angyal üzenettel? A testünk Isten temploma az első angyal üzenettel. Hogy is mondja? Dicsértek Istent, és ne kagyarjuk dicsőséget. Dicsőséget, mikor ezt halljuk, arra gondolna, énekeljünk szépen, imádkozunk szépen, prédikáljunk szépen. Nem erről van szó. Akár esztek, akár isztok, bármit cselekeztek, Isten dicsőségre cselekedjetek. Na, ezt szeret Isten tempumába szeretni. Pontosan olyan szabcsolat van az első angyal üzenetek között, Isten dicsőségek között, a élet tiszteletbe tartásában, mint a hitalomok betartásában.
4: Érdekes megfigyelni azt, hogy Pál apostol több helyen is az ő leveleiben nem csak egy egyszerű erőként mutatja be a Szent Lelket, hanem egy személyként, aki kapcsolatban áll más két személlyel, ugye? A Szent Háromságon belül. Az Atyával és Jézus Krisztussal. Egy erő nem tud kommunikálni, egy erő nem tud kapcsolatot teremteni a másik két személy között. Mert ugye azt elfogadjuk, hogy Jézus Krisztus meg az Atya az egy személy, akkor a harmadik az nem lehet csak egy erő, mert akkor megszűnik az a kapcsolat, nem létezik. Másrészt meg úgy mutatja be Pál apostol a Szent Lelket, mint azt a személyt, aki létrehozza a kapcsolatokat, az egységet. Csak egy erő nem hozhat létre egy egységet. Egy személyre van ott szükség. Persze, hogy nem beszélünk most itt testről, mert egy személy nem csak testhez van költve, de személyről beszélünk, és a Bibliából be lehet bizonyítani azt, hogy ugye, ahogy említette a doktor úr is, egy személy a Szentlélek azért, mert érzései vannak például, azért, mert meg lehet szomorítani őt, meg más tulajdonságok vannak, amik arra következtetésre vezetnek, hogy ő egy személy.
1: Adásidőnk végéhez érkezve egy utolsó gondolat, amit el tudnánk mondani ezzel a tanulmánysorozattal kapcsolatosan, amit a legértékesebbnek, legfontosabbnak tartottunk Pálnak megfogalmazásaiból. Lehet, hogy ennek az alapigének a mentén, amiről ma beszéltünk, vagy összességében.
3: Nagyon sokat gondolkoztam erre a levélről. Azt hiszem, hogy tulajdonképpen ez az utolsó szöveg, amit felhasználtunk. Kegyelem, szeretet és a közösség. Mit jelent tulajdonképpen? A reformációnak az öt elvét, az öt szólát. Az első szólá grácia, a kegyelemmel kezdődik. A második szólá fide, csak hitáltal. Hogyan kapjuk el, kapjuk el a kegyelmet, szeretetet? Csak hitáltal. Szólá szkriptúrá, honnan a hit? A hit hallásból van, Isten igéből származik. És mindez szólom Krisztus által. Egyedül Krisztus által történik. És ez ennek a négynek a következménye mindezért, amit Isten tett. Kegyelmet, szeretetét, közösséged teljesedik az ötödik szólá, Soli Deo Gloria, mindenért Istennek a dicsőség. És ezzel maradjunk.
4: Amen. A gondolat, ami úgy nekem megmarad, és ami szeretném, hogy másoknak is megmaradjon, az az, amivel kezdtük is, és amit valójában Pál apostol el akar érni ezzel a levéllel. Nem akarok más tudni közöttetek, mint csak a megfeszített Jézus Krisztust. Nem akarok tudni közöttetek versengésről, nem akarok közöttetek tudni civakodásokról, nem akarok tudni azt, hogy ki az okosabb, hanem csak azt akarom tudni, hogy ott van Jézus Krisztus. És ha ott van Jézus Krisztus, akkor megvannak oldva ezek a problémák. Ott már nincs civakodás, ott már nincs versengés, ott már nincsenek problémák. Mert Jézus Krisztus átvett az embernek az életét, átvett az élete feletti való vezetést, és akkor jó irányba halad az élet. És valahogy ezt a gondolatot szeretném, hogy maradjon meg, és maradjon velünk, hogy azt, amit Pál apostol is szeretett volna a korintusi gyülekezetben, és számunkra, hogy ez a Jézus Krisztus maradjon közöttünk, és mégpedig a megfeszített Jézus Krisztus.
1: Köszönöm a válaszokat, köszönöm az erőfeszítést, hogy együtt elbeszélgethettünk. Isten áldását kívánom. Amen. Kedves nézőink, köszönöm, hogy velünk tartottak. Ez volt az a beszélgetés, amiben a kegyelemről, szeretetről és közösségről elmélkedtünk Pál apostol utolsó gondolatai mentén a korintusi második levélből. Kérem, maradjanak velünk, hiszen még következnek a rendszeres bibliaolvasásból származó kérdések megválaszolása. Köszönöm, hogy velünk tartanak a továbbiakban is.
5: Üdvözlöm a kedves tévénézőket, így a műsor végén elérkeztünk újból a naponkénti tanulmányozás részhez, ahol a leckénk által meghatározott kérdésekre fogunk válaszokat adni. A tanulmány, amelyből a kérdések fogalmaztattak meg, a Zsoltárok könyvéből a 37. fejezettől a 43. fejezetig terjedt, valamint Ellen White az Étrend és táplálkozás című könyv második függelékéből. Az első kérdésünk így hangzik: miért nevet az Úr a gonoszon? Ez egy érdekes gondolat. Zsoltárok könyve 37. fejezet 13. versét olvasom. Az Úr neveti őt, mert látja, hogy eljön az ő napja. Itt a gonoszokról beszél. A Zsoltár itt nem a gúnyolódásról beszél, hanem arról, hogy Isten pontosan ismeri a jövőt. És látja azt, hogy a gonosz abban a hitben él, hogy az ő gonoszsága nem tudódik ki, és nem jön el az ítélet, azonban Isten pontosan tudja, hogy mikor és hogyan fog eljönni az. Isten látja az ember végét is, a dolgok végét is. Ez egy vigasztalás is számunkra, és figyelmeztetés is, hogy az igazságtalanság nem fog örökké tartani. Tehát ha igazságtalanságért, ne csüggedjünk, nem fog az örökké tartani, valamint ha igazságtalanságot tettünk, térjünk meg abból és hozzuk erre, mert fény fog derülni rá, és az Isten kezében van az ítélet. Második kérdésünk, hogyan jár az ember, és van-e értelme a szorgalmaskodásnak? A Zsoltárok könyve 39. fejezet 7. versében így szól az ige: bizony árnyékként jár az ember, bizony csak hiába szorgalmatoskodik, rakásra gyűjt, de nem tudja, kitakarítja be azokat. Dávid az ember élet rövidségéből és mulandóságáról elmélkedik, sok ember egész életben gyűjt, tervez, küzd, és annélkül, és itt van a legkényesebb dolog, annélkül, hogy a lelkére hangsúlyt fektetne, vagy arra, hogy mi lesz az élet után. A Zsoltás nem a munkát becsüli le, hanem arra figyelmeztet, hogy Isten nélkül minden földi eredmény mullandó és veszendő. Nekünk nem az a célunk, a leggazdagabb emberek legyünk a temetőben, vagy felhalmozunk vagyonokat, amelyek itt maradnak utánunk, hanem lelki értékeket gyűjtjünk, és lelkileg legyünk megalapozódva főleg. Harmadik kérdésünk, mi volt a zsoltáros kenyere éjjel és nappal? Egy szomorú zsoltár, a 42. zsoltár 4. versét olvasom, azt mondja, könyhulatáson volt kenyerem éjjel és nappal, mikor minden nap azt mondják nékem, hol van a te Istened. A zsoltáríró mély lelki fájdalomban volt, annyira gyötört a szomorúság, hogy könnyei szinte táplálékává váltak. A Biblia nem akarja elrejteni a hívő ember szenvedéseit. Még Isten gyermek is átélnek csalódást, magányt, lelki küzdelmeket, azonban a remény ebben az egész üzenetben és a zsoltárban az, hogy a fájdalom közepette, és Istenhez fordult a zsoltáros, és minden bizonnyal ezt látjuk az igében, sok helyet, hogy nem haszontalan, nem eredménytelen, az Isten hozza az enyhülést, a békét és a reményt a jövőre nézve. Negyedik kérdés, mi volt a zsoltár író öröme? Szomorúságból örömre, és itt a 43. zsoltár, ugye a 42. zsoltár után, amit az előbb olvastam, 43. zsoltár 4. versét olvasom. Hadd menjek be Isten oltárához, vigasságos örömnek Istenéhez, és hadd dicsérek téged citerával, Isten, én Istenem. A zsoltás legnagyobb örömmel maga Isten volt. Nem csupán áldásokat kerestem, az áldás adót is. Ez egy fontos lelki tanulság. A hit legmélyebb öröme nem a kapott ajándékokban, hanem az Isten való kapcsolatban található. Ha Isten jelen van az életünkben, akkor az örömünk forrása maga ő lesz. És a zsoltár olyan szépen elmondja, dicsérjelek Isten, én Istenem. Legyen az Isten a mi Istenünk is, és tegyük őt magunkéva olyan személyes és bensőséges kapcsolattal, amelyet csak ki tudunk hozni ebben a földi életben. És akkor igazán örömteli lesz az életünk, mikor a legnagyobb királlyal, mindenható Istennel van kapcsolatunk. Ötödik egyben utolsó kérdés. Miért utasították el egyesek az egészségügyi reform témáját, és milyen álláspontot képviseltek mások? Az Étrend és táplálkozás című könyv második függelékéből azokat a válaszokat találtam, hogy Ellen White beszámol arról, hogy egyesek azért utasították el az egészségügyi reformot, mert úgy érezték, az túl nagy változás követelne a megszokott életmódjukban. Egyet tudok érezni, mindig egy változás nagy erőfeszítéssel jár, hiszen mikor valamit változtat, a régit lekérted is valami újat hozzá be, ami nehéz letenni a régit, mindaz, ami megszokott. Ezek az emberek sem akartak lemondani olyan szokásokra, amelyekhez hosszú idő alatt hozzászoktak. Mások viszont felismerték, hogy az egészségügyi reform Istentől kapott világosság, és készségesen törekedtek annak megvalósítására. Tehát kétféle hozzáállás volt, egyesek ellenálltak a kapott világosságnak, annak az értelmek, amit kinyilatkoztattak nekük, és mások engedelmes szívvel igyekeztek következetesen tenni azt. Ez ma is egy időszerű tanulság, amikor Isten újabb világosságot ad, hogyan viszonyulunk kényelmesen, nem akarunk változhatni, vagy készek vagyunk és engedelmesen követjük őt. A kulcs az igaz úthoz, a menny kapujához az engedelmességben van Isten iránt. Ezek lettek volna a válaszok a megadott kérdésekre. A következő héten is találkozunk, folytatjuk ott, ahol elmaradtunk, a zsoltárok könyve minden bizonnyal, de azt a következő tanulmány elénk fogja tárni. Addig is kívánom, hogy a megértett elvek szerint éljünk engedelmesen az Úr előtt, az Úr viseljen gondot rólunk és áldjon meg bennünket. A viszontlátásra!

0: Köszönöm Önöknek, hogy velünk tartottak nem csak a mai alkalommal, hanem egész negyed évben, amikor Pál apostolnak két levelével foglalkoztunk, a korintusi első levéllel és a második levéllel. Megismerhettük egy közösségnek küzdelmeit, formálódását, és egy lelki atyának a munkásságát, munkáját azért a közösségért, ahol nyilvánvalóan Isten munkálkodott és véghez tudta vinni azt, amit akart, mert Jézus Krisztusról beszélgettek, elmélkedtek és tudtak. Maradjon ő a mi értelmünkben, a mi lelkünkben, a mi ismeretünkben, és ezekkel a gondolatokkal fejlődjünk, és töltsük a továbbiakban is mindennapjainkat az Úr Jézus Krisztussal való találkozásig. Köszönöm, hogy velünk tartottak, szeretettel várom Önöket a következő alkalommal egy hét múlva, amikor egy új tanulmánysorozathoz fogunk hozzá, hogy újból tanulmányozzunk 3 hónapon keresztül egy témakörben. A viszontlátásra!
1: 8. Zsoltár. Az éneklő mesternek a gittitre, Dávid Zsoltára. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a Te neved az egész földön, aki az egekre helyezted dicsőségedet. A csecsemők és csecszopók szájával erősítetted meg hatalmadat, a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd. Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is, az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényein jár. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész...

15. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden? Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. A megbélyegzett útálatos az ő szemeiben, de az urat félőket tiszteli. Aki kárára esküszik, és meg nem változtatja. Pénzét nem adja uzsorára, és nem veszel ajándékot az ártatlan ellen. Aki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha.

Ó, mondd, mikor volt az a nap, az a perc az Úr előtt, hogy térdre hulltál? És hőn kérted őt, a jó megmentőt, adja néked is irgalmát.

Ötödik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Nehilótra, Dávid Zsoltára. Uram, figyelmes szavaimra, értsd meg az én sóhajtásomat, ügyelj az én kiáltásom szavára, én királyom és én Istenem, mert én hozzád imádkozom. Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat, jó reggel készülök hozzád, és vigyázok. Mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisságban gyönyörködnél, nem lakhatik te nálad gonosz. Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűncselekedőt. Elveszted, akik hazugságot szólnak, a vérszopó és álnok embert utálja az Úr. Én pedig a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek, leborulok szent templomodban, a te félelmedben. Uram, vezess engem a te igazságodban, az én ellenségeim miatt, egyengesd előttem a te utadat, mert nincsen az ő szájukban egyenesség, belsejük csupa romlottság, nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel hízelkednek. Kárhoztasd őket, ó Isten, essenek el saját tanácsaik által, taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened. És majd örül

0: Keresel, nem találsz. Vársz, hiába. Haladsz, de melyik irányba? Lépések az igazság útján.
1: Kedves hallgatóink, szeretettel üdvözöljük Önöket itt a Lépések az igazság útján című műsorunkban. A mikrofonnál László Varga Zoltán. Köszöntjük ezúttal kedves állandó stúdió vendégünket, Timis Balázsi Sándor lelkészt, Isten hozta stúdióban.
2: Köszönöm a meghívást, köszönöm az üdvözlő szavakat, hasonló szeretettel köszöntelek benneteket ebből az alkalomból, hogy egy ilyen alapvetően nagyon fontos kérdést a múlt heti és az ez alkalommal bemutatott téma keretében fogunk taglalni.
1: Csak nagyon-nagyon rövid emlékeztetésképpen hallgatóknak elmondanám, hogy a múlt szombati adásunk címe az volt, mi történik az emberrel, van-e élet a halál után? Az igazság az, hogy ezt a kérdést csupán félig sikerült körüljárni, mert megnéztük azt, hogy mi az igazság és mi a tévedés a halál kérdésében. Az e kérdésre adott válasz azonban kell, hogy tartalmazza Istennek a halálra adott megoldását, a válaszát is. Ma ezzel foglalkozunk, és éppen ezért egy másik kérdés lett a mai adásunk címe: miért várjuk oly hőn Jézus visszajövetelét? Kiinduló és záró igénk majdnem egymásnak szomszédai, mindkettő a Tesszalonikai első levél 4. fejezetében található. Kiinduló igénk tehát 1 Tesszalonika 4, 13 és 14. Nem akarom továbbá, atyánfiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, akik elaludtak, hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, akiknek nincsen reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképpen az Isten is előhozza azokat, akik elaludtak a Jézus által ővele együtt. 1 Tesszalonika 4, 13 és 14. Beszélgetésünknek pedig a záróigéje ugyanitt van a Tesszalonikai első levél 4. fejezetében, a 16. valamint 17. versek. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak volt a Krisztusban. Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön, az Úr elébe, a levegőbe, és eképpen mindenkor az Úrral leszünk. Pál apostol a Szentlélek ihletéséből milyen tévhiedelemből gyógyította ki a tesszalonikai keresztényeket, és velük együtt a minden korszakban élő híveket? Mit tanulhatunk a Megdicsőlés hegyén történtekből? Még gyermekként hallottam egy kedves történetet, a Lázár halálának és feltámadásának történetét. Ez a történet is hogyan gyújtja fel reménységünket Jézus isteni csodatevő erejéről és a feltámadásba vetett hitünkről.
2: Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek az Atyától, üdvözítő Jézus Krisztusunktól és a Szentlélek Istentől mind örökké. Amen. Kedves hallgatóink, a feltett kérdésre mindjárt belevágunk válaszunkkal. Pontosabban nem a miénkkel, hanem Isten igéjének válaszaival. A tesszalonikai hívők pár nagyon jó keresztények voltak, de kezdetleges hittel rendelkeztek. És azt gondolták, hogy mikor Jézus visszajön a földre, magával viszi az élő keresztényeket, a halottakat pedig ott hagyja a sírban. Pál apostol pedig azzal válaszolt, hogy amikor Jézus visszajön, nem a halottakat hátrahagyva viszi el az üdvözülendőket, a 15. versben így folytatja. Mert ezt mondjuk néktek az Úr szavával, hogy mi, akik élünk, akik megmaradunk az Úr eljöveteléig, éppen nem előzzük meg azokat, akik elaludtak, majd a 16. versben így bátorít. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harszonával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak volt a Krisztusban. Nem jó hír-e, hogy meghalt szeretteink csak pihennek? Amit már az előző előadásban is ecseteltünk. Mintha Jézus karjában pihennének, aludnának. Nem tudatosan, nem gondolkodva, csak pihennek. A következő dolog, amiről tudni fognak, az lesz, hogy a sírok megnyílnak, és ők kijönnek pórágyukból, és meglátják Jézust. A 17. vers mondja, azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk. Azokkal együtt a felhőkön, az Úr elébe, a levegőbe. Milyen nagyszerű találkozás lesz ott, a felhőkben. A halál sírja nem nyelheti el Isten gyermekét, mert élete Krisztussal van elrejtve Istenben. Amikor Krisztus megjelenik, akkor dicsőségben mi is vele leszünk. Az igaz keresztény számára a halál egyszerűen a dicsőséges feltámadás reggeléig tartó pihenés. Valaki megkérdezhetné, és mi van Mózessel, meg Illéssel? Jézus nem dicsőítetett meg azon a hegyen, és nem látta Mózest, meg Illést? Na figyeljük meg, hogy nem Mózes és Illés lelkét látta Jézus, hanem Mózest és Illést. De hogy kerültek oda? Jézus a hegyoldalon volt, és a Biblia azt mondja, hogy ott dicsőítetett meg. Látta Mózest és Illést, miközben beszélgettek velük. A Biblia szerint Mózes meghalt, de azt is tudjuk, hogy Isten feltámasztotta testben, előhívta sírjából, és a mennybe vitte. Illés pedig a mennybe ragadtatott, és nem látott halált. Miért engedte meg Isten, hogy az a két ember a második advent előtt a mennybe jusson? Ez egy kérdés. Mózes sírba szállt, de kijött onnan. Isten feltámasztotta előképként, hogy történelmi bizonyítékát adja, a sír nem tarthatja fogva áldozatait. Mózes a sírban nyugvó szeretteinket jelképezi, képviseli, akik feltámadnak Jézus eljövetelekor. Illés pedig felvitetett a mennybe, és nem látott halált. Ő azokat jelképezi, és azokat képviseli, akik életben látják meg Jézust, és soha nem halnak meg. Jézus győzelmet aratott a halál felett. Két csoportja lesz azoknak, akik a levegőjékben fognak találkozni Jézussal. Akik Mózeshez hasonlóan sírba szálltak, és akik Illéshez hasonlóan nem láttak halált, de elragadtatnak, hogy a felhők között találkozzanak megváltójukkal, Jézus Krisztussal, amikor eljön másodszor. Jézus már a kereszt halálra készült, amikor Mózes, Illés láthatatlan bizonságként jöttek bátorítani, hogy halála által megszabadítja azokat is, akik második adventje előtt meghalnak, de azokat is, akik életben lesznek eljövetelekor. Nem Mózes lelke ment a mennybe, Mózes teste. Mózes maga vittetett a mennybe. Jézusnak hatalma van a sír felett. Jézus félbeszakított temetési szertartásokat. És Jézusnak a sírból való csodálatos szabadításairól szóló újszövetségi történetek hitünknek azt az alapot adja, hogy Krisztus diadalmas a halál felett. János evangélium a 11. fejezete tartalmazza Lázár, Jézus egyik legközelebbi barátja halálának a történetét. Lázár, ami barátunk, elaludt, mondja Jézus, de elmegyek, hogy felköltsem őt. Mondának azért az ő tanítványai, Uram, ha elaludt, meggyógyul. Pedig Jézus annak haláláról beszélt. Ezért a továbbiakban Jézus azt mondta, hogy Lázár alszik, Lázár pihen. A törődöttség, a betegség, a fáradtság, a fájdalom elmúlt. Lázár egyszerűen pihent a második adventig. Tökéletes nyugalomban van, Lázár meghalt. De a történet folytatódik a 23. és egész a 26. versig. Mondanéki Jézus, feltámad a te testvéred. Azt mondta-e Jézus, hogy Márta, ne csükkedj, Lázár lelke jó helyen van a mennyben. Nem, hanem azt, hogy feltámad a te testvéred. És mit mondott Márta? A vallást közvetlenül Jézustól tanulta, és ezért mondanéki, Márta, tudom, hogy feltámad, hiszen te tanítottál erre. Feltámad az én testvérem a feltámadáskor, az utolsó napon. De Jézus még ennél is többet gondolt el Lázár számára, és a többiek számára. Mondanéki Jézus, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, nem hal meg, ha meghal is él. Jézus előhívta Lázárt sírjából, mint egy jeleként annak, amit minden barátja számára tervez. Ismét élve vezette ámuló húgaihoz az újjáteremtés csodája. Isten mesteri tervének jele volt Lázár feltámasztása. Ezen kívül világossá teszi azt is, amit Jézus második adventjekor egyetemes szintén tesz azokért, akik szeretik őt. Jézus odament Lázár sírjához, hogy egyrészt bizalmat ébresszen bennünk, hogyha mi is hívőkként halunk meg, eljövetele előtt, akkor csak nyugszunk. Másrészt, hogy bizalmat ébresszen bennünk, szeretteink biztonságban vannak Jézus karjaiban. A sír nem tarthatja fogva őket. Szeretném, ha a szerkesztő testvérem felolvasná János 11.41-től 43. terjedő szakaszt.
1: Olvassuk tehát akkor a János evangéliuma 11. fejezetének 41-től 43. terjedő verseit. Elvevék azért a követ onnan, ahol a megholt feküszik vala. Jézus pedig felemeli szemeit az égre, és mondta: Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál engem. Tudtam is én, hogy te mindenkor meghallgatsz engem. Csak a körülálló sokasságért mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. És mikor ezeket mondá, fennszóval kiállta: Lázár, jöjj ki! János 11:41-43.
2: Megfigyeltük, hogy Jézus nem azt mondta: Lázár, jöjj le! Hanem azt, hogy Lázár, jöjj ki! Ha valaki, akkor Lázár tehetett volna bizonyságot a mennyről. Ha Lázár lelke valóban a mennyben járt volna, ahogy néhányan mondanák, akkor ez rendkívüli alkalom lett volna Istennek, hogy kinyilatkoztassa a menny csodáit azáltal, aki már járt ott, Lázár által. De Lázár nem járt ott. Egyszerűen csak pihent, ahogy a Biblia mondja. Jézus nem azt mondta tehát, hogy Lázár jöjj le, hanem hogy Lázár jöjj ki. Éppen úgy, mint ahogy az utolsó napon is mondani fogja: Mária, János, Péter, György, Ibolya, jöjj ki! A Krisztusban meghaltak pedig felkelnek sírjukból. Úgy tűnik majd, mintha a hívő csak egy pillanatra hújta volna le a szemét, és azután felébred, hogy meglássa Jézust. Krisztus élete az ő élete lett. Azért, mert el van rejtve Istenben, egyszerűen pihent, tudatos létezés nélkül, és mikor felébred, Jézust látja meg mindenek előtt.
1: Kedves hallgatóink, miközben gondolatainkban mélyedünk ezen reménykeltő igazságok hallatán, hallgassunk meg egy énekszámot, kérjük közben maradjanak a készülékek mellett, beszélgetésünk nem sokára folytatódik.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Reménység Hangerádiót hallgatják a 88,3 MHz frekvencián, a mikrofonnál László Varga Zoltán. Kedves állandó stúdióvendégünkkel beszélgetünk, Timis Balázsi Sándor lelkésszel. Beszélgetésünk címe: Miért várjuk oly hőn Jézus visszajövetelét? Hogyan értsük meg Jézus kijelentését, amit egy másik alkalommal a kereszten mondott a hozzáforduló latornak? Ez a történet hogyan hívja fel figyelmünket a Biblia helyes tanulmányozására?
1: Néhány embert zavarba ejtett Krisztus kijelentése, amit a kereszten a latornak mondott. De gyertek, kedves hallgatóink, vizsgáljuk meg ezt a történetet is. Ne feledjük el, amikor a Bibliát tanulmányozzuk, az egész összhangjára kell törekednünk. Olvastuk már, hogy a halottak nem tudnak semmit. Olvastunk arról, hogy a sírban nincs emlékezés. Mondja a Biblia 53-szor, hogy a halál nem más, mint alvás? Igen. Igaz-e, hogy abban az 1600 esetben, amikor a Biblia a lélekről beszél, sosem mondja, hogy halhatatlan volna? Igaz. És a Biblia egyetlen egyszer sem beszél a halál utáni tudatosságról, vagy pedig arról, hogy az élők kapcsolatba léphetnek a halottakkal. Bámulatos, hogy egy témával kapcsolatban például 15 Biblia szövegünk is lehet. Amikor valaki egyszer azt mondja, na várj csak, én találtam itt egyet, ami valami mást mond. Jobban teszed, ha félredobod azt a 15 szöveget. Na nem, barátom, nem. Úgy kapunk helyes képet, ha a Biblia teljes gazdagságát áttekintjük. Azután, ha találunk egy olyan szöveget, ami látszólag nem illik a képbe, akkor újra értékeljük azt az egyet. Ne dobjuk félre a tömérdek többi szöveget, ami megvilágosítja a kérdésünket. A ma esti előadásban ezt fogjuk tenni. Megnézzük, mit mondott Jézus a tanítványnak, mit mondott Jézus a latornak, és rá fogunk mutatni, hogy Krisztus nem azt értette ezen, hogy még aznap együtt lesznek a paradicsomban. A Biblia azt tanítja, hogy maga Krisztus sem ment aznap a paradicsomban. Akkor tehát hogy mondhatta volna a latornak, velem leszel a paradicsomban. Ezen kívül a Biblia azt sejteti, hogy nagyon is valószínű, a lator meg sem halt aznap. Lapozzunk először Lukács 23 fejezetéhez, a 42 és 43. versekhez. Először a lator kérését nézzük meg, majd Krisztus válaszát. És mondta a lator Jézusnak: Uram, emlékezzél meg én rólam, amikor eljössz a te országodban. A lator kérése ez volt: Uram, ne feledkezz el rólam, emlékezzél meg róla. És mondanék ki Jézus: bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. Mondhatja valaki, állj meg! Ez megzavar engem. Valójában az egész dolog attól függ, kedves barátaim, hogy hova tesszük a kettős pontot. A ma szó elé, vagy a ma szó után. Abban a korban, amikor a Bibliát írták, a görög nyelven nem tettek ki írásjeleket. Az írásjeleket, pont, vessző, kérdőjel, felkiáltójel, csak az 1400-as évek, Krisztus után 1400-as évek közepén írták bele a szövegekbe. Jézus tehát ezt mondta a latornak. Bizony mondom néked ma. Ma, amikor a keresztre szegeztek. Ma, amikor úgy tűnik, hogy senkit sem tudok megmenteni. Ma, amikor minden erőm elhagyott. Bizony mondom néked ma. Velem leszel a paradicsomban. Jézus aznap tette ezt a kijelentést, nem azt mondta a latornak, hogy még aznap együtt lesznek a paradicsomban. Nem. Azon a napon, amelyet megnevezett Jézus. Nézzük a továbbiakat. Valaki megkérdezheti, honnan tudod, hogy hová kell tenni a kettős pontot? Honnan tudod, hogy a ma szó elé vagy utána kell tenni? Egyenes kérdés. Háromféleképpen nyerhetünk teljes bizonyosságot afelől, hogy hova kell tenni a kettős pontot. Először, az első indok. A Biblia azt mondja, hogy a Szentírást nem lehet megtörni. Ha a szövegek túlnyomó többsége azt mondja, hogy a halottak semmit nem tudnak, a halottak nem dicsérik az Urat, a halálban nincs emlékezés, akkor egy apró, oda nem illő dolog elsöpörné az egészet. Második indok. Krisztus maga sem ment fel a paradicsomba aznap. Be lehet bizonyítani, hogy Jézus nem ment fel a paradicsomba aznap? Természetesen igen. Nézzük meg János evangéliuma 20. fejezetét. Mária Magdaléna oda ment a sírhoz, látta, hogy üres, arra gondolt, hogy Krisztus sírját kirabolták, akkor azonban Krisztus odalépett hozzá. De ő nem ismerte fel. János 20.15-ben mondanéki Jézus. Asszony, mit sírsz? Kit keresel? Ő pedig azt gondolván, hogy a kertész az, mondanéki, Uram, ha te vitted el őt, mondd meg nékem, hova tetted, és én elviszem őt. Mária kora reggel az Urat kereste. Meg akarta találni. És Krisztusról azt gondolta, hogy a kertész. Könnyein át csak alakjának elmosodott körvonalát látta. A 16. vers. Mondanéki Jézus. Mária. Senki sem tudta nevét így mondani, mint ahogy Jézus mondta. Amikor Mária Magdolna meghallotta, hogy őt Máriának szólítja, megborzongott, mert arra gondolt, hogy ez a mester. Megfordulván mondanéki, Rabboni, ami azt teszi, mester. Oda szaladt hozzá, de mondanéki Jézus, ne illes engem, mert nem mentem még fel az én atyámhoz, hanem menj el az én tanítványaimhoz, és mondd nékik, felmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, és az én Istenemhez, és a ti istenetekhez. Ez pedig a hét első napján történt. Péntektől, amikor Krisztust keresztre feszítették, ez volt a harmadik nap. A Latorral 3 nappal korábban beszélt. Hogyan érthette volna Jézus úgy, hogy aznap vele lesz a paradicsomban? Ha a harmadik napon Máriának ezt mondta, nem mentem még fel az atyához. Gondolod, hogy Krisztus hazudott a Latornak? Amikor azt mondta, hogy aznap találkoznak a paradicsomban? Vagy hazudott Máriának? Már felment az atyához a mennybe, a Latorral, mint győzelmének első jelével. Ó, kedves barátom! Jézus biztosan nem mondott valótlant. És a harmadik indok? Mit jelent akkor az a szakasz Lukács 23-ban? Nagyon egyszerű. Nem a Biblia írói tették ki az írásjeleket, és a Szentírás összhangban van. Jézus a menny és a föld között haldokolva függött a kereszten. A kereszt tövénél a római katonák sorsot vetettek köpenyére. Kiabáltak vele. Másokat megmentett, de magát nem tudja megmenteni. Gorombán kiáltozták. Ha te vagy a zsidók királya, szállj le a keresztről! De a Lator rápillantott az ott függő Jézusra. És a hitre jutás pillanatában ezt mondta. Uram, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te országodban. Hiszem, hogy meg tudsz menteni, Uram. Jézus ezekkel a szavakkal fordult hozzá. Bizony mondom néked, ma, amikor úgy látszik, hogy senkit nem tudnék megmenteni, ma, amikor úgy kell meghalnom, mint egy köztörvényes bűnözőnek, ma, amikor az ég és a föld között függök a kereszten, vér folyik a kezemből, és vércsöppek peregnek arcomról. Azt mondom neked ma, hogy velem leszel a paradicsomban. Abban a pillanatban Krisztus garantálta a Latornak, hogy lesz helye vele együtt a paradicsomban.
0: Hallgassunk meg egy énekszámot, utána folytatódik beszélgetésünk. Kérjük kedves hallgatóinkat, hogy maradjanak továbbra is a készülékek mellett.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Reménység Hangja Rádiót hallgatják a 88,3 MHz-es frekvencián, a mikrofonnál László Varga Zoltán. Miért várjuk oly hőn Jézus visszajövetelét? Ez a címe mai beszélgetésünknek, amelyben Timis Balázsi Sándor állandó stúdió vendégünkkel beszélgetünk. Valóban igaz, miszerint kérhetjük, és Jézus meg is adhatja fenntartott helyünket az eljövendő dicsőség országában. Így van ez?
1: Határozottan így. Ó, kedves barátaim! Ma ti is biztosíthattok magatoknak egy helyet a paradicsomban, Isten országában. Krisztus ugyanúgy biztosít ma téged is, kedves barátom, mint ahogy biztosította a Latort. Amikor Krisztus eljön a mennyből, a sírok megnyílnak. Akik Krisztusban pihennek, feltámadnak. A csak pillanatnyinak tűnő pihenésükből életre kelnek. Akik Krisztusért élnek, azok felvitetnek a felhők közé, hogy a levegőben találkozzanak Jézussal. Ó, barátom! Micsoda reménység! Micsoda bizalom! A sír nem a vég. A halál nem sötét üreg a földben, ahol nincs ragyogó reggel, hanem csak pillanatnyi pihenés, míg Jézus el nem jön.
0: Végezetül tudna a lelkész úr egy bátorító, biztos reménységet keltő példával szolgálni a megholtak állapotát és a biztos feltámadást illetően? Ha van egy hiteles példa, kérem ossza meg a hallgatókkal és velünk is.
1: Nemrég jutott tudtomra egy valóban hiteles példa. Az egyik evangélista otthonában volt családjával együtt, amikor egy nap csengett a telefon. A vonal másik végén egy ápolónő beszélt, nagyon idegesen. Megkérdezte, hogy ő a keresett evangélista? Igen. Amikor igennel válaszoltam, írja az atyafi, így folytatta. Szükségem volna a segítségedre, de azonnal. Egy asszony épp most jött be az irodámba, egy halott gyermekkel a karjában. Egy a városunkban élő család gyermeke volt, akire ez az ápolónő vigyázott, mert ez volt a foglalkozása. Kis gyermekekre ügyelt, gondozta őket. Majd sietve hozzátette. Már hazafele tart az asszony. Nagyon-nagyon gyorsan menjen el a családhoz, és mondja el nekik, hogy mi történt a kisbabával. Ez az asszony teljesen kiborult. Miután elmondta a szülőknek, hogy mi történt a kisbabával, az lenne a legjobb, ha a lehető leggyorsabban felkeresné a beteggondozó asszonyt. És írja tovább a jelentést az evangélista. Beugrottam a kocsiba, és a kanyargós útakon olyan gyorsan hajtottam, ahogy csak tudtam. Hangosan vert a szívem. Amint a család háza felé tartottam, kérdések cikáztak át az agyamon. Mit mondhatok én a szülőknek? Tudják-e már, hogy a kisbabájuk meghalt? hogyan mondjam meg nekik? Hogyan törhetek rájuk ezzel a hírrel? És akkor a dicsőséges feltámadásra kezdtem gondolni. Arra gondoltam, hogy amikor egy ember meghal, olyan, mintha Jézus karjában pihenne, különösen, ha egy kisbabáról van szó. Hogy a sír nem egy sötét üreg a föld mélyén. A halál szinte csak egy pillanatig tart. Ott nincs fájdalom, elmúlás, minden szomorúság, minden bánat a múlté. Az udvarba belépve azon tanakodtam, hogy vajon a szülők tudják-e a hírt. A lépcső mellett két kisgyerek játszott. Az egyik felnézett, és ezt mondta. A baba meghalt, a baba meghalt. Ebből megértettem, hogy a szülők már tudnak a gyermek sorsáról. Amikor beléptem a házba, oda mentem az anyához, és a vállára tettem a kezem. És azt mondtam, el sem tudom képzelni, hogy milyen nagy fájdalmat élnek át, mert velem ilyen még nem történt. De van valaki, aki megért. A szerető Isten, aki a Golgota keresztjén vesztette el fiát. Ő elvesztette a fiát, hogy az önök kisfia újból életre kelhessen. Ezekről beszélgettünk, és a szülőkben felvillant egy halvány reménysugár. Azután elmentem ahhoz az asszonyhoz, aki telefonált, aki a gyerekre vigyázott. Hisztérizált. Nyilván magát okolta a gyermek halála miatt. Ezekkel a szavakkal léptem hozzá. A jó és a gonosz világában élünk, kedvesem. Olyan világban, ahol néha gonoszság is előfordul. De abban biztos lehetsz, hogy Jézus Krisztusnál van a halál kulcsa. A sír nincs lelakatolva. Bízhatsz abban, hogy Krisztus érted, meghalt. Értem is meghalt. Ezért a kisgyerekért is sírba szállt. Azért vállalta sírba tételt, hogy nekünk ne kelljen örökre a sírba maradnunk. Ez a Jézus új életet teremthet és adhat. Azután beszéltünk a feltámadás reggelének dicsőségéről. Kedves barátom! Meghalt-e már valaki szeretteid közül? Van-e a rádió előtt ma este olyan férj, akinek meghalt a felesége, vagy olyan feleség, akinek meghalt a férje? Aki a szívében arra vágyik, hogy férjével vagy feleségével lehessen. Van-e olyan feleség, aki elveszítette férjét? Van-e olyan szülő, akinek gyermeke halt meg? Van-e olyan gyermek, akinek szülei haltak ki? Kedves barátaim, Jézus azért függött a Golgota kegyetlen keresztjén, hogy mi ismét

0: nyugodtabbá lesz. A történelem legkimagaslóbb eseménye lesz ez. Jézus jön. Királyként és győztesként jön. Teljes dicsőségében és ragyogásával. Úgy, amint a szerkesztő testvérem most a Tesszalonika 4. fejezet 16 és 17. verséből felolvassa az örömteli hírt.
1: Olvassuk el akkor beszélgetésünknek beígért, szívünket melengető és belénk reményt öntő záró igéjét, a Tesszalonika beliekhez írott első levél 4. fejezetének 16. és 17. verseiből. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak volt a Krisztusban. Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe, és eképpen mindenkor az Úrral leszünk. 1 Tesszalonika 4, 16-17.
0: Kedves hallgatói, gondoljuk csak el, a sírok megnyílnak, a kisbabákat angyalok viszik, édesanyjuk karjába teszik, férjek és feleségek, akiket a halál választott szét, újból egymás mellett lesznek, és együtt ragadtatnak el, hogy találkozzanak Jézussal a levegőjékben. Micsoda nap lesz! Milyen nagyszerű találkozás! Mert ekkor győzetik le az utolsó ellenség, a halál, mindörökre. Ezért dicsérd az Urat, dicsérd őt, magasztold az ő szent nevét, ezért a boldog advent reménységért. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete, a Szentléleknek közössége legyen és maradjon veletek mind örökké. Amen.
1: Kedves hallgatóink, úgy gondolom, hogy ha nem is merítettük ki teljesen a témát, de most már egy elfogadható és lényeges pontjaiban átfogó válaszunk van arra nézve, hogy hogyan oldja meg Isten a halál kérdését. Visszatérve beszélgetésünk címéhez, feltettük a kérdést, miért várjuk oly hőn az Úr Jézus visszajövetelét? Azért, mert akkor ez a kérdés is megoldódik. Szeretnénk itt megköszönni a hallgatók nevében kedves stúdió vendégünk jelenlétét, és akkor hadd keltsünk érdeklődést újból. A jövő heti beszélgetésünkre nézve, miről lesz szó egy hét múlva?
0: Hát egy hét múlva az előadásnak címe az új élet kapuja. Egy krisztusi hagyaték. Hogy miben áll ez, hadd maradjon rejtély a következő hét előadásáig. De azután majd következik rá egy hétre az evangéliumi keresztség előfeltételei. Mind a két heti előadás ugyanazt a közös témát taglalja.
1: Értsük úgy tehát, hogy ha eddig beszéltünk a fizikai értelemben a feltámadásról, most már áttérünk a lelki feltámadásra. Megköszönjük szépen, reménységünk az, hogy ezek a beszélgetések elhangzanak, és segíteni fognak azoknak, akik az igazság útján elindultak. Kedves hallgatóink, hallottuk tehát ezeket a bátorító üzeneteket. Magam a szerkesztő nevében zárnám mai adásunkat a Tesszalonikai első levél 4. fejezetének 18. versével. Annak okáért vigasztaljátok egymást e beszédekkel.

81. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a gittitre, a száfé. Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek, újjongjatok a Jákób istenének. Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt. Fújjatok kürtöt újholdra, holtöltekor, a mi ünnepünk napján. Mert végzett dolog ez Izraelnél, a Jákób istenének rendelése. Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, mikor kijött Egyiptom földje ellen, nyelvet hallékott, amit nem tudtam. Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól. A nyomorúságban segítségül hívtál, és én megszabadítottalak téged, meghallgattalak téged a mennydörgésnek rejtekében, megpróbáltalak téged a versengésnek vizénél. Hallgass, én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó, Izrael, ha te meghallgatnál engem! Ne legyen te nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt meg ne hajolj. Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, nyisd szét a te szádat, és betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szómra, és Izrael nem engedelmeskedett nékem. Ott hagytam azért őt szívüknek keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ó, ha az én népem hallgatna reám, és Izrael az én utaimon járna. Legott megaláznám ellenségeit, és szorongatói ellen fordítanám kezem. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének néki, és örökkévaló lenne az ő idejük, és ő megelégítené őt java búzával, és sziklából folyó mézzel töltené.

45. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Sosan Nimra, Kórá fiainak tanítása, ének a szerelmetesről. Fölbuzok szívem szép beszédre, mondom, művem a királynak szól, nyelvem gyors írónak tolla. Szebb, szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömledez ajkaidon, azért áldott meg az Isten örökké. Közd derekadra kardodat, vitéz, dicsőségedet és ékességedet, és ékességedben haladj diadallal az igazságért, a szelídségért és jogért, és rettenetesre tanítson meg téged a te jobb kezed. Nyilaid élesek, népek hullanak alád, a király ellenségeinek szívében. Trónod, ó Isten, örökkévaló, igazságnak pálcája, a te királyságodnak pálcája. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten a te Istened öröm olajával társaid fölé. Mirha, áloé, kasszia, illatú minden öltözeted, elefántson palotából zeneszóval vidámítnak téged, királyok leányai a te ékességeid, jobb kezed felől királyné áll, ofíri aranyban. Hallj csak, leány, nézd csak, hajtsd ide füledet, feledd el népedet és az atyád házát. Szépségedet a király kívánja, hiszen urad ő, hódolj hát néki. Tírusz leánya is, a nép dúsai, ajándékkal hízelegnek néked. Csupa ékesség a király leánya bent, vont aranyból van a ruhája. Hímes öltözetben viszik a királyhoz, szüzek vonulnak utána, az ő társnői néked hozzák őket. Bevezetik őket örömmel, vígsággal, bemennek a király palotájába. Atyáid helyett fiaid lesznek, megteszed őket fejedelmekké mind az egész földön. Hadd hirdessem a te nevedet nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké dicsérnek majd.

hallé, és aki a szemet formálta, avagy nem láté, aki megfeddi a népeket, avagy nem fenyíté meg, ő, aki az embert tudományra tanítja, az Úr tudja az embernek gondolatait, hogy azok hiába valók. Boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre, hogy nyugalmat adjanak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek. Bizony nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét. Mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igaz szívűek. Kicsoda támad fel én mellettem a gonoszok ellen? Kicsoda áll mellém a hamisság cselekedők ellen? Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem, már-már ott lakoznék lelkem a csendességben. Mikor azt mondtam, az én lábam eliszamodott, a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem. Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Van-e köze te hozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot szerez törvény színe alatt? Egybe gyülekeznek az igazak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlannak vérét. De kővárom lőn én nékem az Úr, és az én Istenem az én oltalmamnak kősziklája. És visszafordítja reájok az ő álnokságukat, és az ő gonoszságukkal veszti el őket. Elveszti őket az Úr, ami...

0: Családi kör. Köszönti a kedves hallgatót Magó Zsolt és Csergezán Bernád. A következő néhány percben elsősorban a férfiakhoz szeretnénk szólni, és úgy, ahogy tettük ezt a múlt alkalommal is, a nők érzéseiről, belső lelki világáról szeretnénk egy kicsit beszélgetni. Egy óriási kihívással állnak szemben a nők, akkor, amikor időt és energiát nem kímélve megtesznek mindent annak érdekében, hogy szépek, vonzóak, csinosak legyenek, úgy a férjük, mint a társadalom számára. Azonban hiába tesznek meg mindent, újból és újból olyan kihívásokat tár eléjük a divat és a mai társadalom, ami egyszerűen lelkileg, érzelmi világukban újból és újból sebet ejt rajtuk. És így férjekként, akik szeretnénk azt, hogy a feleségünk boldog és megelégedett életet tudjon élni, egy nagyon fontos szerep jut, hogy hogyan tudjuk őket megérteni és támogatni. Már nagyon sokszor elmondtuk és utaltunk arra, hogy férfiakként sokszor hajlamosak vagyunk arra, hogy könnyelműen viszonyuljunk a dolgokhoz. Hát tudjuk, hogy szép, ő is tudja, hogy szép, támogatjuk abban, hogy mindent megtegyen azért, hogy jól érezze magát, de olyan ritkán fejezzük ki ezt szavakban. Miért olyan fontos, és szeretném, ha még egyszer kihangsúlyoznánk a szavaknak a fontosságát, hogy kifejezzük mindazt, amit tudunk, mindazt, amiben biztosak vagyunk.
1: Szeretném megismételni, mert a múlt alkalommal is elmondtam ezt a gondolatot. Ne feledd, mint férj, hogy nem csak egy lakást osztok meg együtt, hanem mint férj, feleséged számára tükör vagy. És különösen a szavak tükre az nagyon lényeges a te feleséged életében. Gondolkozz el néhány szón egy kijelentésen, milyen jól nézel ki. Persze fogalmazd meg, és legyen az a te verziód, a te szavaiddal tedd ezt. Nem is jön, hogy higgyed, hogy mit jelent ez, amikor elmondod első alkalommal a te feleségednek. De ez annyira családiassá kell váljon számodra, mint amikor azt mondod a feleségednek, kérem a távirányítót. Persze először furcsának tűnhet, de a legtöbb feleség számára ez egy különleges szükség, amelyet nem töltheti be senki se. Ahányszor csak alkalmad van, tedd meg ezt a dolgot. Egy nő így fejezte ki véleményét. Éhesek vagyunk ilyen nemű bók után. Meg vagyok győződve, hogy a férfiak gondolnak erre, de nem mondják el hangosan. És nagyon szeretném, hogyha megtanulnák ezt el is mondani, mert ez annyira édes, annyira jó számunkra. Egy kulcs alkalom az, amikor mind a ketten észrevesztek egy nőt, aki nagyon szép, aki nagyon szépen öltözött, és akkor elmondhatod neki, így van, nagyon szép az a nő, vonzó az a nő, de ne feledd el, te is szép vagy, te az enyém vagy. Ez nagyon-nagyon sokat segít a te feleséged számára, mert a bizonytalanság, amely létezik az ő életében, az eltűnik, lassan nem fog létezni.
0: Remélem, senki nem kezdte el gyakorolni és megoldani a problémáját, hogy egy kicsit túlzott ezekben a bókokban. Milyen szerepet tölt be az őszinteség akkor, amikor a feleségünk iránti szeretet arra késztet, hogy odafigyeljünk azokra a lelki igényekre, amelyekkel ő nap mint nap szembe találja magát.
1: Persze itt nehezebb válaszolni, hogy az őszinteség. Mert az őszinteség az őszinteség. Amikor valamit mondsz, azt mond szívből. Hogyha pedig szívből mondod, ennek megvan a hatása is annak a személynek életében, akivel beszélsz. Persze most a feleségről beszélünk. És hogyha megtanultál úgy beszélni a feleségeddel, mint azzal a kis 5 éves kislánnyal, akkor minden rendben van. Íme mit mondott egy nő? Akkor, amikor nem vagyok megelégedve a ruhatárommal, a ruhákkal. Jó lenne, hogyha megérteni a férjem, hogy én önmagammal nem vagyok megelégedve. Ideges vagyok azért, mert néhány kilót, néhány plusz kilót szedtem össze. Ki tudja, milyen más problémáim vannak, amikor beletekintek a tükörben, és hogyha itt ebben a helyzetben azonnal a férjem egy szót elmondana, amire nekem szükségem van, hogyha ezt őszinte módon tenné, nagyon sokat segítene az én életemben. Hogyha végül azt mondaná, tudod, olyan jól nézel ki, hogy egész este nem tudom levenni a tekintetem rólad, ez megváltoztatna mindent az én életemben. Kedves férjek, gyertek, szívleljük meg ezt a gondolatot, és próbáljuk ennek alapján irányítani hozzáállásunkat.
0: Ha már megvan az elhatározás, és megértettük ennek a fontosságát, még marad egy gyakorlati kérdés, hogy mikor is kezdjük el, hogyan tudjuk megérteni, hogyan tudunk ráérezni, hogy mikor van a legmegfelelőbb pillanat, amikor ezt ki kell mondanunk, ki kell fejeznünk.
1: Itt a válasz nagyon egyszerű. Kezd el most, amikor az első alkalmad van, amikor első alkalommal szemtől szembe állsz a te feleségeddel, amikor észrevettél valamit az ő életében, azonnal mondd el azt, amit érzel iránta. Lelkileg is fel kell készítsük önmagunkat erre, ez szükséges ez a felkészülés, azért, hogy nehogy egy ellen üzenetet tolmácsoljunk a feleség számára. Egy feleség a következőket mondja, akkor, amikor készen vagyok, és indulni szeretnék a városban, és hogyha 30 másodperc alatt nem vett észre, akkor egyszerűen azt mondom önmagamnak, nem nézek ki nagyon jól számára. Persze a férről van szó. Nagyon hosszan készültem, érte készültem, de végképp úgy veszem észre, hogy nincs megelégedve velem. Vagy a következő is lehet. Hosszan készültem, de ő észrevesz engem. Vagy egy másik nő azt mondja, amikor lejövök az emeletről, az, ahogy rám tekint, elég nekem, hogy megértsem, hogy mit érez irántam. Igen, egy nagyon érdekes jelenetet olvastam egy nőről, amelyik ugyancsak ezt állította, hogy készek voltak indulni, a férj nem vette észre őt, és amikor beültek a kocsiba, és tolattak hátra, egyszerűen a férj észreveszi, hogy a jobboldali tükör be van zárva, kiszáll a kocsiból, beállítja a tükröt. A nő felsóhajtott, és egyszerűen ez jutott eszébe. A tükröt észrevette, de engem nem.
0: A legtöbb esetben, amikor már megszületik a férfiban a vágy, hogy értékelje a feleségét, vagy pontosabban a feleség, mint egy kiprovokálja ezt, könnyen a legegyszerűbb módszert válasszuk, és a nő kérésére, a feleségünk kérésére annyit válaszolunk, hogy jól nézel ki. Igen, szeretlek téged. Ezek az egyszerű kifejezési formák milyen mértékben felelnek meg a női igénynek, amelyek által érzik azt, hogy elfogadva vannak és támogatva vannak?
1: Van egy ilyen, hogy az az egyszerű, jól, hogy nézek ki, jól. Ezt soha nem kellene használni egy férfi. Miért? Ugyanezt mondta az édesanyjának is, amikor megkérdezte, hogy telt az iskola, jól, egyszerű, megvolt a válasz. Egy feleség a következőket mondta. Hogyha megkérdezném a férjem, ha mielőtt este szeretnünk kimenni a városban, és ő azt válaszolná, nagyon jól nézel ki, kedvesem, hozzá kellene tegyem neki azt, hogy ha te tudnád, hogy mennyit készültem, hogy halljam ezt a jól, akkor teljesen másképp válaszolnál az én kérdésemre. Mi a férfiak? Nagyon sokszor használjuk ezt a szót, jól, jó, minden rendben, de nem jövünk rá, hogy nem akárhol, és különösen amikor itt a feleségünkről van szó, nem talál ez a válasz. Ő szeretné, hogyha akkor, amikor válaszolunk az ő kérdésére, akkor teljesen valami történne bennünk, mintha az az idő lenne, amikor barátok voltunk, vagy jegyesek voltunk, és tényleg valami különleges történt. Úgy szeretné a választ ez alkalommal is. Ezért gyertek, készüljünk személyesen megérteni, mit jelent a nő számára, a feleség számára egy ilyen válasz.

0: lehet, hogy sokunknak eszünkbe jutnak olyan alkalmak, amikor tényleg szerettünk volna kedvesek lenni, szerettük volna elhalmozni a feleségünket bókjainkkal, és annak ellenére, hogy tudtuk azt, hogy erre szüksége van, mégis negatív reakciót váltott ki. A feleségünk nem úgy fogadta, ahogyan mi reméltük, ahogyan számítottunk rá. Hogyan lehet felkészülni, hogyha egy hosszú ideig nem gyakoroltuk a feleségünknek az értékelését, hogy ezeket az első kezdetleges visszautasításokon a család túl tudja tenni magát?
1: Ne csüggedj el akkor, amikor egy ilyen hozzáállással találkozol a te feleséged részéről. Igen, a feleség sokszor ezzel még akarja takarni azt, hogy neki szüksége van a te értékelésedre. Persze úgy véli, hogy te nem is fogod észrevenni, hogy mi történik az ő szívében, lelkében, de ez azt mutatja, hogy milyen nagy a szükség az ő életében, hogy hallja azt, amit csak te mondhatsz el számára. Hogyha pedig feladod a harcot, elcsüggedsz, ez persze ez csak negatív befolyást fog jelenteni a ti kapcsolatotok számára. Hiszen a következő alkalommal másképp fog reagálni. Neki nehéz elhinni, hogy tényleg úgy van, ahogy te mondod, miért? Azért, mert ő látja azokat a hiányosságokat, és neki nehéz elhinni, hogy tényleg az úgy van, ahogy te mondod. Hogyha ezt pedig megteszed, és őszintén teszed, és gyakran fogod tenni ezt a dolgot, az ő élete meg fog változni, és feleséged érzései is meg fognak változni. Tehát ne szűnj meg továbbra is szépen beszélni, és szép dolgokat elmondani a te feleségednek. Nagyon sok férfi egy különleges helyzetben jut, akkor, amikor a feleség elégedetlen, hiszen néhány kilót pluszban összeszedett, és szeretne beszélni erről, de te, mint férj, nincs kedved erről beszélni. Nem létezik olyan helyzet, hogy szólnunk a mi feleségünkhöz, és meg ne sértenük, hogyha nem úgy tesszük ezt a dolgot, ahogy kellene, egyedül akkor, amikor ő azt mondja neked, mint férj, kérlek, őszintén mondd el, hogy úgy van, ahogy én látom ezt a dolgot. Például felvesz egy ruhát, vagy egy szoknyát, vagy valamit magára, és azt kérdi, nem leszek kacagás ezzel a ma estéri összejövetelen? És hogyha őszintén kérdi tőled, és ő szeretné tudni a választ, akkor egyszerűen azt mondhatod, jobb lenne, hogyha felvennéd azt a másikat, vagy valamilyen ehhez hasonló válaszsal rendelkeznél. Ha pedig egy valóságos helyzettel küzd, mint például 10 kiló pluszban, nem egy olyan aspektussal, mint például, amikor ő úgy véli, hogy az ő óra túl nagy, és tudod, hogy milyen rosszul érzi magát, milyen kellemetlen helyzetben van, amikor ez eszében jut, és hogyha ő pedig felméri azt, hogy te is csalódott vagy emiatt, hidd el, hogy ez súlyosbítja az ő érzéseit. Elkezdhetnéd például, én szeretlek téged úgy, ahogy vagy. De ha te nem szereted ezt a dolgot, mondjad, mivel segíthetnék neked. Majd, ha elmondja, tégy meg mindent, amit tudsz azért, hogy ő is jól érezze magát. Mint például, hogyha ő menni akar egy sportteremben, tégy te is valamit abban az időben, menj egy más sportteremben, vagy valami más sportot gyakoroljál, vagy egyszerűen a feleségedért mondj le az esti fagyiról, vagy annyi mindent tehetsz a te feleségedért. Ne feledd el, hogy számára nagyon sokat számít az, hogyha számodra az ő kinézése elragadtató. És hogyha ezt értékelni fogod, és különösen, hogyha értékeled az ő belső szépségét, ez erőt ad neki, hogy továbbra is boldog és kellemes pillanatokat éljen melletted, veled együtt a családi életben. Léteznek olyan nők, akik rendkívüli szépekké válnak azért a csendes lelkületért, azért a lelki tisztaságért, de persze ezt a férfinek észre kell vegye. hogyha léteznek némely változások az ő életében, az ő kinézésében, egyszerűen el kell mond, igen, léteznek ezek a változások, hiszen egy gyereket szültél, de számomra olyan szép vagy, vagy lehet még szebb vagy, mint amilyen voltál ezelőtt. Ezek azok a lényeges szavak, kijelentések, amelyeket elvár egy nő a férfi részéről.
0: Mi férfiak is úgy vagyunk, mint sokszor a nők, hogyha nem látjuk a befektetett időnek és energiának az eredményét, akkor sokkal nehezebben tudjuk megtenni. Milyen pozitív eredményei lehetnek akkor, amikor elkezdjük a mi feleségünket értékelni, támogatni ezen a területen?
1: Léteznek olyan területek, és ezek közé tartozik az anyagi terület, amikor sokszor a férfiak úgy tekintik, hogy az a sok ruha, az öltözet, kozmetikai cikkek, ezeknek megvásárlása kidobott pénzt jelent, hiszen a feleség teljesen más egyebet szeretne. Szeretni azt, hogyha mindig, mint férj, a te életed középpontjában lenne, és ezért szeretne mindent jobbá, szebbé tenni. Így az öltözet által, így szépítő cikkek által. Nem mondja senki se, hogy a pénzt az ablakon kell kidobni, de sokszor a férfiaknak úgy tűnik, hogy nem lényeges azt, amit a feleségek szeretnének megvásárolni. Itt el kell mondjam, hogy nagyon lényeges a kompromisszum. Nagyon lényeges egy közös megoldást találni, hiszen a feleség is tudja, miért teszi ezt a dolgot, és a férnek is meg kellene értenie, hogy miért teszi ezt a dolgot. A férnek többet kell ajánlania, a feleség pedig egy kissé kell csökkentse azt, amit hónaponként feljegyez a vásárlási listára. Érdekes dolgokat lehet felfedezni akkor, amikor tanulmányokat figyelünk meg ezzel kapcsolatosan. A férfiak nagy többsége kész áldozni, amikor erről van szó. Például, hogyha a feleség szeretne fogyni, vállalja azt, hogy vigyáz a gyerekekre, amíg el fog menni a sportterembe, kész fizetni ezeket a költségeket, csak azért, hogy a feleség jól nézzen ki, csak azért, hogy a feleség jól érezze magát. Itt az alkalom, amikor nyíltan beszélhetünk erről a dologról a mi feleségünkkel, és hogyha pedig pozitív módon fogunk hozzáállni ehhez a témához, megnyertük a feleségünket, az ő életében komoly változások fognak megtörténni. Ez a valódi tükör a feleség életében, és ez pedig a férj. Ezért annyira lényeges a férjnek megérteni az ő fontos szerepét.
0: Köszönöm szépen ezeket a gondolatokat, és kívánom azt kedves hallgatóinknak, hogy ezek gyakorlása által tapasztaljuk meg, hogy a feleség mennyivel megértőbb és mennyire odaadóbb tud lenni akkor, amikor ezeket a befektetéseket, ezt az áldozatot, vagy pedig ezeket a természetes dolgokat megtesszük, akkor, amikor kifejezzük nap mint nap, újból és újból, hogy mennyire szeretjük és miért szeretjük a mi feleségünket. Köszönjük kedves figyelmüket, kívánunk egy kellemes délutánt, viszont hallásra!

87. Zsoltár. A Kórá fiainak Zsoltára. A szent hegyeken vetette meg az ő fundamentumát, szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban, mint Jákobnak minden hajlékát. Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa. Előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet, ímé Filisztea és Tírusz, Kússal együtt, ez ott született. És ezt mondják a Sion felől, mindez, mind amaz ott született, és ő, a felséges, erősíti azt. Az Úr beírván feljegyzi a népet, ez ott született. És táncolva énekelik, minden forrásaim te benned vannak.

Harmadik Zsoltár. Dávid Zsoltára, fia, Absalon elől való futásakor. Uram, mennyire megsokasodtak ellenségeim, sokan vannak a reám támadók, sokan mondják az én lelkem felől, nincs számára segítség Istennél. De te, ó Uram, pajzsom vagy nékem, dicsőségem, az, aki felmagasztalja az én fejemet. Felszóval kiálték az Úrhoz, és ő meghallgata engemet az ő szentsége hegyéről. Én lefekszem és elalszom, felébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek sok ezernyi néptől sem, amely körös körül felállott ellenem. Kelj fel, Uram, tarts meg engem, Istenem, mert te verted arcul minden ellenségemet, a gonoszok fogait összetörted. Az Úré a szabadítás, legyen a te népeden a te áldásod.

Zsoltárok könyve 112. fejezet első vers. Boldog ember az, aki féli az Urat, és parancsolataiban igen gyönyörködik.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Fejér Levente vagyok, és örvendek, hogy ma is velünk szeretnének eltölteni legalább néhány percet. Egy rövid zenei bevezető és egy énekszám elhangzása után adásunkat az Élő Ige, Élő Hit című rovattal fogjuk folytatni, amelyben Háló Sándor előadásában Máté evangéliumából fogjuk meghallgatni a 15. fejezetet. Az igerészlet után egy zenei pihenő és egy másik énekszám következik, majd pedig az Évek jelek események című rovatunk, amelynek keretében a kereszténység legfontosabb személyiségeit szeretnénk bemutatni önöknek. Ma e sorozat újabb személyiségét, antiochiai Ignácot fogja bemutatni Ötvös Márton munkatársunk. Műsorunk utolsó perceiben egy újabb énekszámot lesz alkalmunk meghallgatni. Sok áldást, jó rádiózást kívánok!

Máté evangéliuma 15. fejezet. Akkor írástudók és farizeusok jönnek Jézushoz Jeruzsálemből, mondván: miért hágják át a te tanítványaid a vének rendeléseit? Mert nem mossák meg kezeiket, mikor enni akarnak. Ő pedig felelvén mondanékik: ti meg miért hágjátok át az Isten parancsolatait a ti rendeléseitek által? Mert Isten parancsolta ezt, mondván: tiszteld atyádat és anyádat, és aki atyát vagy anyját szidalmazza, halállal lakoljon. Ti pedig ezt mondjátok: aki atyának vagy anyjának ezt mondja, templomi ajándék az, amivel megsegíthetlek, az olyan, akár ne is tisztelje az ő atyát vagy anyját. És erőtelenné tettétek az Isten parancsolatját a ti rendeléseitek által. Képmutatók, igazán prófétált felőletek Ézsaiás, mondván: ez a nép szájával közelget hozzám, és ajkával tisztel engem, szíve pedig távol van tőlem. Pedig hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. És előszólítván a sokaságot mondanékik: halljátok és értsétek meg, nem az fertőzteti meg az embert, ami a szájon bemegy, hanem ami kijön a szájból, az fertőzteti meg az embert. Akkor hozzájárulván az ő tanítványai mondának néki: tudod-e, hogy a farizeusok e beszédet hallván megbotránkoztak? Ő pedig felelvén mondta: minden palánta, amelyet nem az én mennyei atyám palántált, kitépetik. Hagyjátok őket, vakoknak vakvezetői ők, ha pedig vak vezeti a vakot, mind a ketten a verembe esnek. Péter pedig felelvén mondanéki: magyarázd meg nekünk ezt a példázatot. Jézus pedig mondta: ti is értelem nélkül vagytok émék? Mégsem értitek-e, hogy minden, ami a szájon bemegy, a gyomorba jut, és az árnyék székbe vettetik? Amik pedig a szájból jönnek ki, a szívből származnak, és azok fertőztetik meg az embert. Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúbizonyságok, káromlások. Ezek fertőztetik meg az embert, de a mosdatlan kézzel való evés nem fertőzteti meg az embert. És elmenvén onnét Jézus Tírusz és Szidon vidékeire tére, és ímé egy kananeus asszony jövén ki abból a tartományból, kiáltva néki: Uram, Dávidnak fia, könyörülj rajtam! Az én leányom az ördögtől gonoszul gyötörtetik. Ő pedig egy szót sem felelt néki. És az ő tanítványai hozzá menvén kérik őt, mondván: bocsásd el őt, mert utánunk kiált. Ő pedig felelvén mondta: nem küldettem, csak az Izrael házának elveszett juhaihoz. Az asszony pedig odaérvén leborult előtte, mondván: Uram, légy segítségül nékem. Ő pedig felelvén mondta: nem jó a fiak kenyerét elvenni és az ebeknek vetni. Az pedig mondta: úgy van, Uram, de hiszen az ebek is esznek a morzsalékokból, amik az ő uruknak asztaláról aláhullanak. Ekkor felelvén Jézus mondanéki: ó, asszony, nagy a te hited, legyen néked a te akaratod szerint. És meggyógyult az ő leánya attól a pillanattól fogva. És onnét távozva elment Jézus a galileai tenger mellé, és felmenvén a hegyre ott leült. És nagy sokaság megy hozzá, vivén magukkal sántákat, vakokat, némákat, csonkákat és sok egyebeket, és oda helyezték őket a Jézus lábai elé, és meggyógyítá őket. Úgy, hogy a sokaság álmélkodik, látván, hogy a némák beszélnek, a csonkák megépülnek, a sánták járnak, a vakok látnak, és dicsőítik Izrael Istenét. Jézus pedig előszólítván az ő tanítványait mondta: szánakozom-e sokaságon, mert 3 napja immár, hogy velem vannak, és nincs mit enniük. Éhen pedig nem akarom őket elbocsátani, hogy valamiképpen ki ne dőljenek az úton. És mondának néki az ő tanítványai: honnét volna pusztában annyi kenyerünk, hogy megelégítsünk így nagy sokaságot?
és mondanékik Jézus, hány kenyeretek van? Ők pedig mondának, 7 és néhány halunk. És parancsolá a sokaságnak, hogy telepedjenek le a földön. És vevén a 7 kenyeret és a halakat, és hálákat adván megtöré, és adá az ő tanítványainak, a tanítványok pedig a sokaságnak. És mindnyájan evének és megelégedének, és fölszedik a maradék darabokat 7 teli kosárral. Akik pedig ettek, 4000-en voltak férfiak, asszonyokon és gyermekeken kívül. És elbocsátván a sokaságot, beszáll a hajóba, és elméne Magdala határaiba.

0: Az apostoli nemzedék távozásával a második század hajnalán a kereszténység történetének egyik legválságosabb korszaka köszöntött be. Antiohiai Ignác az úgynevezett apostoli atyák nemzedékének kiemelkedő alakja, közvetlen híd az apostolok és a szerveződő, intézményesülő egyház között. Neve egyszerre forrt össze a feltétlen vértanúság eszménnyel és az egyházi rend kőbevésésével. Ignác, melléknevén Teoforosz, azaz Isten hordozó, Antiohia harmadik püspöke volt Péter apostol és Evódius után. Antiohia ekkor a Római Birodalom harmadik legnagyobb metropolisza és a formálódó kereszténység kulcsfontosságú szellemi központja volt. Püspöki szolgálata idején az egyházat kívülről a hatóságok gyanakvása és a fenyegető üldözések, belülről pedig a tambeli széthúzások és a korai gnosztikus eretnekségek ostromolták. Trajanus császár uralkodása idején Krisztus után 107 és 110 körül letartóztatták és Rómába indították, hogy a császárváros amfiteátrumában vadállatok elé vessék szórakoztatásul a népnek. A halálos ítélet nem törte meg, sőt, a Róma felé vezető hosszú fegyveres őrizetben megtett úton gyülekezeteket látogatott meg, és 7 olyan levelet diktált le, amelyek az ókeresztény irodalom legszenvedélyesebb dokumentumaivá váltak. 6-ot kis-ázsiai és római közösségeknek, egyet pedig barátjának, Polikárp püspöknek címzett.
1: Ignác munkássága 2 döntő területen formálta át az egyházat. Az első a monarchikus püspökség eszméje. Az apostolok halálával a helyi közösségeket a szétesés fenyegette.
2: Ignác fogalmazta meg elsőként az egyszemélyi püspöki vezetés elkerülhetetlenségét.
1: Rendszerében a püspök Krisztus helyét foglalja el a gyülekezetben, a presbiterek az apostoli kart képviselik, a diakónusok pedig a szolgálatot végzik. Nála a látható egyházi egység záloga a püspökkel való közösség. Ahol a püspök megjelenik, ott legyen a gyülekezet is, ahogyan, ahol Jézus Krisztus van, ott van az egyetemes egyház. Ő használta először az egyház történelemben a katolikus, azaz egyetemes kifejezést a keresztény közösségre. A másik kulcskérdés a doketizmus elleni küzdelem volt. Kíméletlenül szembeszállt azokkal, akik azt hirdették, hogy Krisztus emberi teste és szenvedése pusztán látszat volt. Ignác vallotta, ha Krisztus szenvedése csak illúzió lett volna, akkor a mártírok kínszenvedése és a hívők feltámadása is értelmetlen délibáb csupán.
0: Személyisége és teológiája ugyanakkor feszültségeket és végleteket is hordozott. Mindenekelőtt a vértanú halál szinte extatikus keresése. A római hívőkhöz írt levelében könyörögve kérte őket, ne járjanak közben az érdekében a római nemeseknél, nehogy megfosszák a haláltól. Megrendítő szavaival így vallott: Isten búzája vagyok én, és a vadállatok fogai őrölnek meg, hogy Krisztus tiszta kenyerének találtassam. Ez a radikális mártírium vágy évszázados vitákat nyitott meg az egyházban arról, hogy a szenvedést vállalni kell-e, vagy szabad azt önként keresni és siettetni. Emellett a püspöki tekintély abszolutizálása, miszerint a püspökre úgy kell tekinteni, mint magára az Úrra, bár a korabeli káoszban a közösség túlélését szolgálta, megvetette az alapját a későbbi merev, klerikális hatalmi berendezkedésnek is. Ignác Rómában a fenevadak fogai között végezte be földi pályáját. Nem egyszerűen egy bátor vértanú volt, hanem az a szilárdkezű egyházvezető, aki intézményes és hitbeli védőbástyát emelt a korai kereszténység köré, megmentve azt a belső széthullástól.

Adásunk végén megköszönöm kedves hallgatóinknak, hogy az elmúlt fél órát velünk töltötték. Továbbra is minden jót kívánok, a viszont hallásra!

amikor elolvastam Máté evangéliumának az egyik biblia versét, a 21. fejezetnek a 13. versét, amiben egy nagyon szép történetről olvashatunk, hozsannázó gyermekekről. Ezt az éneket én nagyon ritkán szoktam lelkészként énekeltetni a gyülekezettel kezdő vagy záró énekként, mert annyira gyermeteg, annyira, már bocsánat, de együgyűnek tűnik nekünk felnőtteknek, hogy szinte szégyelleném, hogy egy magasztos Isten tiszteletet ezzel kezdjek, de lehet, hogy felül kell bírálnom majd önmagamat, hiszen azt olvassuk, hogy amikor Jézus kiűzte a kufárokat a templomból, akik üzletet, kereskedést csináltak az Isten házából és az Isten tiszteletből, utána gyógyítani kezdett, amire az ott jelenlévő gyerekek egy énekkel válaszoltak, Hozsanna a Dávid fiának. El tudjuk képzelni, mennyire szép volt ez a jelenet? Eltűnik a vallásból a biznisz, megjelenik Jézus, aki gyógyítja a betegeket, akik pedig pont azért jöttek, mert nincs pénzük, ellenben van bajuk, nem is kevés. Erre egy spontán kis kórus, a gyerekek elkezdik dicsőíteni Jézus Krisztust. Egészen egyedülálló a maga természetességében, a maga egyszerűségében, ahogyan ez megvalósulhatott. Nem is véletlen egyébként, hogy erre az írástudók azonnal felkapják a fejüket, és számon kérik Jézust, hogy mer ebben az egészben ő részt venni. Látják a főpapok és az írástudók, olvassuk itt később a 15. versben a gyermekeket, akik így kiáltottak a templomban, hogy Hozsanna a Dávid fiának, és haragra gerjedtek ezek az írástudók, és mondták Jézusnak, hallod, mit mondanak ezek? Jézus pedig mondta nekik, és ez a mai alapszövegünk, hallom, sohasem olvastátok-e? A gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicsőséget. A 8. Zsoltár 3. versére utal Jézus, még egészen pontosan úgy hangzik az eredeti helyen a Zsoltárban, hogy nem olvastátok-e, hogy a gyermekek és csecsemők szája által erősítetted meg a te hatalmadat, hogy elnémítsd az ellenséget. Különleges, hogy milyen hadserege van Jézusnak, nem? Hogy ő neki nem az okos emberekre, nem a tehetséges emberekre, nem a tudós emberekre van szüksége, hanem rád, meg rám. Az olyan emberekre, akiknél a tudás, az ismeret még nem jár együtt, márha persze ebben mi jól állunk, mert sajnos a gyermeki lelkület bennünket, felnőtteket gyakran nem jellemez. Szóval azokra van szüksége, akiknél nem a büszke szív a legfontosabb jegye a létezésüknek. Nagyon elgondolkodtató, ugyanis amikor Jézus Krisztus megszületett kicsi gyermekként, és jöttek a napkeleti bölcsek, és Heródes, a hatalmasság, a politikai vezető meghallja, hogy megszületett a zsidók királya, mert érdeklődnek a bölcsek, behívja az írástudókat. Megkérdezi az írástudókat, hogy mit mond erre az Isten beszéde. És az írástudók, ahogy kell, hozzák a bibliájukat, természetesen a tekercset, és a profétáktól idézik a biztos cáfolhatatlan szavakat, te Betlehem Júdának földje semmiképpen sem vagy legkisebb Júda fejedelmi városai között, mert belőled származik a fejedelem, aki legeltetni fogja az én népemet, az Izrael, pont. És ülnek otthon tovább, és eszük ágába sincs elmenni Betlehembe megnézni, hogy mi történt volna. Mikor veszélyes a Biblia ismeret igazán? Mikor veszélyes akár még az is, hogy az ember felfedezi a Biblia egyik legpáratlanabb kincsét, a bibliai jövendőléseket és proféciákat. Ez nem egy jósda, hanem a bölcs Isten, az öröktől fogva létező, előre történelmet látó Isten beavatja az embert és rámutat történelmi eseményekre. Nem vészel a részletekben, de azt a lényeget, hogy az Isten fáradozik, hogyan fáradozik az emberét, mit, mikor, miért enged meg, mi van még hátra. Ezt elmondja a Bibliában. És ez segít rajtunk? Ez volt az előző kérdésem, hogy mikor veszélyes a Biblia ismeret. Nagyon érdekes, ha megvizsgáljuk ezt a kérdést. Ugyanis a büszkeség szempontjából teljesen mindegy, hogy én Istenben hívő ember vagyok, vagy Isten tagadó ember vagyok. A büszkeség nem kímél. A büszkeség ugyanúgy szétszed engem, hogyha én egyébként azt mondom, hogy ismerem az ígét, és tudom, hogy mi van benne, és hogy az események előre megjövendülhetők a Bibliából, illetve hogy mi az, hogy jó, mi az, hogy erkölcsös, mi az, hogy igaz, mi az, hogy hitben járás. Tehát mindezt én tudom, le tudom vezetni, szépen-szépen tekerem az elméletet.
De a büszke szív szempontjából mindegy, hogy Isten hívő vagy Isten tagadó az ember, már a formális Isten hitre gondolok, ugyanis a büszke szív mind a kettőt teljesen kioltja. Ugyanis az írástudókat egyáltalán nem zavarta az, hogy Betlehemben valami történik, ő nekik ugyanis derogált az, hogy ők elmenjenek, vagy utána nézzenek ezeknek a dolgoknak. Az Isten nélkülük biztos nem fog semmit tenni. Ha valaki született, aki fontos, az előbb-utóbb ide fog jönni Jeruzsálembe. Mert mi itt vagyunk. Mert mi vagyunk az írástudók. Ennyire fontos tényleg az ember számára, hogy ne szálljon el magától. Mennyire fontos, hogy lássuk azt, hogy a büszke szív ugyanúgy oltja ki az Isten hitből fakadó értékeket, amik lehetnének, mint ahogy kioltja az Isten tagadás kapcsán azt, hogy az ember értékes lehessen, azt, hogy az ember szeretni tudjon. Nem véletlen, hogy majd az apostol azt mondja a korintusi gyülekezetnek, hogyha jövendőt tudok is mondani, de szeretet nincsen én bennem, mert büszke vagyok, akkor semmi vagyok. Tudnom kell magamról. Tudnom kell, hogy ki vagyok. Tudnom kell, hogy kicsoda ő, Jézus Krisztus. És tudnom kell, hogy miért kell hozzájárnom kezelésre. Hogy miért kell, amíg csak élek, mennem hozzá, hogy Istenem tegyél engem gyermekké. Hát, hogy tudjam szívből énekelni azt, hogy gyermekek, jöjjetek, Urunkat dicsérjétek, és hó, nincsen ebben semmi nagy tudás, nincsen ebben semmi eget rengető nagy összefüggése az üdvösségnek. Nem. Értsem, hogy ő kicsoda. És értsem, hogy nekem pontosan arra van szükségem, hogy én menjek hozzá, mert már megint valahol már a szárnyaim már úgy nőnek, hogy már szinte csodálkozom, hogy a többiek nem látják. Már úgy kezdek megszentelődni, hogy szóval mi velünk a baj felnőttekkel? Az, hogy talán szégyelnénk beállni egy ilyen gyerekkorú kórusba. Hozsanna a Dávid fiának. Jaj, nekem nincs hangom. Jaj, mit szólnak hozzá? A gyereket ez nem érdekli. Énekel szívből, teletüdőből. És Jézus azt mondja, hogy a csecsemők és gyermekek szája által erősítem meg az én hatalmamat, hogy elnémítsem az én ellenségeimet. Mert egy ilyen sereg legyőzhetetlen. Mert egy ilyen sereggel a felnőttek, a tudósok, az írástudók nem akartak, nem mertek szembeszállni, egyszerűen nem tudtak mit kezdeni. Mert az ő veszélyes Biblia ismeretük, és ez a szívből jövő dalolás, ahogyan az Isten dicsőítették, ez a kettő annyira kontrasztos volt, annyira ellentétet mutatott. Bizony, amikor bölcsek vagyunk a magunk szemében, bolondok vagyunk az Isten szemében. Milyen csodálatos, hogy mehetünk Jézushoz, és tanulhatjuk azt, hogy mit jelent. Mit jelent kicsi gyermekké válni újra. Gyermekké válni a bűnben, és felnőtté válni az igazságban. Vagy a másut mondja az apostol az ő igéjében, hogy mint ma született csecsemők, vágyakozzatok a tiszta és hamisítatlan tej után. Érdemes lesz még a következő napokban egy kicsit foglalkozni ezekkel az igékkel, meg hogy ne tiltsátok el a gyermekeket tőlem, hanem engedjétek hozzám jönni. Vagy amikor Jézus azt mondja a középre állítva egyet, hogy ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyen. Szóval rengeteg tanítás van erről, nekünk pedig felnőtteknek, mivel szaporodnak a ráncaink és a rigolyáink, nincs más lehetőségünk, mint hogy a hit a szeretet útját, a Krisztusban való megváltozás útját. Ezen a példán keresztül is tanuljuk. Hozsanna a Dávid fiának. Adjunk neki hálát, és kérjük az ő segítségét ezekhez a leckékhez. Édesatyánk, megköszönjük azt, hogy akármikor belenézünk ezekbe az ártatlan szempárokba, akik a gyermekeink vagy a körülöttünk élő gyerekek, és sokszor olyan szívfakasztó körülmények között élő elesett gyermekeket is látunk, akkor valahol te nézel ránk, és hívsz meg minket egy újjászületésre, egy teljes átalakulásra belülről, hogy csak kevés, de az tiszta, ez legyen bennünk. Hogy az a tudás, az a bölcsesség, amiben te részesítesz, hiszen a Szentírás egy kincses bánya, egy gazdagság özön, de hogy erre mi nehogy ráálljunk és nagyobbnak képzeljük magunkat, legyél ebben velünk. Add, hogy javunkra váljon a te igét, hogy megelevenítsen, és ne a tudás növelje a mi büszkeségünket, mert a betű ől, a lélek pedig megelevenít. Segíts, hogy így legyen ez a mi életünkben is. Köszönjük, hogy hozhatjuk eléd a mi büszke szívünket, a mi konok emberi természetünket, a mi
kialakult felnőttes rigojáinkat, szokásainkat, ami tuti biztos élettapasztalatainkat hozhatunk mindent eléd, és lepakolhatunk, és te meghívsz minket a gyermekségre Jézusban. Add nekünk ezt a bölcsességet, ezt az egyszerűséget a te kegyelmed által. Amen.

99. Zsoltár. Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek, kérubokon ül, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép felett. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, szent az. És tisztesség a királynak, aki szereti a jogosságot. Te megerősítetted az egyenességet, jogosságot és igazságot szereztél Jákobban. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámoja elé, szent ő. Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal egybe. Segítségül hívják az Urat, és meghallgatá őket. Felhő oszlopban szólt hozzájuk, megőrizték az ő bizonyságtételét és rendeletét, amelyet adott nékik. Uram, mi Istenünk, te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszúálló az ő hiába valóságaik miatt. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr, ami Istenünk.

24. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Az Úré a föld és annak teljessége, a föld kereksége és annak lakosai, mert ő alapította azt a tengereken és a folyókon megerősítette. Kicsoda megy fel az Úr hegyére, és kicsoda áll meg az ő szent helyén? Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, és nem esküszik meg csalátságra. Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az üdvösség Istenétől. Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákob nemzetsége, akik a te orcádat keresik. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel, ti örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura, ő a dicsőség.

0: Tóth adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Isten békével köszöntöm a kedves nézőket! Önök a Speranza Reménység Televízió keresztutadását követik. Szombatiskolai beszélgetés, ez az alkalom erről szól, és ebben a negyed évben Pál apostolnak két levelével foglalkoztunk, a korintusi első levél és a korintusi második levéllel, és a mai alkalommal szeretnénk ezt a beszélgetés sorozatot befejezni, és egy olyan ígével, amely Pál apostolnak áldáskérése, áldásmondása, amely szoktuk mondani egy mondat végén, felkerül az íre a pont, felkerül a gyümölcs a tortára, felkerül az a lényeg az életünk középpontjába, ami nélkül nem tudunk egy lépést sem tenni, sem jobbra, sem balra. A mai beszélgetésünknek a címe Kegyelem, szeretet és közösség. Korintusi második levél 13. fejezet 13. verséből olvasom az ígét, amelyet elemezni is fogunk a mai beszélgetés során. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és az Istennek szeretete, és a Szentléleknek közössége minnyájatokkal. Amen. Kedves vendégeimet köszöntöm a stúdióban, Földvári Dániel lelkipásztort Isten hozott a keresztút adásába.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: És köszöntöm tisztelettel dr. Szentágotai Lóránt presbiter testvérünket a kolozsvári gyülekezet részéről. Megtiszteltetés számunkra, hogy velünk van. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
3: Azt hiszem, hogy nekem nagyon megtiszteltetés, hogy részt vehetek ezek az alkalmakon.
1: Mikor Isten igéjét nyitjuk meg, gyerekkoromtól kezdve mindig úgy éreztem, hogy ez egy előjog. És valójában az, időskorban is, és úgy eltűnődve, és úgy örömmel tekintek a doktor úrra, hogy milyen jó erőben van, és milyen aktív és tevékeny a mai napig, nem csak a mindennapokban, hanem a lelki munkában is. Köszönöm, hogy ezt a részt is elvállalta.
3: Nagyon szívesen. Igen.
1: A korintusi levél egy olyan üzenete Pál apostolnak, ami az akkori hívő közösség, amely megalakult, nagyon sok tanácsot találhatott benne, és Pál apostolnak öröme is volt, mert volt fejlődés, volt előrehaladás, de nagyon sok küzdelem, nagyon sok probléma. A tanulmányban sok gondolatról olvastunk, hallhattunk, Pál apostol megírt két levele alapján. Mi lenne az a néhány gondolat, amit kiemelnénk most így visszatekintve a levelekre, gondolatok, amelyek fontosak és értékesek ebből a levélből?
3: Azt hiszem, ha olvasok ezt a két levelet, nem kirakatban van a levelek, nem rámában van a levelek. Annyi szomorú üzenetet fedezünk fel benne, annyi problémát talál Pál a gyülekezetekbe, viszálykodások, téves tanítások, családi ellentétek, de azt hiszem, hogyha kicsit rágondolunk, sokkal többet kéne foglalkozni ezekkel a levelekkel. Ez az evangélium ma sokkal többet szól nekünk, mint másoknak. Ha őszinték vagyunk, fel kell ismerjük helyzetünket az akkori gyülekezet helyzetében. És ezzel kapcsolatban két gondolat jutott eszembe a levelek folyamán. Az első, amikor 1947-ben megalakult a Chicagóban az atomtudósoknak a társasága, kiadtak egy folyóratot. Rajta a híres apokalipszis óra mutatja, hogy mennyi van éjfélig. Amikor megjelent az óra, 7 percet mutatott 12-ig éjfélig a világ végéhez. Azóta 24-szer állították át. Mikor megjelent néhány hónappal ezelőtt, az óra 89 másodpercet mutat. Még másfél percet sem. Megjelentek a kommentárok, és egyre szeretnék utalni azt, amit nem egy teológus, nem egy lelkész, egy politikus, és nem akarom politikus. Dmitri Medvedev, a volt orosz miniszterelnök mondta, és azt mondta, az apokalipszis órája halad előre állandóan. Nem csak arra megjelenik a sárgaló, rajta lovasat neve halál, és akkor itt a vég. Csak a kérdés, mi a kapcsolat a Korintussal? Van-e megjegyzésem Pál apostolnak? Az idő ami hátra van, igen rövid. Az első megragadt ebből a levélből, és amit mondott, ma minden bizonyítja, az idő nagyon rövid. S a teendő, ugyancsak ő javasolna, nem menedékeljek, nem menekülsz, nem tudom hová, ahogy Pál mondja, új teremtés Krisztusban. Az első gondolat, és a másik gondolat megragadott, hogyan lehet ezt megvalósítani? Elég nékem az én kegyelmem. Nem emberi erővel, nem emberi próbálkozásokkal, hanem az Úr erejével. Egyedi megoldás számunkra új emberi lenni, és ezáltal elkerülhetjük ezt a borzasztó véget. Egy érdekes szójátékot szeretném mondani, akinek az Úr kegyelme nem elég, az elég. Az el fog buzdulni. Azt hiszem, hogy sokkal jobban kell figyelmet fordítani erre a levelekre. Felkismerjük helyzetünket, arra, hogy az idő rövid, új emberre kell legyünk, nem saját erőkből, az Úr segítségével.
1: Köszönöm szépen.
4: A korintusi leveleknek az egyik üzenete úgy megragad, és lehet, hogy mondhatnám azt is, hogy ez a fő üzenete a két levélnek, és mégpedig Pál apostol maga fogalmazza meg, és azt mondja, ez nem más, mint a megfeszített Jézus Krisztus. Tehát Pál apostol már így kezdi az ő első levelét, és azt mondja, hogy mert nem végeztem, hogy egyébről tudjak ti közöttetek, mint a Jézus Krisztusról, mégpedig megfeszítettről. Egy újabb fordítás, vagy a görögben ezt úgy lehet érteni, hogy én elhatároztam, egy végleges döntést hoztam az életemben, hogy ne tudjak mást közöttetek, csak Jézus Krisztust, az ő keresztének az üzenetét, azt, hogy egyedül ez a megoldás minden egyes problémára, és végig a korintusi levelen, mind a két levélben megtaláljuk ezt az üzenetet, a megfeszített Jézus Krisztusnak az üzenetét, és az ő áldozatának az értékét, azt, amit Pál apostol megértett. Szerintem ez az egyik legerőteljesebb üzenete a korintusi leveleknek, a megfeszített Jézus Krisztus, a kereszt üzenete.
1: Hadd időzzünk még ennél a kérdéskörnél, hogy miért is tartotta Pál apostol olyan fontosnak ezt, hiszen munka módszerében történt változás, és ezt alkalmazta, ellentétben más helyen való megközelítéssel szemben, de lehet lelkiértelemben is, miért választotta ezt a lényegi megközelítést a munkája során?
3: Hát nagyon érdekes, hogyha olvasok a másik level különösen, körülbelül 50-szer említi Jézus nevét. Jézus Krisztus, Jézus Krisztus. Háromszor említi a teljes nevét, ami Urunk Jézus Krisztus. És mind a három a kegyelemmel van kapcsolatban. Láttuk, szükség van erre. Mit jelentett Pálnak ezt? Mindent. Kifejezve az szavaival, nekem az élet Krisztus. A meghalás nyereség. Hogyan vár a nyeressége valakinek? A halál? Egyszerű. Ha az élet Krisztus, anélkül nem nyereség. És erre gondolt Pál, erre akarta felhívni a hallgatóinak a figyelmét. Annyira kell Krisztussal azonosulni, hogy akár élnek, akár halnak, ez nyereség legyen számukra. Számára minden volt Krisztus.
4: Egyet értek a valamit a doktor úr mondott. Másrészt még arra is gondolok, hogy amikor Athénban volt Pál apostol, ő inkább a logikát használta, inkább az ékes szavakat, és rájött arra, hogy a tudomány és ezek a különleges szavak nem győzték meg az embereket, kudarcot vallott. És akkor eljut Korintusba, és azt mondja, figyelj, változtatni kell a módszeren. És megtalálja azt, úgy, ahogy életében is megtalálta Jézus Krisztust, és azt mondja, lehet, hogy a Jézus Krisztus üzenete, a kereszt üzenete az egyedüli, ami az emberek szívét meg tudja változtatni. És ez ma is, ami az emberek szívéhez el tud jutni. Jézus Krisztus és a kereszt üzenete. És azt mondja, a Korintusban ezt fogom használni, ezt a módszert fogom használni. Csak egyedül Jézus Krisztusról szeretnék nekik beszélni. Ez fog eredményt érni.
1: Nagyon érdekes az, hogy a mi életünkben is, és nem csak a miénkre gondolok, hanem generációnk életére, a társadalmunkban, nem mindig a logika és az információ, a levezetett dolgoknak a az észszerűsége hiába meggyőz, mégsem teszünk semmit, esetleg meg abból. Ez egy furcsasága az embernek, és egy érthetetlenség, de ha egy tapasztalatra eljutunk, ha egy közeli megismerésre, amikor van egy lelki hozzáállás, és hogyha jó Istenről beszélünk, azokról a tanácsokról, amelyeket nekünk adott, és itt a Pál levelében is, hát ugye a család szempontjából, a mindennapi élet szempontjából, a hűség szempontjából, a gyülekezet életben való békesség szempontjából, logikai úton azért megtaláljuk a levezetést, de nem mindig hat ránk. És amikor egy adott szituációban, lelki értelemben megérint az a dolog, és tapasztalatra jutunk az Istennel, valahogy akkor erőteljesebben tudjuk ezt megvalósítani. És ezért Pál nem a logika mentén, hanem Krisztus cselekedete mentén, hogy ő megbocsátja a bűneinket, amely meghat, amely könnyekre fakaszt, hogy volt valaki, aki életét adta, én érettem, ez indít meg bennünket az embereket.
3: Tehát van egy aspektus. Cogito ergo sum. Gondolkodok, tehát vagyok. Addig, amíg gondolkozok csak, amíg a logika vezet, addig nem tudjuk elfogadni mindent. De fordítsuk a Krisztus nyelvére. Amíg élek, hálát adok. Ez már nem csak az ész, hanem a szív is. Ha a kettő nem egyesül a közös munkába, akkor nincs megértés, nincs elfogadás a tanításoknak. Elfogadjuk, esetleg rákényszerítenek, meggyőznek tudományilag, de a szívünk nem fogadja el, ez elválaszthatatlan. Erre van szükség. A szívet kell meggyőzni.
1: Nézzük meg most az alapigét. Ugye az alapige az egy nagyon tömör, gazdag, mély tanítást hoz, ami számunkra megpróbáljuk kifejteni a gondolatokat, amennyire az időnk megengedi. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, ez lesz az első gondolat, amit megbeszélünk. Aztán az Istennek szeretete. Nézzük meg, hogy mit jelent ez a szeretet a Pál írásaiban is nem csak. Harmadik gondolatként, és a Szentléleknek közössége mindnyájatokkal. Ezeket a gondolatokat fogjuk lépésről lépésre átnézni, hogy mit is jelent, és hamarabb most a kegyelem gondolatával, hiszen ahogy már említésre került Pál apostol, az Úr Jézus Krisztussal kapcsolatosan a kegyelmet többször említi, mit is jelent a kegyelem, mire kell gondoljunk akkor, amikor a kegyelem kifejezéssel találkozunk a Szentigében, de különösképpen Pál apostol írásaiban.
4: Érdekes megfigyelni azt, még mielőtt konkrétan erre a kérdésre válaszolnák, hogy Pál apostol kegyelemmel kezdi az ő levelét, és kegyelemmel fejezi be. Tehát ugyanígy szólítja meg, kegyelem néktek, és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ez a megszólító mód. És ugyanígy fejezi be is, hogy az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme legyen veletek. És szinte minden egyes levelet így kezd, és így fejez be. Mi a kegyelem? Lehet, hogyha nagyon tömören és röviden kellene megfogalmazni, akkor azt mondanám, hogy egy meg nem érdemelt ajándék. Nagyon sokféleképpen lehetne megfogalmazni a kegyelmet. A kegyelem az lehet idő is, a kegyelem az lehet élet is, lehet az egészség is, bárhogyan meg tudjuk fogalmazni a kegyelmet. Viszont lehet, hogy szerintem az egyik legbiblikusabb a megfogalmazása a kegyelemnek az az lenne, hogy Jézus Krisztus bocsánatot kínáló ajándék a bűnös ember számára. Tehát egy ajándék, amit az elveszett ember kap Jézustól. Mi az érdemem? A halál. Mi az, amit Jézus Krisztus kínál? Az az örök élet. Tehát ezt nem tudod felfogni logikusan. Tehát logikusan az lenne, földi élet, bűnös élet egyenlő halál. Jézus Krisztus meg azt mondja, nem. Földi élet egyenlő Jézus Krisztusnak az áldozata egyenlő örök élet. A kegyelem ez egy ajándék, én így fogalmaznám meg. Jézus Krisztus ajándék a bűnös ember számára.
3: Azt mondom, ha megkérdezünk 100 teológust, 110 válaszunk kapni, mi a kegyelem. Annyi meghatározás van, és olyan szép meghatározások. Nagyon tetszik Boldán Milós, csak a meghatározása a hitalap elvekből, mi a kegyelem. De szeretném tovább menni. Próbálj egy kicsit személyesíteni. Mit jelent a kegyelem számomra? Mi a kegyelem? Az értelmező szót legalább 20 meghatározás használ. Mit jelent a kegyelem számomra? Olyan szépen mondja egy énekköltő. Miért szeret Isten? Miért szeret még? miért nem mondja ki, hogy elég? Ez a kegyelem. Nem mondjak elég, mert vár, hogy valami történjen, megtérjünk. Ez a kegyelem, ami személyesen számunkra szól. Mi a kegyelem nekem? Miért kellett egy ártatlan meghalljon? Az, hogy én a bűnös éjek. Na ez a kegyelem. És így kell felfogni, személyesen számomra, mit jelent Jézusnak az áldozata? Ő meghalt ártatlanul, hogy én éjek. Miért mondja ki minden nap, ne vág, hagyd még, hát ha megváltozik. Ez a kegyelem számunkra. Vagy a remény, mondja olyan szép a versében a kegyelem. Mi a kegyelem? Amikor minden megváltozik, amikor minden helyre jön. Ez a magától, ez a kegyelem, amit megold Isten magát a mindenre.
1: Gyönyörűek ezek a gondolatok, és még szeretném, hogy időznénk annál, hogy akkor miért van szükségünk erre a kegyelemre, amely nem ér véget, amely túláradó, amely megbocsájt, hogy miért is van szükségünk, és miért nem tudunk mi emberek enélkül, a kegyelem nélkül létezni?
3: Miért van szükségünk levegőre? Szükségünk a levegőre? Tudunk élni levegő nélkül? Éppen úgy kegyelem nélkül nem tudjuk élni. Meg kell értsük azt, hogy életünk egyetlen pillanatában sem volt olyan idő, amikor Isten kegyelme nélkül éltünk. Tehát ez a kegyelem számunkra az életen, hogy fenntartja életünket.
4: A bűn az kéri a bűnösnek a büntetését. A törvény ugyanakkor kéri azt, hogy annak a bűnnek legyen egy következménye. Logikusan az ember meg kéne haljon. Meghalna, hogyha nem lenne a kegyelem. Tehát akkor a kegyelem az élet, a kegyelem nélkül az ember elveszne. Ezért van szükség az embernek a kegyelemre. Mert kegyelem nélkül még itt egy földi életet sem tudnán leélni. Tehát az, hogy az ember reggel felébred, az, hogy az ember lát, az, hogy az ember jár, az mind kegyelem, az mind Istennek, nem érdemeljük meg. Tehát annyira bűnös az ember, vagy annyira bűnös volt már kezdetektől fogva, hogy Isten azt mondta, hogy elpusztulsz, meghalsz, amikor veszel arról a fáról. Mégis Isten kapott egy megoldást. Ez volt a kegyelem. Itt lépett először szóba a kegyelem.
1: Említetted azt, hogy nem érdemeljük meg. És nagyon igaz az, amit hallottunk, hogy a bűn miatt szükségünk van kegyelemre. De van egy mélyebb kérdés, amit lehet, hogy ebben az adásban nem tudunk kifejteni. Vajon az el nem bukott lények megérdemlik a létezést? Vajon Ádám és Éva, aki mielőtt még nem esett volna a bűnbe, és megteremte a Jóisten, megérdemelte azt, hogy Isten megteremtse? És akkor ebből fakad a kérdés, hogy vajon ez Isten kegyelme csak a bűnösöknek, hogy az el nem bukott lényeknek is szükségeltetik. Ez egy nagyon...
3: De a kérdés már, valamit mi érdemlünk az életben? Már maga a kifejezés. Megérdemlünk a bűn, zsolgy a halál. Ezt érdemeljük mi. Mi nem érdemlünk mást. A több Istennek az ajándéka, és az nem érdem szerint van, az ő szeretetéből származik, az ő kegyelméből származik. Mi nem tudunk érdemszerző cselekedeteket, mi nem tudjuk a kegyelmet, szeretetet kifizetni, nem tudjuk leemelni a polcról. Nekünk ez ajándékban van Istennek. És az ajándék nem érdemért van. Egy szülő nem azért ad egy gyermeknek, téves esetekben így akar nevelni. Kapsz valami, megérdemled. Mi semmit nem érdemlik meg.
1: Köszönöm. Ez a rávilágítás csak azért láttam fontosnak, hogy a kegyelem milyen sok szinten megnyilatkozik az Isten kegyelmét, talán nem is tudjuk kimeríteni, megérteni, csak a mi bűnbe esett világunk mércéje szerint. És akkor, hogyha a kegyelemmel tovább haladunk, a kegyelem gondolatával, akkor a kérdés az, hogy a kegyelmet mi miért csak a halál, az engesztelés mentén tapasztalhatjuk meg, a csak lehet, hogy egy erős kifejezés, de itt Jézus Krisztus golgotai halálára gondolok, a bűn világában.
4: Ki kell, hogy fizesse azt az árat valaki, amit én nem fizetek ki? Tehát a törvény azért, hogy továbbra is igaz legyen, és hogy megmaradhasson, akkor annak az árát, annak az áthágását valaki ki kell fizesse. Na most ezt fizeti ki Jézus Krisztust, amikor azt mondta, hogy egyszülött fiát adta, hogy az ember megmenthesse, hogy az embernek örök élete lehessen. Van egy ára a bűnnek. Van egy ára annak, amit teszünk a mindennapi életünkben. És Jézus Krisztus ezt az árat jött, hogy kifizesse. Azáltal, hogy ő megüresítette magát, mondja a Szentírás, lemondott az, arról, ami a mennybe volt, lemondott a mennyről, azért, hogy ember legyen, azt mondja a Szentírás, hogy hozzánk hasonló legyen, olyan legyen, mint mi, azért, hogy megválthassa az embert abból a helyzetből, amiben volt. Olyan kellett legyen egy, mint mi, másrészt meg a bűnnek egy ára volt, amit ki kellett fizetni, és ezért kellett az áldozat. Ugyanígy volt az ószövetségi időszakban is, amikor a bűnt csak áron olyan értelemben, hogy kellett vásárolni egy állatot, vagy kellett hozni egy állatot, egy áldozati állatot azért, hogy azt megbocsássák. Azért, mert ezt csak így lehetett kifizetni. Ugyanígy Jézus is.
3: A kegyelem öröktől fogva létezik. Visszatérjük a meghatározásra, amit említett a boldovántorzók a meghatározására. Isten végtelen szeretete, amelyben elhatározta, előkészítette, és Jézusban véghez vitte az ember megmentését. Tehát a kegyelem örök időtől létezett. De azt mondom, gyakorlatilag, amikor elhatározták, hogy embert teremtenek, az kegyelem szöve jött. Elhatározta, az ember bűnbe esik, akkor lesz kegyelem számára.
4: Sokszor van az a kifejezés, vagy szokják használni teológiában, hogy olcsó kegyelem. Na most ezt szeretném egy kicsit megcáfolni, mert ebben a keretben nem létezik kegyelem. Tehát erről, amiről beszélünk, a olcsó kegyelem. Amikor beszélünk Jézus Krisztus áldozatáról, valakinek a haláláról, akkor nem létezik olyan, hogy olcsó. Tehát Jézus Krisztus vére árán fizette ki a kegyelmet, a bűnt. Tehát ott nincs olcsó kegyelem. Mert valójában a bűnnek az ára az a kegyelem.
3: Most egy kicsit megcáfolok én. Bonhoeffer használta a kifejezést először olcsó kegyelem. Isten szemszögéből nagyon drága volt. Vérfolyt ember. De fennáll a veszély az ember számára, hogy olcsónak vegye a kegyelmed. Kereszt nélkül, bűnbánat nélkül, megtérés nélkül, életünk átalakítása nélkül, azt várva, hogy kapjuk a kegyelmet, ez az olcsó kegyelem. És ilyen szempontból...
1: Eltékozolja az ember.
3: Igen, emberi szempontból létezik ez, hogy könnyűnek veszi. Tehát igen, olcsónak veszi azt a hatalmas áldozatot.
1: Köszönöm a kétoldali megközelítést. Nézzük meg az isteni szeretet gondolatát.
3: Csak egy pillanat, ha megengedem a kegyelemmel kapcsolatban. Van egy nagyon érdekes dolog. Kinek szól a kegyelem? Beszéltünk a kegyelemről. Mindenkinek érvényes? És ha igen, miért ne üdvözülnek egyesek? Azt a Titus 5. levélben az üdvözlő kegyelem eljutott minden ember számára. Akkor miért nem üdvözül mindenki?
4: Nem mindenki fogadja?
3: Van az a példa, amikor egy fiatalember kártyaparti közel elővi a barátját. Az esküdtek halálra ítélik. Rögtön hatalmas mozgalom, hogy egy rendes fiatalember kérvény a kormányzónak bocsásson meg, elhatározza, hogy megbocsát. És önmaga viszi el a megbocsátó levelet. Belép a cellába, és azt mondja, fiatal, van egy jó hírem, nem érdekel. De hallgasson meg, nem érdekel. Egy szót mondom. Mondtam, menjen ki innen. Ha nem, felemelt a széket, a kormányzó kimegy, jön a börtönőr, mit tettél-e szerencsétlen? A kormányzót elhozta a kegyelmezési levelet. Egy szép levelet ír a fiú, bocsásson meg, papnak néztem, tévedtem. Kormányzó rája, nem érdekel. És ha vitték kivégezni, azt mondta, nem azért, mert embert öltem, hanem azért, mert a kegyelmi felutasítottam. Na ez a probléma. A kegyelem érdemes mindenki számára, de aki visszautasítják. És van még egy gondolat. Pál használja, nehogy hiába kaptuk volna a kegyelmet. Ő megkegyelmez. De visszatérni a bűnös életmódhoz, visszatérni az előbbi életmódhoz, Istentől távol lenni, szerintem hiába kaptuk a kegyelmet. És milyen eredmény van igazi kegyelemnek az életünkben? Pál azt mondta, Isten kegyelme által vagyok, aki vagyok. Ha vagyok valamit, nem a mi érdemünk. Bármi Isten kegyelmének az eredménye.
1: Köszönöm a gondolatokat, és valójában az Isten kegyelme jókra, rosszakra, az engedelmesség szempontjából e földi létben kiárad. De csak azokra árad ki egy örök életre, akik ezt elfogadják, akik ezt akarjuk. A szeretet gondolata az, amely tovább megy Pál apostol megfogalmazásában, igaz, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme és az Istennek szeretete. Róma 5.8-ban azt olvassuk, az Isten pedig, ami hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus értünk meghalt. Ez a kifejezés mutatja a legjobban Jézus Krisztusnak szeretetét, Isten szeretetét értünk, hogy életét érettünk adta. Miért kellett még akkor, már akkor életét adnia érettünk, amikor még nem is tudtuk azt, hogy bűnösök lennénk, és ugye tudjuk, hogy Jézus Krisztusnak Golgota áldozata, az 2000 évvel ezelőtt történt, éltek annak előtte is, élünk annak utána is.
3: Most nem tudom szándékos, vagy véletlenül használtad a két kifejezést, Isten szeretete, vagy Isten szerelme. Annyira érdekes ez a kifejezés. Az eredetiből kezdve, a Vizsgai Bibliától Isten szerelmétől van szó. A revidás óta Isten szeretete. A szerelme sokkal többet jelent. Nem szerelemről van szó. Ez sokkal mélyebb érzésről van szó. Nem érosz, nem filosz, nem karitász, hanem egy olyan szeretetről, ami önmagából származik. Azt mondják, hogy Isten úgy lett jelenve, mint a szeretet. Nem, Isten lénye a szeretet. És ahogy mondta Kárbárt, hogy lehet magyarázni, Isten megteremtette szeretetnek a tárgyát. Nem azért, mert megélemelnék, nem azért, mert jobbak vagyunk, mert szebbek vagyunk. Ő egyszerűen szeret bennünket. És ezért mondom, hogy a szerelme sokkal többet jelent. Egy belső érzés, egy sokkal közelebbi kapcsolatot. Az az agápé, az a indokolatlan szeretet. Isten szeret, mert szeret. És ennek a kifejezése az áldozat. Nem azért megérdemeltük, nem azért, mert jobbak voltunk, hanem azért, mert szeret.
4: Ebben tudta megmutatni Jézus Krisztus a szeretetét legjobban, hogy életét adta érettünk. Még akkor, amielőtt mi léteztünk volna, még akkor, amielőtt mi bűnösök lettünk volna, ő már életét feláldozta érettünk. Azért, mert azt mondja a Szentírás, hogy nincs nagyobb szeretet annál, mint hogy valaki életét adja az ő barátaiért, vagy egymásért. Még annak is az árán, és itt van egy nagyon komoly kifejezés, kijelentés, hogy Jézus Krisztus örökre elveszem. És a második, még annak is az árán, hogy az emberek nem fogadják el ezt. Egy része.
1: Az Isten szeretetének megnyilvánulása a kereszthalálban volt, amely eltörli a bűnünket Jézusnak ez a cselekedete. Hogyan képes Jézus Krisztusnak golgotai áldozata eltörölni a bűnöket? Hogyan működik ez technikailag, de a hit szempontjából annál is inkább?
3: Tulajdonképpen nem az áldozat, szerintem az áldozatnak a vére. A vér az, ami bennünket tisztára most. Olyan furcsa gondolat, amikor valaki a vérre gondol, rögtön a piros színre gondol. Ráesik egy fehér ingre, rögtön piros marad. Ez a vér azonban fehéri most bennünket. És ez, ami megvált bennünket. Ez aminek mondta, az ő vére, az ő kegyelmének a kifejezése. Ez fejezi ki gyakorlatilag az ő kegyelmét. Az ő kiontott vére érettünk.
4: A Szentírás azt mondja, ugyancsak Pál apostol a Korintus belekhez írott levél 5. fejezet 21. versében, hogy mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Tehát ő bűnné lett értünk, mondja a Szentírás. Ez mit jelent, hogy az Atya úgy bánt vele, mint egy bűnössel, mint egy olyan emberrel, aki bűnt követett el, habár ő nem volt bűnös. És velünk úgy bánik, mint egy igaz emberrel, aki valójában bűnös. Tehát úgy tudja eltörölni a mi bűneinket, hogy magára vette a bűneinket. Bűnös lett helyettünk, nem követve el bűnt, hanem vállalva a mi bűneinket, és az ő igazságosságát adta számunkra, és ez a kegyelem adta nekünk, anélkül, hogy ezt megérdemeltük volna. Tehát tulajdonítva van nekünk az ő igazságossága, az ő igazsága.
1: A Pál apostol tapasztalata szerint ez egy olyan mély kapcsolat az Istennel, amiben nem történhet meg semmi esetre sem szakadás. Nem állhat meg ez a kapcsolat. És azt mondja Róma 8.38-ban, meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszhat el minket az Isten szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban. Mégis miért van az, hogy sokan elszakadnak ettől a szerelemtől, ha Pál apostol azt mondja, hogy semmi sem szakíthat el. Hol van az a gyenge láncszem tényező?
3: Ön érdekes, 38. verset idézted. De hogy meg tudjuk érteni, szerintem nagyon fontos, hogy itt az előbbi verseket nézni röviden. Öt kérdést tesz fel, az életnek öt kérdését. Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? Senki. Ha az egyszülőfiát odaadta, hogy ne adna oda mindent érettünk? Mindent. Kivádolja Isten gyermekeit? Senki. Kihározhatja őket? Senki. És amikor megtett adni lépcsőfokot, felirat a csúcsra, pont egy karmester beinti a Fortepus imőt. Senki el nem választ. Semmi el nem választ. És érdekes, meg vagyok győződve. Egy befejezett múltat aztán. Nem mondja, meg fogok győződni. Vagy megjön jelenben. Meg van győződve. Senki és semmi el nem tudja választani. És mégis egyes emberek elválasszák. Hogy lehetséges ez? Tanítványok, amikor jöttek az első zsidókat, ha meglátták Gecsemánéba, elszaladtak. Azok a híres emberek, akiknek képmásait a templomok falai díszítik, elbújtak a bokrok alá, elfutottak, elhagyták Jézust. A feltámadás után Jézus megkeresi őket. Ők elrejtőztek a zsidók a félelemtől, de nem tudtak elbújni a szeretetétől. Soha sem mondta, mert ugye milyen híres emberek vagytok, elszaladtatok, mit fogadtatok? Ha elhagyjuk őt, ő szeret minket. Péter megtagadta. A feltámadás után rábízza nyáját. Ha megtagadjuk őt, ő szeret minket. Tamás kételkedett. Gyere, tedd a kezeidet a sebeimbe. Csak Istennek fia tehette ezt, egy meggyőzően kételkedő embert. Ha elhagyjuk, szeret. Ha megtagadjuk, szeret. Ha kételkedünk, szeret bennünket, ő nem hagy el. És akkor, ha mi hátát fordítunk ennek, ő nem erőszakolja a kényszerünket. Bármennyire fáj neki ez. Egy nénit betegen az idősek otthonában, tolókocsiba, beteg volt szegény, és a fiam megkérdi, édesanyám, érzed, hogy az Úr Jézus szeret? És a néni mosolyogva, hát, fiam, érezni nem érzem, de tudom. Lehet, hogy nem érezzük. Azt mondjuk, hogy Isten szeret. A szenvedések, a fájdalmak, a betegségek nem azt jelenti, hogy Isten elhagyott bennünket. Ő ott van. Ott volt a fia mellett a Golgotán. Ott volt. Ő szeret bennünket. Hát nem érezzük emberileg, de tudjuk, hogy ő szeret. És ez a biztosnék számunkra. És ha nem fordítunk hátat neki, akkor soha senki és semmi el nem választ ettől a szeretettől.
4: Egyedül akkor, amikor az ember megérti azt, amit Jézus Krisztus tett a megváltásáért, akkor jut el arra a szintre, amire Pál apostol is azt mondja, hogy az élet számomra Krisztus. Amikor eljutunk arra a szintre, hogy megértsük, hogy ő előbb szeretett minket, és mikor még bűnösök voltunk, ő már feláldozta magát, akkor létrejön egy olyan ember és Isten közötti kapcsolat, mint ember és mint férfi és felesége közötti kapcsolat, ami egy olyan szeretet, amit nem tud elválasztani, semmi kinti. Csak belülről tudják azt elengedni is. És így történik az Isten és emberi közötti kapcsolatban is. Az egyedüli, aki ebből a kapcsolatból kiléphet, az az ember. És az ember teszi azt, hogy elenged Istennek a kezét. Amikor ott volt Péter, ugye a vízen ment, Jézus volt az, aki előbb kinyújtotta a kezét, hogy megragadja őt. Péter volt az, aki visszafordult, és aki elengedte Jézusnak a kezét pillanatra. Tehát az ember az, aki tényleg megteheti ezt a hátra lépő lépést. Isten ő mindig tárt karokkal vár, kinyújtott kézzel vár.
1: Ugye láttuk, hogy az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, és harmadik pontban a Szentléleknek közössége mindnyájátokkal, mondja Pál apostol, a Szentlélek személyét, munkáját, ha hangsúlyoznánk egy néhány percben most a beszélgetés végén, amely annyira fontos, hiszen nem mindenki van meggyőződve ennek a munkának a jelentőségéről, amely ugyanolyan fontos, mint az Atya Isten, mint a Fiú Isten munkája.
3: Csak miért válaszolnánk egyre gondolat, befejezni egy következtetéssel a szeretettel kapcsolatban. Gyakorlatilag, mi az élet értelme? Sokuk számára pénzgyűjtés, utazás, ház, minden. Nem erre teremtett Isten. Arra teremtett, hogy szeressünk. Szeressünk őt, és szeressük embertársainkat. És ezt megvalósítjuk azt, amit Pál mondott, békesség, egyetértés legyen közöttünk. Ez mint gyakorlati szempontból. A feltett kérdésre a szentek kapcsolatban nagyon sokat lehet mondani. Pál leírja a szentelket, mint szemét, meg lesz szomorítani, beszél. És szeretnék aláhúzni két dolgot. Először is a szentének élet. Ne felejtsük el, aki feltámasztotta Krisztust a halálból, mit mond a Rómer kezdve? Az a lélek volt. Mindenható. Mikor mindenhatóságról beszélünk, általában az atyára gondolunk. Nem a szentlélek is mindenható. Adja a lelki ajándékokat kinek, ahogy akarja. Minden tudó. Istennek dolgait csak Istennek a lelke ismeri. Ne felejtsük el. A Szentlélek Istenség harmadik személye. Ezért azért fontos az, hogyan élünk mi, akinek teste az Istennek szent temploma. Ez legfontosabb számára. És a válasz számomra egyszerű. Az első angyal üzenet. Mert furcsának tűnik, most mit keres az Szentlélek az első angyal üzenettel? A testünk Isten temploma az első angyal üzenettel. Hogy is mondja? Dicsértek Istent, és ne kagyarjuk dicsőséget. Dicsőséget, mikor ezt halljuk, arra gondolna, énekeljünk szépen, imádkozunk szépen, prédikáljunk szépen. Nem erről van szó. Akár esztek, akár isztok, bármit cselekeztek, Isten dicsőségre cselekedjetek. Na, ezt szeret Isten templomába szeretni. Pontosan olyan kapcsolat van az első angyal üzenete között, Isten dicsőségre között, a élet tiszteletbetartásába, mint a hitalavak betartásába.
4: Érdekes megfigyelni azt, hogy Pál apostol több helyen is az ő leveleiben nem csak egy egyszerű erőként mutatja be a szent lelket, hanem egy személyként, aki kapcsolatban áll más két személlyel, ugye? A szent háromságon belül. Az atyával és Jézus Krisztussal. Egy erő nem tud kommunikálni, egy erő nem tud kapcsolatot teremteni a másik két személy között. Mert ugye azt elfogadjuk, hogy Jézus Krisztus meg az atya az egy személy, akkor a harmadik az nem lehet csak egy erő, mert akkor megszűnik az a kapcsolat, nem létezik. Másrészt meg úgy mutatja be Pál apostol a szent lelket, mint azt a személyt, aki létrehozza a kapcsolatokat, az egységet. Csak egy erő nem hozhat létre egy egységet. Egy személyre van ott szükség. Persze, hogy nem beszélünk most itt testről, mert egy személy nem csak testhez van költve, de személyről veszünk, és a Bibliából be lehet bizonyítani azt, hogy úgy, ahogy említett a doktor úr is, egy személy a Szentlélek azért, mert érzései vannak például, azért, mert meg lehet szomorítani őt, meg más tulajdonságok vannak, amik arra következtetésre vezetnek, hogy ő egy személy.
1: Adásidőnk végéhez érkezve egy utolsó gondolat, amit el tudnánk mondani ezzel a tanulmánysorozattal kapcsolatosan, amit a legértékesebbnek, legfontosabbnak tartottunk Pálnak megfogalmazásaiból. Lehet, hogy ennek az alapigének a mentén, amiről ma beszéltünk, vagy összességében.
3: Nagyon sokat gondolkoztam erre a levélről. És azt hiszem, hogy tulajdonképpen ez az utolsó szöveg, amit felhasználtunk. Kegyelem, szeretet és a közösség. Mit jelent tulajdonképpen? A reformációnak az öt elvét, az öt szólát. Az első szól a grácia, a kegyelemmel kezdődik. A második sola fide, csak hitáltal. Hogyan kapjuk el, kapjuk meg a kegyelmi szeretetet? Csak hitáltal. Sola scriptura, honnan a hit? A hit hallásból van, Isten igéből származik. És mindez solum Christus által, egyedül Krisztus által történik. És ez a, ennek a négynek a következménye mindezért, amit Isten tett, kegyelmed, szeretetét, közösséged, teljesedik az ötödik szóla, soli Deo gloria, mindenért Istennek a dicsőség, és ezzel maradjunk.
4: Amen. A gondolat, ami úgy nekem megmarad, és ami szeretném, hogy másoknak is megmaradjon, az az, amivel kezdtük is, és amit valójában Pál apostol el akar érni ezzel a levéllel. Nem akarok más tudni közöttetek, mint csak a megfeszített Jézus Krisztust. Nem akarok tudni közöttetek versengésről, nem akarok közöttetek tudni civakodásokról, nem akarok tudni azt, hogy ki az okosabb, hanem csak azt akarom tudni, hogy ott van Jézus Krisztus. És ha ott van Jézus Krisztus, akkor megvannak oldva ezek a problémák. Ott már nincs civakodás, ott már nincs versengés, ott már nincsenek problémák. Mert Jézus Krisztus átvett az embernek az életét, átvett az élete feletti való vezetést, és akkor jó irányba halad az élet. És valahogy ezt a gondolatot szeretném, hogy maradjon meg, és maradjon velünk, hogy azt, amit Pál apostol is szeretett volna a korintusi gyülekezetben, és számunkra, hogy ez a Jézus Krisztus maradjon közöttünk, és mégpedig a megfeszített Jézus Krisztus.
1: Köszönöm a válaszokat, köszönöm az erőfeszítést, hogy együtt elbeszélgethettünk, és ráadását kívánom. Amen. Kedves nézőink, köszönöm, hogy velünk tartottak. Ez volt az a beszélgetés, amiben a kegyelemről, szeretetről és közösségről elmélkedtünk Pál apostol utolsó gondolatai mentén a korintusi második levélből. Kérem, maradjanak velünk, hiszen még következnek a rendszeres bibliaolvasásból származó kérdések megválaszolása. Köszönöm, hogy velünk tartanak a továbbiakban is.
5: Üdvözlöm a kedves tévénézőket, így a műsor végén elérkeztünk újból a naponkénti tanulmányozás részhez, ahol a leckénk által meghatározott kérdésekre fogunk válaszokat adni. A tanulmány, amelyből a kérdések fogalmaztattak meg, a Zsoltárok könyvéből a 37. fejezettől a 43. fejezetig terjedt, valamint Ellen White az Étrend és táplálkozás című könyv második függelékéből. Az első kérdésünk így hangzik: miért nevet az Úr a gonoszon? Ez egy érdekes gondolat. Zsoltárok könyve 37. fejezet 13. versét olvasom. Az Úr neveti őt, mert látja, hogy eljön az ő napja. Itt a gonoszokról beszél. A Zsoltár itt nem a gúnyolódásról beszél, hanem arról, hogy Isten pontosan ismeri a jövőt. És látja azt, hogy a gonosz abban a hitben él, hogy az ő gonossága nem tudódik ki, és nem jön el az ítélet, azonban Isten pontosan tudja, hogy mikor és hogyan fog eljönni az. Isten látja az ember végét is, a dolgok végét is. Ez egy vigasztalás is számunkra, és figyelmeztetés is, hogy az igazságtalanság nem fog örökké tartani. Tehát ha igazságtalanságért, ne csüggedjünk, nem fog az örökké tartani, valamint ha igazságtalanságot tettünk, térjünk meg abból és hozzuk erre, mert fény fog derülni rá, és az Isten kezében van az ítélet. Második kérdésünk, hogyan jár az ember, és van-e értelme a szorgalmaskodásnak? A Zsoltárok könyve 39. fejezet 7. versében így szól az ige: bizony árnyékként jár az ember, bizony csak hiába szorgalmatoskodik, rakásra gyűjt, de nem tudja, kitakarítja be azokat. Dávid az ember élet rövidségéből és mulandóságáról elmélkedik, sok ember egész életben gyűjt, tervez, küzd, és annélkül, és itt van a legkényesebb dolog, annélkül, hogy a lelkére hangsúlyt fektetne, vagy arra, hogy mi lesz az élet után. A Zsoltás nem a munkát becsüli le, hanem arra figyelmeztet, hogy Isten nélkül minden földi eredmény mullandó és veszendő. Nekünk nem az a célunk, hogy a leggazdagabb emberek legyünk a temetőben, vagy felhalmozzunk vagyonokat, amelyek itt maradnak utánunk, hanem lelki értékeket gyűjtünk, és lelkileg legyünk megalapozódva főleg. Harmadik kérdésünk: mi volt a zsoltáros kenyere éjjel és nappal? egy szomorú Zsoltár, a 42. Zsoltár 4. versét olvasom, azt mondja, könyhulatásom volt kenyerem éjjel és nappal, mikor minden nap azt mondják nékem, hol van a te Istened. A Zsoltáríró mély lelki fájdalomban volt, annyira gyötört a szomorúság, hogy könnyei szinte táplálékává váltak. A Biblia nem akarja elrejteni a hívő ember szenvedéseit. Még Isten gyermek is átélnek csalódást, magányt, lelki küzdelmeket, azonban a remény ebben az egész üzenetben és a Zsoltárban az, hogy a fájdalom közepette, és Istenhez fordult a Zsoltáros, és minden bizonnyal ezt látjuk az igében, sok helyet, hogy nem haszontalan, nem eredménytelen, az Isten hozza az enyhülést, a békét és a reményt a jövőre nézve. Negyedik kérdés, mi volt a Zsoltár író öröme? Szomorúságból örömre, és itt a 43. Zsoltár, ugye a 42. Zsoltár után, amit az előbb olvastam, 43. Zsoltár 4. versét olvasom. Hadd menjek be Isten oltárához, vígasságos örömnek Istenéhez, és hadd dicsérek téged citerával, Isten, én Istenem. A Zsoltáros legnagyobb örömmel maga Isten volt. Nem csupán áldásokat kerestem, az áldás adót is. Ez egy fontos lelki tanulság. A hit legmélyebb öröme nem a kapott ajándékokban, hanem az Isten való kapcsolatban található. Ha Isten jelen van az életünkben, akkor az örömünk forrása maga ő lesz. És a Zsoltár olyan szépen elmondja, dicsérjelek Isten, én Istenem. Legyen az Isten a mi Istenünk is, és tegyük őt magunkéva olyan személyes és bensőséges kapcsolattal, amelyet csak ki tudunk hozni ebben a földi életben. És akkor igazán örömteli lesz az életünk, mikor a legnagyobb királlyal, mindenható Istennel van kapcsolatunk. 5. egyben utolsó kérdés. Miért utasították el egyesek az egészségügyi reform témáját, és milyen álláspontot képviseltek mások? Az Étrend és táplálkozás című könyv második függelékéből azokat a válaszokat találtam, hogy Ellen White beszámol arról, hogy egyesek azért utasították el az egészségügyi reformot, mert úgy érezték, az túl nagy változás követelne a megszokott életmódjukban. Egyet tudok érezni, mindig egy változás nagy erőfeszítéssel jár, hiszen mikor valamit változtatsz, a régit le kell tedd is valami újat hozzá be, ami nehéz letenni a régit, mindaz, ami megszokott. Ezek az emberek sem akartak lemondani olyan szokásokra, amelyekhez hosszú idő alatt hozzászoktak. Mások viszont felismerték, hogy az egészségügyi reform Istentől kapott világosság, és készségesen törekedtek annak megvalósítására. Tehát kétféle hozzáállás volt, egyesek ellenálltak a kapott világosságnak, annak az értelmek, amit kinyilatkoztattak nekük, és mások engedelmes szívvel igyekeztek következetesen tenni azt. Ez ma is egy időszerű tanulság, amikor Isten újabb világosságot ad, hogyan viszonyulunk kényelmesen, nem akarunk változhatni, vagy készek vagyunk és engedelmesen követjük őt. A kulcs az igaz úthoz, a menny kapujához az engedelmességben van Isten iránt. Ezek lettek volna a válaszok a megadott kérdésekre. A következő héten is találkozunk, folytatjuk ott, ahol elmaradtunk, a Zsoltárok könyve minden bizonnyal, de azt a következő tanulmány elénk fogja tárni. Addig is kívánom, hogy a megértett elvek szerint éljünk engedelmesen az Úr előtt, az Úr viseljen gondot rólunk, és áldjon meg bennünket a viszontlátásra.

Köszönöm Önöknek, hogy velünk tartottak, nem csak a mai alkalommal, hanem egész negyed évben, amikor Pál apostolnak két levelével foglalkoztunk, a korintusi első levéllel és a második levéllel. Megismerhettük egy közösségnek küzdelmeit, formálódását, és egy lelki atyának a munkásságát, munkáját azért a közösségért, ahol nyilvánvalóan Isten munkálkodott és véghez tudta vinni azt, amit akart, mert Jézus Krisztusról beszélgettek, elmélkedtek és tudtak. Maradjon ő a mi értelmünkben, a mi lelkünkben, a mi ismeretünkben, és ezekkel a gondolatokkal fejlődjünk, és töltsük a továbbiakban is mindennapjainkat az Úr Jézus Krisztussal való találkozásig. Köszönöm, hogy velünk tartottak, szeretettel várom Önöket a következő alkalommal egy hét múlva, amikor egy új tanulmánysorozathoz fogunk hozzá, hogy újból tanulmányozzunk 3 hónapon keresztül egy témakörben. A viszontlátásra!

75. Zsoltár. Az éneklő mesternek, az altasétra, Aszáf Zsoltára. Ének. Tisztelünk téged, ó Isten, tisztelünk, neved közel van, hirdetik csodatetteid. Ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek. A föld és annak minden lakosa elcsügged, én erősítem meg annak oszlopait. A kérkedőknek azt mondom, ne kérkedjetek, és a gonoszoknak ne emeljetek szarvat. Ne emeljétek magasra szarvatokat, ne szóljatok megkeményedett nyakkal. Mert nem napkelettől, sem napnyugattól, és nem is a puszta felől támad a felmagasztalás. Hanem Isten a bíró, aki egyet megaláz, mást felmagasztal. Mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, nedveltele, ha tölt belőle, még seprejét is issza, és szopja a föld minden gonosztevője. Én pedig hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákób istenének. És a gonoszoknak szarvait mind letördelem, az igaznak szarvai pedig felmagasztalom.

14. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávidé. Azt mondja a balgatag az ő szívében, nincs Isten. Megromlottak, útállatosságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék. Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-e értelmes, Istent kereső. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben elromlottak, nincs, aki jót cselekedjék, nincs csak egy sem. Nem tudják-e ezt mind a gonosztevők, akik megeszik az én népemet, mintha kenyeret ennének, az Urat pedig segítségül nem hívják? Majd rettegnek rettegéssel, mert Isten az igaz nemzetséggel van. A szegénynek tanácsát kicsúfoljátok, mert az Úr az ő bizodalma. Vaj, ha eljönne Sionból Izraelnek a szabadítás, mikor az Úr visszahozza népének foglyait, Jákob örül majd, és vigad Izrael.

0: Keresel. Nem találsz. Vársz. Hiába. Haladsz, de melyik irányba? Lépések az igazság útján.
1: Kedves hallgatóink, szeretettel üdvözöljük Önöket itt a Lépések az igazság útján című műsorunkban. A mikrofonnál László Varga Zoltán. Köszöntjük ezúttal kedves állandó stúdió vendégünket, Timis Balázsi Sándor lelkészt, Isten hozta stúdióban.
2: Köszönöm a meghívást, köszönöm az üdvözlő szavakat, hasonló szeretettel köszöntelek benneteket ebből az alkalomból, hogy egy ilyen alapvetően nagyon fontos kérdést a múlt heti,

0: az ez alkalommal bemutatott téma keretében fogunk taglalni.
1: Csak nagyon-nagyon rövid emlékeztető is képpen hallgatóknak elmondanám, hogy a múlt szombati adásunk címe az volt, mi történik az emberrel, van-e élet a halál után? Az igazság az, hogy ezt a kérdést csupán félig sikerült körüljárni, mert megnéztük azt, hogy mi az igazság és mi a tévedés a halál kérdésében. Az e kérdésre adott válasz azonban kell, hogy tartalmazza Istennek a halálra adott megoldását, a válaszát is. Ma ezzel foglalkozunk, és éppen ezért egy másik kérdés lett a mai adásunk címe: miért várjuk oly hőn Jézus visszajövetelét? Kiinduló és záró igénk majdnem egymásnak szomszédai, mindkettő a Tesszalonikai első levél 4. fejezetében található. Kiinduló igénk tehát 1 Tesszalonika 4, 13 és 14. Nem akarom továbbá, atyánfiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, akik elaludtak, hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, akiknek nincsen reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképpen az Isten is előhozza azokat, akik elaludtak a Jézus által ő vele együtt. 1 Tesszalonika 4, 13 és 14. Beszélgetésünknek pedig a záróigéje ugyanitt van a Tesszalonikai első levél 4. fejezetében, a 16. valamint 17. versek. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak volt a Krisztusban. Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön, az Úr elébe, a levegőbe, és eképpen mindenkor az Úrral leszünk. Pál apostol a Szentlélek ihletéséből milyen tévhiedelemből gyógyította ki a tesszalonikai keresztényeket, és velük együtt a minden korszakban élő híveket. Mit tanulhatunk a Megdicsőlés hegyén történtekből? Még gyermekként hallottam egy kedves történetet, a Lázár halálának és feltámadásának történetét. Ez a történet is hogyan gyújtja fel reménységünket Jézus isteni csodatevő erejéről s a feltámadásba vetett hitünkről.
0: Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek az Atyától, üdvözítő Jézus Krisztusunktól és a Szentlélek Istentől mind örökké. Amen. Kedves hallgatóink, a feltett kérdésre mindjárt belevágunk válaszunkkal. Pontosabban nem a miénkkel, hanem Isten igéjének válaszaival. A tesszalonikai hívők bár nagyon jó keresztények voltak, de kezdetleges hittel rendelkeztek. És azt gondolták, hogy mikor Jézus visszajön a földre, magával viszi az élő keresztényeket, a halottakat pedig ott hagyja a sírban. Pál apostol pedig azzal válaszolt, hogy amikor Jézus visszajön, nem a halottakat hátrahagyva viszi el az üdvözülendőket, a 15. versben így folytatja: mert ezt mondjuk néktek az Úr szavával, hogy mi, akik élünk, akik megmaradunk az Úr eljöveteléig, éppen nem előzzük meg azokat, akik elaludtak, majd a 16. versben így bátorít: mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak volt a Krisztusban. Nem jó hír-e, hogy meghalt szeretteink csak pihennek? Amit már az előző előadásban is ecseteltünk. Mintha Jézus karjában pihennének, aludnának. Nem tudatosan, nem gondolkodva, csak pihennek. A következő dolog, amiről tudni fognak, az lesz, hogy a sírok megnyílnak, és ők kijönnek. pórágyukból, és meglátják Jézust. A 17. vers mondja, azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk. Azokkal együtt a felhőkön, az Úr elébe, a levegőbe. Milyen nagyszerű találkozás lesz ott, a felhőkben. A halál sírja nem nyelheti el Isten gyermekét, mert élete Krisztussal van elrejtve Istenben. Amikor Krisztus megjelenik, akkor dicsőségben mi is vele leszünk. Az igaz keresztény számára a halál egyszerűen a dicsőséges feltámadás reggeléig tartó pihenés. Valaki megkérdezhetné, és mi van Mózessel, meg Illéssel? Jézus nem dicsőítetett meg azon a hegyen, és nem látta Mózest, meg Illést? Na figyeljük meg, hogy nem Mózes és Illés lelkét látta Jézus, hanem Mózest és Illést. De hogy kerültek oda? Jézus a hegyoldalon volt, és a Biblia azt mondja, hogy ott dicsőítetett meg. Látta Mózest és Illést. Miközben beszélgettek velük? A Biblia szerint Mózes meghalt. De azt is tudjuk, hogy Isten feltámasztotta a testben. Előhívta a sírjából, és a mennybe vitte. Illés pedig a mennybe ragadtatott, és nem látott halált. Miért engedte meg Isten, hogy az a két ember a második advent előtt a mennybe jusson? Ez egy kérdés. Mózes sírba szállt, de kijött onnan. Isten feltámasztotta előképként, hogy történelmi bizonyítékát adja, a sír nem tarthatja fogva áldozatait. Mózes a sírban nyugvó szeretteinket jelképezi, képviseli, akik feltámadnak Jézus eljövetelekor. Illés pedig felvitetett a mennybe, és nem látott halált. Ő azokat jelképezi, és azokat képviseli, akik életben látják meg Jézust, és soha nem halnak meg. Jézus győzelmet aratott a halál felett. Két csoportja lesz azoknak, akik a levegőjékben fognak találkozni Jézussal. Akik Mózeshez hasonlóan sírba szálltak, és akik Illéshez hasonlóan nem láttak halált, de elragadtatnak, hogy a felhők között találkozzanak megváltójukkal, Jézus Krisztussal, amikor eljön másodszor. Jézus már a kereszt halálra készült, amikor Mózes, Illés láthatatlanul bizonságként jöttek bátorítani, hogy halála által megszabadítja azokat is, akik második adventje előtt meghalnak, de azokat is, akik életben lesznek eljövetelekor. Nem Mózes lelke ment a mennybe, Mózes teste. Mózes maga vittetett a mennybe. Jézusnak hatalma van a sír felett. Jézus félbeszakított temetési szertartások. És Jézusnak a sírból való csodálatos szabadításairól szóló újszövetségi történetek hitünknek azt az alapot adja, hogy Krisztus diadalmas a halál felett. János evangélium a 11. fejezete tartalmazza Lázár, Jézus egyik legközelebbi barátja halálának a történetét. Lázár, ami barátunk, elaludt, mondja Jézus, de elmegyek, hogy felköltsem őt. Mondának azért az ő tanítványai, Uram, ha elaludt, meggyógyul. Pedig Jézus annak haláláról beszélt. Ezért a továbbiakban Jézus azt mondta, hogy Lázár alszik, Lázár pihen. A törődöttség, a betegség, a fáradtság, a fájdalom elmúlt. Lázár egyszerűen pihent a második adventig. Tökéletes nyugalomban van, Lázár meghalt. De a történet folytatódik a 23. és egész a 26. versig. Mondaléki Jézus, feltámad a te testvéred. Azt mondta-e Jézus, hogy Márta, ne csükkedj, Lázár lelke jó helyen van a mennyben. Nem, hanem azt, hogy feltámad a te testvéred. És mit mondott Márta? A vallást közvetlenül Jézustól tanulta, és ezért mondanéki, Márta, tudom, hogy feltámad, hiszen te tanítottál erre. Feltámad az én testvérem a feltámadáskor, az utolsó napon. De Jézus még ennél is többet gondolt el Lázár számára, és a többiek számára. Mondanéki Jézus, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, nem hal meg, ha meghal is él. Jézus előhívta Lázárt sírjából, mint egy jeleként annak, amit minden barátja számára tervez. Ismét élve vezette ámuló húgaihoz az újjáteremtés csodája. Isten mesteri tervének jele volt Lázár feltámasztása. Ezen kívül világossá teszi azt is, amit Jézus második adventjekor egyetemes szintén tesz azokért, akik szeretik őt. Jézus odament Lázár sírjához, hogy egyrészt bizalmat ébresszen bennünk, hogyha mi is hívőkként halunk meg, eljövetele előtt, akkor csak nyugszunk. Másrészt, hogy bizalmat ébresszen bennünk, szeretteink biztonságban vannak Jézus karjaiban. A sír nem tarthatja fogva őket. Szeretném, ha a szerkesztő testvérem felolvasná János 11.41-től 43. terjedő szakaszt.
1: Olvassuk tehát akkor a János evangélium a 11. fejezetének 41-től 43. terjedő verseit. Elvevék azért a követ onnan, ahol a megholt feküszik vala. Jézus pedig felemeli szemeit az égre, és mondta, Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál engem. Tudtam is én, hogy te mindenkor meghallgatsz engem. Csak a körülálló sokasságért mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. És mikor ezeket mondá, fennszóval kiállta, Lázár, jöjj ki! János 11.41-től 43-ig.
0: Megfigyeltük, hogy Jézus nem azt mondta, Lázár, jöjj le! Hanem azt, hogy Lázár, jöjj ki. Ha valaki, akkor Lázár tehetett volna bizonyságot a mennyről. Ha Lázár lelke valóban a mennyben járt volna, ahogy néhányan mondanák, akkor ez rendkívüli alkalom lett volna Istennek, hogy kinyilatkoztassa a menny csodáit azáltal, aki már járt ott, Lázár által. De Lázár nem járt ott. Egyszerűen csak pihent, ahogy a Biblia mondja. Jézus nem azt mondta tehát, hogy Lázár jöjj le, hanem hogy Lázár jöjj ki. Éppen úgy, mint ahogy az utolsó napon is mondani fogja. Mária, János, Péter, György, Ibolya, jöjj ki! A Krisztusban meghaltak pedig, felkelnek sírjukból. Úgy tűnik majd, mintha a hívő csak egy pillanatra hújta volna le a szemét, és azután felébred, hogy meglássa Jézust. Krisztus élete az ő élete lett. Azért, mert el van rejtve Istenben, egyszerűen pihent, tudatos létezés nélkül, és mikor felébred, Jézust látja meg mindenek előtt.
1: Kedves hallgatóink, miközben gondolatainkban mélyedünk ezen reménykeltő igazságok hallatán, hallgassunk meg egy énekszámot, kérjük közben maradjanak a készülékek mellett, beszélgetésünk nem sokára folytatódik.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Reménység Hangja Rádiót hallgatják a 88,3 MHz frekvencián, a mikrofonnál László Varga Zoltán. Kedves állandó stúdió vendégünkkel beszélgetünk, Timis Balázsi Sándor lelkésszel. Beszélgetésünk címe: Miért várjuk oly hőn Jézus visszajövetelét? Hogyan értsük meg Jézus kijelentését, amit egy másik alkalommal a kereszten mondott a hozzá forduló Latornak? Ez a történet hogyan hívja fel figyelmünket a Biblia helyes tanulmányozására?
1: Néhány embert zavarba ejtett Krisztus kijelentése, amit a kereszten a Latornak mondott. De gyertek, kedves hallgatóink, vizsgáljuk meg ezt a történetet is. Ne feledjük el, amikor a Bibliát tanulmányozzuk, az egész összhangjára kell törekednünk. Olvastuk már, hogy a halottak nem tudnak semmit. Olvastunk arról, hogy a sírban nincs emlékezés. Mondja a Biblia 53-szor, hogy a halál nem más, mint alvás? Igen. Igaz-e, hogy abban az 1600 esetben, amikor a Biblia a lélekről beszél, sosem mondja, hogy halhatatlan volna? Igaz. És a Biblia egyetlen egyszer sem beszél a halál utáni tudatosságról, vagy pedig arról, hogy az élők kapcsolatba léphetnek a halottakkal. Bámulatos, hogy egy témával kapcsolatban például 15 Biblia szövegünk is lehet. Amikor valaki egyszer azt mondja, na várj csak, én találtam itt egyet, ami valami mást mond. Jobban teszed, ha félredobod azt a 15 szöveget. Na nem, barátom, nem. Úgy kapunk helyes képet, ha a Biblia teljes gazdagságát áttekintjük. Azután, ha találunk egy olyan szöveget, ami látszólag nem illik a képbe, akkor újra értékeljük azt az egyet. Ne dobjuk félre a tömérdek többi szöveget, ami megvilágosítja a kérdésünket. A ma esti előadásban ezt fogjuk tenni. Megnézzük, mit mondott Jézus a tanítványnak, mit mondott Jézus a Latornak, és rá fogunk mutatni, hogy Krisztus nem azt értette ezen, hogy még aznap együtt lesznek a paradicsomban. A Biblia azt tanítja, hogy maga Krisztus sem ment aznap a paradicsomba. Akkor tehát hogy mondhatta volna a Latornak, velem leszel a paradicsomban. Ezen kívül a Biblia azt sejteti, hogy nagyon is valószínű, a Lator meg sem halt aznap. Lapozzunk először Lukács 23 fejezetéhez, a 42 és 43. versekhez. Először a Lator kérését nézzük meg, majd Krisztus válaszát. És mondta a Lator Jézusnak: Uram, emlékezzél meg én rólam, amikor eljössz a te országodban. A Lator kérése ez volt: Uram, ne feledkezz el rólam, emlékezzél meg róla. És mondanék ki Jézus: bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. Mondhatja valaki, állj meg! Ez megzavar engem. Valójában az egész dolog attól függ, kedves barátaim, hogy hova tesszük a kettős pontot. A ma szó elé, vagy a ma szó után. Abban a korban, amikor a Bibliát írták, a görög nyelven nem tettek ki írásjeleket. Az írásjeleket, pont, vessző, kérdőjel, felkiáltójel, csak az 1400-as évek, Krisztus után 1400-as évek közepén írták bele a szövegekbe. Jézus tehát ezt mondta a latornak. Bizony mondom néked ma. Ma, amikor a keresztre szegeztek. Ma, amikor úgy tűnik, hogy senkit sem tudok megmenteni. Ma, amikor minden erőm elhagyott. Bizony mondom néked ma. Velem leszel a paradicsomban. Jézus aznap tette ezt a kijelentést, nem azt mondta a latornak, hogy még aznap együtt lesznek a paradicsomban. Nem. Azon a napon, amelyet megnevezett Jézus. Nézzük a továbbiakat. Valaki megkérdezheti, honnan tudod, hogy hová kell tenni a kettős pontot? Honnan tudod, hogy a ma szó elé vagy utána kell tenni? Egyenes kérdés. Háromféleképpen nyerhetünk teljes bizonyosságot afelől, hogy hova kell tenni a kettős pontot. Először, az első indok. A Biblia azt mondja, hogy a Szentírást nem lehet megtörni. Ha a szövegek túlnyomó többsége azt mondja, hogy a halottak semmit nem tudnak, a halottak nem dicsérik az Urat, a halálban nincs emlékezés, akkor egy apró, oda nem illő dolog elsöpörné az egészet. Második indok. Krisztus maga sem ment fel a paradicsomba aznap. Be lehet bizonyítani, hogy Jézus nem ment fel a paradicsomba aznap? Természetesen igen. Nézzük meg János evangéliuma 20. fejezetét. Mária Magdaléna odament a sírhoz, látta, hogy üres, arra gondolt, hogy Krisztus sírját kirabolták, akkor azonban Krisztus odalépett hozzá. De ő nem ismerte fel. János 20.15-ben mondanéki Jézus. Asszony, mit sírsz? Kit keresel? Ő pedig azt gondolván, hogy a kertész az, mondanéki, Uram, ha te vitted el őt, mondd meg nékem, hova tetted, és én elviszem őt. Mária kora reggel az Urat kereste. Meg akarta találni. És Krisztusról azt gondolta, hogy a kertész. Könnyein át csak alakjának elmosodott körvonalát látta. A 16. vers. Mondanéki Jézus. Mária. Senki sem tudta nevét így mondani, mint hogy Jézus mondta. Amikor Mária Magdolna meghallotta, hogy őt Máriának szólítja, megborzongott, mert arra gondolt, hogy ez a mester. Megfordulván mondanéki, Rabboni, ami azt teszi, mester. Oda szaladt hozzá, de mondanéki Jézus, ne illes engem, mert nem mentem még fel az én atyámhoz, hanem menj el az én tanítványaimhoz, és mondd nékik, felmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, és az én Istenemhez, és a ti istenetekhez. Ez pedig a hét első napján történt. Péntektől, amikor Krisztust keresztre feszítették, ez volt a harmadik nap. A Latorral 3 nappal korábban beszélt. Hogyan érthette volna Jézus úgy, hogy aznap vele lesz a paradicsomban? Ha a harmadik napon Máriának ezt mondta, nem mentem még fel az atyához. Gondolod, hogy Krisztus hazudott a Latornak? Amikor azt mondta, hogy aznap találkoznak a paradicsomban? Vagy hazudott Máriának? Már felment az atyához a mennybe, a Latorral, mint győzelmének első jelével. Ó, kedves barátom! Jézus biztosan nem mondott valótlant. És a harmadik indok? Mit jelent akkor az a szakasz Lukács 23-ban? Nagyon egyszerű. Nem a Biblia írói tették ki az írásjeleket, és a Szentírás összhangban van. Jézus a menny és a föld között haldokolva függött a kereszten. A kereszt tövénél a római katonák sorsot vetettek köpenyére. Kiabáltak vele. Másokat megmentett, de magát nem tudja megmenteni. Gorombán kiáltozták. Ha te vagy a zsidók királya, szállj le a keresztről! De a Lator rápillantott az ott függő Jézusra. És a hitre jutás pillanatában ezt mondta. Uram, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te országodban. Hiszem, hogy meg tudsz menteni, Uram. Jézus ezekkel a szavakkal fordult hozzá. Bizony mondom néked, ma, amikor úgy látszik, hogy senkit nem tudnék megmenteni, ma, amikor úgy kell meghalnom, mint egy köztörvényes bűnözőnek, ma, amikor az ég és a föld között függök a kereszten, vér folyik a kezemből, és vércsöppek peregnek arcomról. Azt mondom neked ma, hogy velem leszel a paradicsomban. Abban a pillanatban Krisztus garantálta a Latornak, hogy lesz helye vele együtt a paradicsomban.
0: Hallgassunk meg egy énekszámot, utána folytatódik beszélgetésünk. Kérjük kedves hallgatóinkat, hogy maradjanak továbbra is a készülékek mellett.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Reménység Hangja Rádiót hallgatják a 88,3 MHz-es frekvencián, a mikrofonnál László Varga Zoltán. Miért várjuk oly hőn Jézus visszajövetelét? Ez a címe mai beszélgetésünknek, amelyben Timis Balázsi Sándor állandó stúdió vendégünkkel beszélgetünk. Valóban igaz, miszerint kérhetjük, és Jézus meg is adhatja fenntartott helyünket az eljövendő dicsőség országában. Így van ez?
1: Határozottan így. Ó, kedves barátaim! Ma ti is biztosíthattok magatoknak egy helyet a paradicsomban, Isten országában. Krisztus ugyanúgy biztosít ma téged is, kedves barátom, mint ahogy biztosította a Latort. Amikor Krisztus eljön a mennyből, a sírok megnyílnak. Akik Krisztusban pihennek, feltámadnak. A csak pillanatnyinak tűnő pihenésükből életre kelnek. Akik Krisztusért élnek, azok felvitetnek a felhők közé, hogy a levegőben találkozzanak Jézussal. Ó, barátom! Micsoda reménység! Micsoda bizalom! A sír nem a vég. A halál nem sötét üreg a földben, ahol nincs ragyogó reggel, hanem csak pillanatnyi pihenés, míg Jézus el nem jön.
0: Végezetül tudna a lelkész úr egy bátorító, biztos reménységet keltő példával szolgálni a megholtak állapotát és a biztos feltámadást illetően? Ha van egy hiteles példa, kérem ossza meg a hallgatókkal és velünk is.
1: Nemrég jutott tudtomra egy valóban hiteles példa. Az egyik evangélista otthonában volt családjával együtt, amikor egy nap csengett a telefon. A vonal másik végén egy ápolónő beszélt nagyon idegesen. Megkérdezte, hogy ő a keresett evangélista? Igen. Amikor igennel válaszoltam, írja az atyafi, így folytatta. Szükségem volna a segítségedre, de azonnal. Egy asszony épp most jött be az irodámba, egy halott gyermekkel a karjában. Egy a városunkban élő család gyermeke volt, akire ez az ápolónő vigyázott, mert ez volt a foglalkozása. Kis gyermekekre ügyelt, gondozta őket. Majd sietve hozzátette. Már hazafele tart az asszony. Nagyon-nagyon gyorsan menjen el a családhoz, és mondja el nekik, hogy mi történt a kisbabával. Ez az asszony teljesen kiborult. Miután elmondta a szülőknek, hogy mi történt a kisbabával, az lenne a legjobb, ha a lehető leggyorsabban felkeresné a beteggondozó asszonyt. És írja tovább a jelentést az evangélista. Beugrottam a kocsiba, és a kanyargós útakon olyan gyorsan hajtottam, ahogy csak tudtam. Hangosan vert a szívem. Amint a család háza felé tartottam, kérdések cikáztak át az agyamon. Mit mondhatok én a szülőknek? Tudják-e már, hogy a kisbabájuk meghalt? hogyan mondjam meg nekik? Hogyan törhetek rájuk ezzel a hírrel? És akkor a dicsőséges feltámadásra kezdtem gondolni. Arra gondoltam, hogy amikor egy ember meghal, olyan, mintha Jézus karjában pihenne, különösen, ha egy kisbabáról van szó. Hogy a sír nem egy sötét üreg a föld mélyén. A halál szinte csak egy pillanatig tart. Ott nincs fájdalom, elmúlás, minden szomorúság, minden bánat a múlté. Az udvarba belépve azon tanakodtam, hogy vajon a szülők tudják-e a hírt. A lépcső mellett két kisgyerek játszott. Az egyik felnézett, és ezt mondta. A baba meghalt, a baba meghalt. Ebből megértettem, hogy a szülők már tudnak a gyermek sorsáról. Amikor beléptem a házba, oda mentem az anyához, és a vállára tettem a kezem. És azt mondtam, el sem tudom képzelni, hogy milyen nagy fájdalmat élnek át, mert velem ilyen még nem történt. De van valaki, aki megért. A szerető Isten, aki a Golgota keresztjén vesztette el fiát. Ő elvesztette a fiát, hogy az önök kisfia újból életre kelhessen. Ezekről beszélgettünk, és a szülőkben felvillant egy halvány reménysugár. Azután elmentem ahhoz az asszonyhoz, aki telefonált, aki a gyerekre vigyázott. Hiszterizált. Nyilván magát okolta a gyermek halála miatt. Ezekkel a szavakkal léptem hozzá. A jó és a gonosz világában élünk, kedvesem. Olyan világban, ahol néha gonoszság is előfordul. De abban biztos lehetsz, hogy Jézus Krisztusnál van a halál kulcsa. A sír nincs lelakatolva. Bízhatsz abban, hogy Krisztus érted, meghalt. Értem is meghalt. Ezért a kisgyerekért is sírba szállt. Azért vállalta sírba tételt, hogy nekünk ne kelljen örökre a sírba maradnunk. Ez a Jézus új életet teremthet és adhat. Azután beszéltünk a feltámadás reggelének dicsőségéről. Kedves barátom! Meghalt-e már valaki szeretteid közül? Van-e a rádió előtt ma este olyan férj, akinek meghalt a felesége, vagy olyan feleség, akinek meghalt a férje? Aki a szívében arra vágyik, hogy férjével vagy feleségével lehessen. Van-e olyan feleség, aki elveszítette férjét? Van-e olyan szülő, akinek gyermeke halt meg? Van-e olyan gyermek, akinek szülei haltak ki? Kedves barátaim, Jézus azért függött a Golgota kegyetlen keresztjén, hogy mi ismét szeretteinkkel lehessünk. Nála van a sír kulcsa, és hamarosan visszatér, hogy kinyissa a halál kamráit. Ó, kedves barátom, képzeld el ezt a látványt. az ég elsötétedik, villámok cikáznak az égbolton, a földet át meg átjárja a mennydörgés hangja, azután nagy földrengés következik, minden hegy és sziget elmozdul helyéről, egy felhő jelenik meg a keleti égen. És ahogy a föld felé közeledik, egyre fényesebb és ragyogóbbá lesz. A történelem legkimagaslóbb eseménye lesz ez. Jézus jön. Királyként és győztesként jön. Teljes dicsőségében és ragyogásával. Úgy, amint a szerkesztő testvérem most a Tesszalonika 4. fejezet 16 és 17. verséből felolvassa az örömteli hírt.
0: Olvassuk el akkor beszélgetésünknek beígért, szívünket melengető és belénk reményt öntő záró igéjét, a Tesszalonika beliekhez írott első levél 4. fejezetének 16. és 17. verseiből. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak volt a Krisztusban. Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe, és eképpen mindenkor az Úrral leszünk. 1 Tesszalonika 4, 16-17.
1: Kedves hallgatói, gondoljuk csak el, a sírok megnyílnak, a kisbabákat angyalok viszik, édesanyjuk karjába teszik, férjek és feleségek, akiket a halál választott szét, újból egymás mellett lesznek, és együtt ragadtatnak el, hogy találkozzanak Jézussal a levegőjékben. Micsoda nap lesz! Milyen nagyszerű találkozás! Mert ekkor győzetik le az utolsó ellenség, a halál, mindörökre. Ezért dicsérd az Urat, dicsérd őt, magasztold az ő szent nevét, ezért a boldog advent reménységért. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete, a Szentléleknek közössége legyen és maradjon veletek mind örökké. Amen.
0: Kedves hallgatóink, úgy gondolom, hogy ha nem is merítettük ki teljesen a témát, de most már egy elfogadható és lényeges pontjaiban átfogó válaszunk van arra nézve, hogy hogyan oldja meg Isten a halál kérdését. Visszatérve beszélgetésünk címéhez, feltettük a kérdést, miért várjuk oly hőn az Úr Jézus visszajövetelét? Azért, mert akkor ez a kérdés is megoldódik. Szeretnénk itt megköszönni a hallgatók nevében kedves stúdió vendégünk jelenlétét, és akkor hadd keltsünk érdeklődést újból. A jövő heti beszélgetésünkre nézve, miről lesz szó egy hét múlva?
1: Hát egy hét múlva az előadásnak címe az új élet kapuja. Egy krisztusi hagyaték. Hogy miben áll ez, hadd maradjon rejtély a következő hét előadásáig. De azután majd következik rá egy hétre az evangéliumi keresztség előfeltételei. Mind a két heti előadás ugyanazt a közös témát taglalja.
0: Értsük úgy tehát, hogyha eddig beszéltünk a fizikai értelemben a feltámadásról, most már áttérünk a lelki feltámadásra. Megköszönjük szépen, reménységünk az, hogy ezek a beszélgetések elhangzanak, és segíteni fognak azoknak, akik az igazság útján elindultak. Kedves hallgatóink, hallottuk tehát ezeket a bátorító üzeneteket. Magam a szerkesztő nevében zárnám mai adásunkat a Tesszalonikai első levél 4. fejezetének 18. versével. Annak okáért vigasztaljátok egymást e beszédekkel.

igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú időt.

93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel, felöltözött az Úr, hatalmat övezett magára, megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. Állandó a te királyi széked, elejétől kezdve, öröktől fogva vagy te. A folyóvizek, Uram, a folyóvizek zúgnak, a folyóvizek hullámokat hánynak, a nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban. A te bizonyságaid igen bizonyosak, a te házadat illeti, Uram, szentség napok hosszáig. A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasság.

0: Családi kör. Köszönti a kedves hallgatót Magós Zsolt és Csergezán Bernád. A következő néhány percben elsősorban a férfiakhoz szeretnénk szólni, és úgy, ahogy tettük ezt a múlt alkalommal is, a nők érzéseiről, belső lelki világáról szeretnénk egy kicsit beszélgetni. Egy óriási kihívással állnak szemben a nők, akkor, amikor időt és energiát nem kímélve megtesznek mindent annak érdekében, hogy szépek, vonzóak, csinosak legyenek, úgy a férjük, mint a társadalom számára. Azonban hiába tesznek meg mindent, újból és újból olyan kihívásokat tár eléjük a divat és a mai társadalom, ami egyszerűen lelkileg, érzelmi világukban újból és újból sebet ejt rajtuk. És így férjekként, akik szeretnénk azt, hogy a feleségünk boldog és megelégedett életet tudjon élni, egy nagyon fontos szerep jut, hogy hogyan tudjuk őket megérteni és támogatni. Már nagyon sokszor elmondtuk és utaltunk arra, hogy férfiakként sokszor hajlamosak vagyunk arra, hogy könnyelműen viszonyuljunk a dolgokhoz. Hát tudjuk, hogy szép, ő is tudja, hogy szép, támogatjuk abban, hogy mindent megtegyen azért, hogy jól érezze magát, de olyan ritkán fejezzük ki ezt szavakban. Miért olyan fontos, és szeretném, ha még egyszer kihangsúlyoznánk a szavaknak a fontosságát, hogy kifejezzük mindazt, amit tudunk, mindazt, amiben biztosak vagyunk.
1: Szeretném megismételni, mert a múlt alkalommal is elmondtam ezt a gondolatot. Ne feledd, mint férj, hogy nem csak egy lakást osztok meg együtt, hanem mint férj, feleséged számára tükör vagy. És különösen a szavak tükre az nagyon lényeges a te feleséged életében. Gondolkozz el néhány szón egy kijelentésen, milyen jól nézel ki. Persze fogalmazd meg, és legyen az a te verziód, a te szavaiddal tedd ezt. Nem is jön, hogy higgyed, hogy mit jelent ez, amikor elmondod első alkalommal a te feleségednek. De ez annyira családiassá kell váljon számodra, mint amikor azt mondod a feleségednek, kérem a távirányítót. Persze először furcsának tűnhet, de a legtöbb feleség számára ez egy különleges szükség, amelyet nem töltheti be senki se. Ahányszor csak alkalmad van, tedd meg ezt a dolgot. Egy nő így fejezte ki véleményét. Éhesek vagyunk.

0: ilyen nemű bók után. Meg vagyok győződve, hogy a férfiak gondolnak erre, de nem mondják el hangosan. És nagyon szeretném, hogyha megtanulnák ezt el is mondani, mert ez annyira édes, annyira jó számunkra. Egy kulcs alkalom az, amikor mind a ketten észrevesztek egy nőt, aki nagyon szép, aki nagyon szépen öltözött, és akkor elmondhatod neki, így van, nagyon szép az a nő, vonzó az a nő, de ne feledd el, te is szép vagy, te az enyém vagy. Ez nagyon-nagyon sokat segít a te feleséged számára, mert a bizonytalanság, amely létezik az ő életében, az eltűnik, lassan nem fog létezni.
1: Remélem, senki nem kezdte el gyakorolni és megoldani a problémáját, hogy egy kicsit túlzott ezekben a bókokban. Milyen szerepet tölt be az őszinteség akkor, amikor a feleségünk iránti szeretet arra késztet, hogy odafigyeljünk azokra a lelki igényekre, amelyekkel ő nap mint nap szembe találja magát?
0: Persze itt nehezebb válaszolni, hogy az őszinteség. Mert az őszinteség az őszinteség. Amikor valamit mondsz, azt mond szívből. Hogyha pedig szívből mondod, ennek megvan a hatása is annak a személynek életében, akivel beszélsz. Persze most a feleségről beszélünk. És hogyha megtanultál úgy beszélni a feleségeddel, mint azzal a kis 5 éves kislánnyal, akkor minden rendben van. Íme mit mondott egy nő? Akkor, amikor nem vagyok megelégedve a ruhatárommal, a ruhákkal, jó lenne, hogyha megérteni a férjem, hogy én önmagammal nem vagyok megelégedve. Ideges vagyok azért, mert néhány kilót, néhány plusz kilót szedtem össze. Ki tudja, milyen más problémáim vannak, amikor beletekintek a tükörben, és hogyha itt ebben a helyzetben azonnal a férjem egy szót elmondana, amire nekem szükségem van, hogyha ezt őszinte módon tenné, nagyon sokat segítene az én életemben. Hogyha végül azt mondaná, tudod, olyan jól nézel ki, hogy egész este nem tudom levenni a tekintetem rólad, ez megváltoztatna mindent az én életemben. Kedves férjek, gyertek, szívleljük meg ezt a gondolatot, és próbáljuk ennek alapján irányítani hozzáállásunkat.
1: Ha már megvan az elhatározás, és megértettük ennek a fontosságát, még marad egy gyakorlati kérdés, hogy mikor is kezdjük el? Hogyan tudjuk megérteni, hogyan tudunk ráérezni, hogy mikor van a legmegfelelőbb pillanat, amikor ezt ki kell mondanunk, ki kell fejeznünk?
0: Itt a válasz nagyon egyszerű. Kezd el most, amikor az első alkalmad van, amikor első alkalommal szemtől szembe állsz a te feleségeddel, amikor észrevettél valamit az ő életében, azonnal mondd el azt, amit érzel iránta. Lelkileg is fel kell készítsük önmagunkat erre, ez szükséges ez a felkészülés, azért, hogy nehogy egy ellen üzenetet tolmácsoljunk a feleség számára. Egy feleség a következőket mondja, akkor, amikor készen vagyok, és indulni szeretnék a városban, és hogyha 30 másodperc alatt nem vett észre, akkor egyszerűen azt mondom önmagamnak, nem nézek ki nagyon jól számára. Persze a férről van szó. Nagyon hosszan készültem, érte készültem, de végképp úgy veszem észre, hogy nincs megelégedve velem. Vagy a következő is lehet. Hosszan készültem, de ő észrevesz engem. Vagy egy másik nő azt mondja, amikor lejövök az emeletről, az, ahogy rám tekint, elég nekem, hogy megértsem, hogy mit érez irántam. Igen, egy nagyon érdekes jelenetet olvastam egy nőről, amelyik ugyancsak ezt állította, hogy készek voltak indulni, a férj nem vette észre őt, és amikor beültek a kocsiba, és tolattak hátra, egyszerűen a férj észreveszi, hogy a jobboldali tükör be van zárva, kiszáll a kocsiból, beállítja a tükröt. A nő felsóhajtott, és egyszerűen ez jutott eszébe. A tükröt észrevette, de engem nem.
1: A legtöbb esetben, amikor már megszületik a férfiban a vágy, hogy értékelje a feleségét, vagy pontosabban a feleség, mint egy kiprovokálja ezt. Könnyen a legegyszerűbb módszert válasszuk, és a nő kérésére, a feleségünk kérésére annyit válaszolunk, hogy jól nézel ki. Igen, szeretlek téged. Ezek az egyszerű kifejezési formák milyen mértékben felelnek meg a női igénynek, amelyek által érzik azt, hogy elfogadva vannak és támogatva vannak?
0: Van egy ilyen, hogy az egyszerű, jól, hogy nézek ki, jól. Ezt soha nem kellene használni egy férfi. Miért? Ugyanezt mondta az édesanyjának is, amikor megkérdezte, hogy telt az iskola. Jól, egyszerű, meg volt a válasz. Egy feleség a következőket mondta. Hogyha megkérdezném a férjem, ha mielőtt este szeretnénk kimenni a városban, és ő azt válaszolná, nagyon jól nézel ki, kedvesem, hozzá kellene tegyem neki azt, hogy ha te tudnád, hogy mennyit készültem, hogy halljam ezt a jól, akkor teljesen másképp válaszolnál az én kérdésemre. Mi a férfiak? Nagyon sokszor használjuk ezt a szót, jól, jó, minden rendben, de nem jövünk rá, hogy nem akárhol, és különösen amikor itt a feleségünkről van szó, nem talál ez a válasz. Ő szeretné, hogyha akkor, amikor válaszolunk az ő kérdésére, akkor teljesen valami történne bennünk, mintha az az idő lenne, amikor barátok voltunk, vagy jegyesek voltunk, és tényleg valami különleges történt. Úgy szeretné a választ ez alkalommal is. Ezért gyertek, készüljünk személyesen megérteni, mit jelent a nő számára, a feleség számára egy ilyen válasz.

0: Lehet, hogy sokunknak eszünkbe jutnak olyan alkalmak, amikor tényleg szerettünk volna kedvesek lenni, szerettük volna elhalmozni a feleségünket bókjainkkal, és annak ellenére, hogy tudtuk azt, hogy erre szüksége van, mégis negatív reakciót váltott ki. A feleségünk nem úgy fogadta, ahogyan mi reméltük, ahogyan számítottunk rá. Hogyan lehet felkészülni, hogyha egy hosszú ideig nem gyakoroltuk a feleségünknek az értékelését, hogy ezeket az első kezdetleges visszautasításokon a család túl tudja tenni magát?
1: Ne csüggedj el akkor, amikor egy ilyen hozzáállással találkozol a te feleséged részéről. Igen, a feleség sokszor ezzel még akarja takarni azt, hogy neki szüksége van a te értékelésedre. Persze úgy véli, hogy te nem is fogod észrevenni, hogy mi történik az ő szívében, lelkében, de ez azt mutatja, hogy milyen nagy a szükség az ő életében, hogy hallja azt, amit csak te mondhatsz el számára. Hogyha pedig feladod a harcot, elcsüggedsz, ez persze, ez csak negatív befolyást fog jelenteni a ti kapcsolatotok számára. Hiszen a következő alkalommal másképp fog reagálni. Neki nehéz elhinni, hogy tényleg úgy van, ahogy te mondod, miért? Azért, mert ő látja azokat a hiányosságokat, és neki nehéz elhinni, hogy tényleg az úgy van, ahogy te mondod. Hogyha ezt pedig megteszed, és őszintén teszed, és gyakran fogod tenni ezt a dolgot, az ő élete meg fog változni, és feleséged érzései is meg fognak változni. Tehát hiányosságokat, és neki nehéz elhinni, hogy tényleg az úgy van, ahogy te mondod. Hogyha ezt pedig megteszed, és őszintén teszed, és gyakran fogod tenni ezt a dolgot, az ő élete meg fog változni, és feleséged érzései is meg fognak változni. Tehát ne szűnj meg továbbra is szépen beszélni, és szép dolgokat elmondani a te feleségednek. Nagyon sok férfi egy különleges helyzetben jut, akkor, amikor a feleség elégedetlen, hiszen néhány kilót pluszban összeszedett, és szeretne beszélni erről, de te, mint férj, nincs kedved erről beszélni. Nem létezik olyan helyzet, hogy szólnunk a mi feleségünkhöz, és meg ne sértenük, hogyha nem úgy tesszük ezt a dolgot, ahogy kellene, egyedül akkor, amikor ő azt mondja neked, mint férj, kérlek, őszintén mondd el, hogy úgy van, ahogy én látom ezt a dolgot. Például felvesz egy ruhát, vagy egy szoknyát, vagy valamit magára, és azt kérdi, nem leszek kacagás ezzel a ma estéri összejövetelen? És hogyha őszintén kérdi tőled, és ő szeretné tudni a választ, akkor egyszerűen azt mondhatod, jobb lenne, hogyha felvennéd azt a másikat, vagy valamilyen ehhez hasonló válasszal rendelkeznél. Ha pedig egy valóságos helyzettel küzd, mint például 10 kiló pluszban, nem egy olyan aspektussal, mint például, amikor ő úgy véli, hogy az ő óra túl nagy, és tudod, hogy milyen rosszul érzi magát, milyen kellemetlen helyzetben van, amikor ez eszében jut, és hogyha ő pedig felméri azt, hogy te is csalódott vagy emiatt, hidd el, hogy ez súlyosbítja az ő érzéseit. Elkezdhetnéd például, én szeretlek téged úgy, ahogy vagy. De ha te nem szereted ezt a dolgot, mondjad, mivel segíthetnék neked. Majd ha elmondja, tégy meg mindent, amit tudsz azért, hogy ő is jól érezze magát. Mint például, hogyha ő menni akar egy sportteremben, tégy te is valamit abban az időben, menj egy más sportteremben, vagy valami más sportot gyakoroljál, vagy egyszerűen a feleségedért mondj le az esti fagyiról, vagy annyi mindent tehetsz a te feleségedért. Ne feledd el, hogy számára nagyon sokat számít az, hogyha számodra az ő kinézése elragadtató. És hogyha ezt értékelni fogod, és különösen, hogyha értékeled az ő belső szépségét, ez erőt ad neki, hogy továbbra is boldog és kellemes pillanatokat éljen melletted, veled együtt a családi életben. Léteznek olyan nők, akik rendkívüli szépekké válnak, azért a csendes lelkületért, azért a lelki tisztaságért, de persze ezt a férfinek észre kell vegye. Hogyha léteznek némely változások az ő életében, az ő kinézésében, egyszerűen el kell mond, igen, léteznek ezek a változások, hiszen egy gyereket szültél, de számomra olyan szép vagy, vagy lehet még szebb vagy, mint amilyen voltál ezelőtt. Ezek azok a lényeges szavak, kijelentések, amelyeket elvár egy nő a férfi részéről.
0: Mi férfiak is úgy vagyunk, mint sokszor a nők, hogyha nem látjuk a befektetett időnek és energiának a

0: eredményét, akkor sokkal nehezebben tudjuk megtenni. Milyen pozitív eredményei lehetnek akkor, amikor elkezdjük a mi feleségünket értékelni, támogatni ezen a területen?
1: Léteznek olyan területek, és ezek közé tartozik az anyagi terület, amikor sokszor a férfiak úgy tekintik, hogy az a sok ruha, az öltözet, kozmetikai cikkek, ezeknek megvásárlása kidobott pénzt jelent, hiszen a feleség teljesen más egyebet szeretne. Szeretné azt, hogyha mindig, mint férj, a te életed középpontjában lenne, és ezért szeretne mindent jobbá, szebbé tenni. Így az öltözet által, így szépítő cikkek által. Nem mondja senki se, hogy a pénzt az ablakon kell kidobni, de sokszor a férfiaknak úgy tűnik, hogy nem lényeges azt, amit a feleségek szeretnének megvásárolni. Itt el kell mondjam, hogy nagyon lényeges a kompromisszum. Nagyon lényeges egy közös megoldást találni, hiszen a feleség is tudja, miért teszi ezt a dolgot, és a férnek is meg kellene értenie, hogy miért teszi ezt a dolgot. A férnek többet kell ajánlania, a feleség pedig egy kissé kell csökkentse azt, amit hónaponként feljegyez a vásárlási listára. Érdekes dolgokat lehet felfedezni akkor, amikor tanulmányokat figyelünk meg ezzel kapcsolatosan. A férfiak nagy többsége kész áldozni, amikor erről van szó. Például, hogyha a feleség szeretne fogyni, vállalja azt, hogy vigyáz a gyerekekre, amíg el fog menni a sportterembe, kész fizetni ezeket a költségeket, csak azért, hogy a feleség jól nézzen ki, csak azért, hogy a feleség jól érezze magát. Itt az alkalom, amikor nyíltan beszélhetünk erről a dologról a mi feleségünkkel, és hogyha pedig pozitív módon fogunk hozzáállni ehhez a témához, megnyertük a feleségünket, az ő életében komoly változások fognak. A feleség jól érezze magát. Itt az alkalom, amikor nyíltan beszélhetünk erről a dologról a mi feleségünkkel, és hogyha pedig pozitív módon fogunk hozzáállni ehhez a témához, megnyertük a feleségünket, az ő életében komoly változások fognak megtörténni. Ez a valódi tükör a feleség életében, és ez pedig a férj. Ezért annyira lényeges a férjnek megérteni az ő fontos szerepét.
0: Köszönöm szépen ezeket a gondolatokat, és kívánom azt kedves hallgatóinknak, hogy ezek gyakorlása által tapasztaljuk meg, hogy a feleség mennyivel megértőbb és mennyire odaadóbb tud lenni, akkor, amikor ezeket a befektetéseket, ezt az áldozatot, vagy pedig ezeket a természetes dolgokat megtesszük, akkor, amikor kifejezzük nap mint nap, újból és újból, hogy mennyire szeretjük és miért szeretjük a mi feleségünket. Köszönjük kedves figyelmüket, kívánunk egy kellemes délutánt, viszont hallásra!

96. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét, hirdessétek napról napra az ő szabadítását. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csoda dolgait. Mert nagy az Úr, és igen dicséretes, rettenetes minden Isten felett. Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Ékesség és fenség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén. Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet. Adjátok az Úrnak neve dicsőségét, hozzatok ajándékot, és jöjjetek be az ő tornácaiba. Hajoljatok meg az Úr előtt, szent ékességben, rettegjen előtte az egész föld. Mondjátok a népek között, az Úr uralkodik, megerősítette a földet, hogy meg ne induljon, ő ítéli meg a népeket igazsággal. Örüljenek az egek, és örvendezzen a föld, harsogjon a tenger, és minden benne való. Viduljon a mező, és minden, ami rajta van, örvend akkor az erdő, minden fája is. Az Úrnak orcája előtt, mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségével.

29. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet. Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben. Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett. Az Úr szava erős. Az Úr szava fenséges. Az Úr szava cédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon cédrusait is. És ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szíriont, mint a bivajfiat. Az Úr szava tűzlángokat szór. Az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját. Az Úr szava megborjasztja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az ő hajlékában mindene azt mondja, dicső. Az Úr trónolt az özönvíz felett, így trónol az Úr, mint király, mindörökké. Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békét.

92. Zsoltár. Zsoltár, ének szombatnapra. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel, mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem. Mely nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt, hogy mikor felsarjadnak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság cselekedők, mindörökké elvesztenek ők. Te pedig, Uram, magasságos vagy örökké, mert ímé a te ellenségeid elvesznek, és elszélednek mind a hamisság cselekedők. De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egy szarvúét, elárasztatom csillogó olajjal, és legeltetem szemeimet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevőkön mulat majd a fülem. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libánonon. Plánták ők az Úrnak házában, ami Istenünknek tornácaiban virágzanak. Még a vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamis.

72. Zsoltár. Salamoné. Isten, a te ítéletedet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának. Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal. Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot. Legyen bírája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze az erőszakoskodót. Féljenek téged, amíg a nap áll, és ameddig a hold fénylik nemzedékről nemzedékre. Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, amely megöntözi a földet. Virágozzék az ő idejében az igaz és a béke teljessége, amíg nem lesz a hold. És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig, és a nagy folyamtól a föld határáig. Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port. Tarszisz és a szigetek királyai hozzanak ajándékot. Sába és Szeba királyai adománnyal járuljanak elé. Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki. Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt, a nyomorultat, akinek nincs segítője. Könyörül a szegényen és szűkölködőn, és a szűkölködők lelkét megszabadítja. Az elnyomástól és az erőszaktól megmenti lelküket, és vérük drága az ő szemében. És éljen ő, és adjanak néki sába aranyából, imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden napon. Bő gabona legyen az országban, a hegyek tetején is, rengjen gyümölcse, mint a Libánon, és viruljon a városok népe, mint a földfüve. Tartson neve mindörökké, viruljon neve, míg a nap lesz, vele áldják magukat mind a nemzetek, és magasztalják őt. Áldott az Úr Isten, Izraelnek Istene, aki csoda dolgokat cselekszik egyedül. Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Amen. Amen. Itt végződnek Dávidnak, az Isai fiának.

85. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Kórá fiainak zsoltára. Jó akarattal voltál, Uram, a te földedhez, visszahoztad a Jákob nemzetségéből való foglyokat, elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket. Elhárítottad róluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését. Hozz vissza bennünket, szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat. Avagy mindörökké haragszol éránk? Nemzedékről nemzedékre tartod é haragod? Avagy nem elevenítesz meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned? Mutasd meg nékünk, Uram, a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nékünk. Hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Kétség nélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzon a mi földünkön. Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi a gyümölcsét. Igazság jár előtte, és követi őt az ő lépéseinek.

Zsoltárok könyve 112. fejezet első vers. Boldog ember az, aki féli az Urat, és parancsolataiban igen gyönyörködik.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Fejér Levente vagyok, és örvendek, hogy ma is velünk szeretnének eltölteni legalább néhány percet. Egy rövid zenei bevezető és egy énekszám elhangzása után adásunkat az Élő Ige, Élő Hit című rovattal fogjuk folytatni, amelyben Háló Sándor előadásában Máté evangéliumából fogjuk meghallgatni a 15. fejezetet. Az igerészlet után egy zenei pihenő és egy másik énekszám következik, majd pedig az Évek jelek események című rovatunk, amelynek keretében a kereszténység legfontosabb személyiségeit szeretnénk bemutatni önöknek. Ma egy sorozat újabb személyiségét, antiochiai Ignácot fogja bemutatni Ötvös Márton munkatársunk. Műsorunk utolsó perceiben egy újabb énekszámot lesz alkalmunk meghallgatni. Sok áldást, jó rádiózást kívánok!

Máté evangéliuma 15. fejezet. Akkor írástudók és farizeusok jönnek Jézushoz Jeruzsálemből, mondván: miért hágják át a te tanítványaid a vének rendeléseit? Mert nem mossák meg kezeiket, mikor enni akarnak. Ő pedig felelvén mondanékik: ti meg miért hágjátok át az Isten parancsolatait a ti rendeléseitek által? Mert Isten parancsolta ezt, mondván: tiszteld atyádat és anyádat, és aki atyát vagy anyját szidalmazza, halállal lakoljon. Ti pedig ezt mondjátok: aki atyának vagy anyjának ezt mondja, templomi ajándék az, amivel megsegíthetlek, az olyan, akár ne is tisztelje az ő atyát vagy anyját. És erőtelenné tettétek az Isten parancsolatját a ti rendeléseitek által. Képmutatók, igazán prófétált felőletek Ézsaiás, mondván: ez a nép szájával közelget hozzám, és ajkával tisztel engem, szíve pedig távol van tőlem. Pedig hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. És előszólítván a sokaságot mondanékik: halljátok és értsétek meg! Nem az fertőzteti meg az embert, ami a szájon bemegy, hanem ami kijön a szájból, az fertőzteti meg az embert. Akkor hozzájárulván az ő tanítványai mondának néki: tudod-e, hogy a farizeusok e beszédet hallván megbotránkoztak? Ő pedig felelvén mondta: minden palánta, amelyet nem az én mennyei atyám palántált, kitépetik. Hagyjátok őket, vakoknak vakvezetői ők, ha pedig vak vezeti a vakot, mind a ketten a verembe esnek. Péter pedig felelvén mondanéki: magyarázd meg nekünk ezt a példázatot. Jézus pedig mondta: ti is értelem nélkül vagytok émék? Mégsem értitek-e, hogy minden, ami a szájon bemegy, a gyomorba jut, és az árnyék székbe vettetik? Amik pedig a szájból jönnek ki, a szívből származnak, és azok fertőztetik meg az embert. Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúbizonyságok, káromlások. Ezek fertőztetik meg az embert, de a mosdatlan kézzel való evés nem fertőzteti meg az embert. És elmenvén onnét Jézus Tírusz és Szidon vidékeire tére, és ímé egy kananeus asszony jövén ki abból a tartományból, kiáltva néki: Uram, Dávidnak fia, könyörülj rajtam! Az én leányom az ördögtől gonoszul gyötörtetik. Ő pedig egy szót sem felelt néki. És az ő tanítványai hozzá menvén kérik őt, mondván: bocsásd el őt, mert utánunk kiált. Ő pedig felelvén mondta: nem küldettem, csak az Izrael házának elveszett juhaihoz. Az asszony pedig odaérvén leborult előtte, mondván: Uram, légy segítségül nékem! Ő pedig felelvén mondta: nem jó a fiak kenyerét elvenni és az ebeknek vetni. Az pedig mondta: úgy van, Uram, de hiszen az ebek is esznek a morzsalékokból, amik az ő uruknak asztaláról aláhullanak. Ekkor felelvén Jézus mondanéki: ó, asszony, nagy a te hited, legyen néked a te akaratod szerint. És meggyógyult az ő leánya attól a pillanattól fogva. És onnét távozva elment Jézus a galileai tenger mellé, és felmenvén a hegyre ott leült. És nagy sokaság megy hozzá, vivén magukkal sántákat, vakokat, némákat, csonkákat és sok egyebeket, és oda helyezték őket a Jézus lábai elé, és meggyógyítá őket. Úgy, hogy a sokaság álmélkodik, látván, hogy a némák beszélnek, a csonkák megépülnek, a sánták járnak, a vakok látnak, és dicsőítik Izrael Istenét. Jézus pedig előszólítván az ő tanítványait mondta: szánakozom-e sokaságon, mert 3 napja immár, hogy velem vannak, és nincs mit enniük. Éhen pedig nem akarom őket elbocsátani, hogy valamiképpen ki ne dőljenek az úton. És mondának néki az ő tanítványai: honnét volna pusztában annyi kenyerünk, hogy megelégítsünk így nagy sokaságot?
és mondanékik Jézus, hány kenyeretek van? Ők pedig mondának, 7 és néhány halunk. És parancsolá a sokaságnak, hogy telepedjenek le a földön. És vevén a 7 kenyeret és a halakat, és hálákat adván megtöré, és adá az ő tanítványainak, a tanítványok pedig a sokaságnak. És mindnyájan evének és megelégedének, és fölszedik a maradék darabokat 7 teli kosárral. Akik pedig ettek, 4000-en voltak férfiak, asszonyokon és gyermekeken kívül. És elbocsátván a sokaságot, beszáll a hajóba, és elméne Magdala határaiba.

Az apostoli nemzedék távozásával a II. Század hajnalán a kereszténység történetének egyik legválságosabb korszaka köszöntött be. Antiohiai Ignác az úgynevezett apostoli atyák nemzedékének kiemelkedő alakja, közvetlen híd az apostolok és a szerveződő, intézményesülő egyház között. Neve egyszerre fort össze a feltétlen vértanúság eszménnyel és az egyházi rend kőbevésésével. Ignác, melléknevén Teoforosz, azaz Isten hordozó, Antiohia III. Püspöke volt Péter apostol és Evódius után. Antiohia ekkor a Római Birodalom 3. legnagyobb metropolisza és a formálódó kereszténység kulcsfontosságú szellemi központja volt. Püspöki szolgálata idején az egyházat kívülről a hatóságok gyanakvása és a fenyegető üldözések, belülről pedig a tambeli széthúzások és a korai gnosztikus eretnekségek ostromolták. Trajanus császár uralkodása idején Krisztus után 107 és 110 körül letartóztatták és Rómába indították, hogy a császárváros amfiteátrumában vadállatok elé vessék szórakoztatásul a népnek. A halálos ítélet nem törte meg, sőt, a Róma felé vezető hosszú fegyveres őrizetben megtett úton gyülekezeteket látogatott meg, és 7 olyan levelet diktált le, amelyek az ókeresztény irodalom legszenvedélyesebb dokumentumaivá váltak. 6-ot kis-ázsiai és római közösségeknek, egyet pedig barátjának, Polikárp püspöknek címzett. Ignác munkássága 2 döntő területen formálta át az egyházat. Az első a monarchikus püspökség eszméje. Az apostolok halálával a helyi közösségeket a szétesés fenyegette. Ignác fogalmazta meg elsőként az egyszemélyi püspöki vezetés elkerülhetetlenségét. Rendszerében a püspök Krisztus helyét foglalja el a gyülekezetben, a presbiterek az apostoli kart képviselik, a diakónusok pedig a szolgálatot végzik. Nála a látható egyházi egység záloga a püspökkel való közösség. Ahol a püspök megjelenik, ott legyen a gyülekezet is, ahogyan, ahol Jézus Krisztus van, ott van az egyetemes egyház. Ő használta először az egyház történelemben a katolikus, azaz egyetemes kifejezést a keresztény közösségre. A másik kulcskérdés a doketizmus elleni küzdelem volt. Kíméletlenül szembeszállt azokkal, akik azt hirdették, hogy Krisztus emberi teste és szenvedése pusztán látszat volt. Ignác vallotta, ha Krisztus szenvedése csak illúzió lett volna, akkor a mártírok kínszenvedése és a hívők feltámadása is értelmetlen délibáb csupán. Személyisége és teológiája ugyanakkor feszültségeket és végleteket is hordozott. Mindenek előtt a vértanú halál szinte extatikus keresése. A római hívőkhöz írt levelében könyörögve kérte őket, ne járjanak közben az érdekében a római nemeseknél, nehogy megfosszák a haláltól. Megrendítő szavaival így vallott: Isten búzája vagyok én, és a vadállatok fogai őrölnek meg, hogy Krisztus tiszta kenyerének találtassam. Ez a radikális mártírium vágy évszázados vitákat nyitott meg az egyházban arról, hogy a szenvedést vállalni kell-e, vagy szabad azt önként keresni és siettetni. Emellett a püspöki tekintély abszolutizálása, miszerint a püspökre úgy kell tekinteni, mint magára az Úrra, bár a korabeli káoszban a közösség túlélését szolgálta, megvetette az alapját a későbbi merev, klerikális hatalmi berendezkedésnek is. Ignác Rómában a fenevadak fogai között végezte be földi pályáját. Nem egyszerűen egy bátor vértanú volt, hanem az a szilárdkezű egyházvezető, aki intézményes és hitbeli védőbástyát emelt a korai kereszténység köré, megmentve azt a belső széthullástól.

Adásunk végén megköszönöm kedves hallgatóinknak, hogy az elmúlt fél órát velünk töltötték. Továbbra is minden jót kívánok, a viszont hallásra!

amikor elolvastam Máté evangéliumának az egyik biblia versét, a 21. fejezetnek a 13. versét, amiben egy nagyon szép történetről olvashatunk, hozsannázó gyermekekről. Ezt az éneket én nagyon ritkán szoktam lelkészként énekeltetni a gyülekezettel kezdő vagy záró énekként, mert annyira gyermetek, annyira, már bocsánat, de együgyűnek tűnik nekünk felnőtteknek, hogy szinte szégyen lenném, hogy egy magasztos Isten tiszteletet ezzel kezdjek, de lehet, hogy felül kell bírálnom majd önmagamat, hiszen azt olvassuk, hogy amikor Jézus kiűzte a kufárokat a templomból, akik üzletet, kereskedést csináltak az Isten házából és az Isten tiszteletből, utána gyógyítani kezdett, amire az ott jelenlévő gyerekek egy énekkel válaszoltak, Hozsanna a Dávid fiának. El tudjuk képzelni, mennyire szép volt ez a jelenet? Eltűnik a vallásból a biznisz, megjelenik Jézus, aki gyógyítja a betegeket, akik pedig pont azért jöttek, mert nincs pénzük, ellenben van bajuk, nem is kevés. Erre egy spontán kis kórus, a gyerekek elkezdik dicsőíteni Jézus Krisztust. Egészen egyedülálló a maga természetességében, a maga egyszerűségében, ahogyan ez megvalósulhatott. Nem is véletlen egyébként, hogy erre az írástudók azonnal felkapják a fejüket, és számon kérik Jézust, hogy mer ebben az egészben ő részt venni. Látják a főpapok és az írástudók, olvassuk itt később a 15. versben a gyermekeket, akik így kiáltottak a templomban, hogy Hozsanna a Dávid fiának, és haragra gerjedtek ezek az írástudók, és mondták Jézusnak, hallod, mit mondanak ezek? Jézus pedig mondta nekik, és ez a mai alapszövegünk, hallom, sohasem olvastátok-e? A gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicsőséget. A 8. Zsoltár 3. versére utal Jézus, mi egészen pontosan úgy hangzik az eredeti helyen a Zsoltárban, hogy nem olvastátok-e, hogy a gyermekek és csecsemők szája által erősítetted meg a te hatalmadat, hogy elnémítsd az ellenséget. Különleges, hogy milyen hadserege van Jézusnak, nem? Hogy ő neki nem az okos emberekre, nem a tehetséges emberekre, nem a tudós emberekre van szüksége, hanem rád, meg rám. Az olyan emberekre, akiknél a tudás, az ismeret még nem jár együtt, már ha persze ebben mi jól állunk, mert sajnos a gyermeki lelkület bennünket, felnőtteket gyakran nem jellemez, szóval azokra van szüksége, akiknél nem a büszke szív a legfontosabb jegye a létezésüknek. Nagyon elgondolkodtató, ugyanis amikor Jézus Krisztus megszületett kicsi gyermekként, és jöttek a napkeleti bölcsek, és Heródes, a hatalmasság, a politikai vezető meghallja, hogy megszületett a zsidó királya, mert érdeklődnek a bölcsek, behívja az írástudókat. Megkérdezi az írástudókat, hogy mit mond erre az Isten beszéde. És az írástudók, ahogy kell, hozzák a bibliájukat, természetesen a tekercset, és a profétáktól idézik a biztos cáfolhatatlan szavakat, te Betlehem Júdának földje semmiképpen sem vagy legkisebb Júda fejedelmi városai között, mert belőled származik a fejedelem, aki legeltetni fogja az én népemet, az Izrael, pont. És ülnek otthon tovább, és eszük ágába sincs elmenni Betlehembe megnézni, hogy mi történt volna. Mikor veszélyes a Biblia ismeret igazán? Mikor veszélyes akár még az is, hogy az ember felfedezi a Biblia egyik legpáratlanabb kincsét, a bibliai jövendőléseket és proféciákat. Ez nem egy jósda, hanem a bölcs Isten, az öröktől fogva létező, előre történelmet látó Isten beavatja az embert és rámutat történelmi eseményekre. Nem vészel a részletekben, de azt a lényeget, hogy az Isten fáradozik, hogyan fáradozik az emberét, mit, mikor, miért enged meg, mi van még hátra. Ezt elmondja a Bibliában. És ez segít rajtunk? Ez volt az előző kérdésem, hogy mikor veszélyes a Biblia ismeret. Nagyon érdekes, ha megvizsgáljuk ezt a kérdést. Ugyanis a büszkeség szempontjából teljesen mindegy, hogy én Istenben hívő ember vagyok, vagy Isten tagadó ember vagyok. A büszkeség nem kímél. A büszkeség ugyanúgy szétszed engem, hogyha én egyébként azt mondom, hogy ismerem az ígét, és tudom, hogy mi van benne, és hogy az események előre megjövendülhetők a Bibliából, illetve hogy mi az, hogy jó, mi az, hogy erkölcsös, mi az, hogy igaz, mi az, hogy hitben járás. Tehát mindezt én tudom, le tudom vezetni, szépen-szépen tekerem az elméletet.
De a büszke szív szempontjából mindegy, hogy Isten hívő vagy Isten tagadó az ember, már a formális Isten hitre gondolok, ugyanis a büszke szív mind a kettőt teljesen kioltja. Ugyanis az írás tudókat egyáltalán nem zavarta az, hogy Betlehemben valami történik, ő nekik ugyanis derogált az, hogy ők elmenjenek, vagy utána nézzenek ezeknek a dolgoknak. Az Isten nélkülük biztos nem fog semmit tenni. Ha valaki született, aki fontos, az előbb-utóbb ide fog jönni Jeruzsálembe. Mert mi itt vagyunk. Mert mi vagyunk az írás tudók. Ennyire fontos tényleg az ember számára, hogy ne szálljon el magától. Mennyire fontos, hogy lássuk azt, hogy a büszke szív ugyanúgy oltja ki az Isten hitből fakadó értékeket, amik lehetnének, mint ahogy kioltja az Isten tagadás kapcsán azt, hogy az ember értékes lehessen, azt, hogy az ember szeretni tudjon. Nem véletlen, hogy majd az apostol azt mondja a korintusi gyülekezetnek, hogyha jövendőt tudok is mondani, de szeretet nincsen én bennem, mert büszke vagyok, akkor semmi vagyok. Tudnom kell magamról. Tudnom kell, hogy ki vagyok. Tudnom kell, hogy kicsoda ő, Jézus Krisztus. És tudnom kell, hogy miért kell hozzájárnom kezelésre. Hogy miért kell, amíg csak élek, mennem hozzá, hogy Istenem tegyél engem gyermekké. Hát, hogy tudjam szívből énekelni azt, hogy gyermekek, jöjjetek, Urunkat dicsérjétek, és ó, nincsen ebben semmi nagy tudás, nincsen ebben semmi eget rengető nagy összefüggése az üdvösségnek. Nem. Értsem, hogy ő kicsoda. És értsem, hogy nekem pontosan arra van szükségem, hogy én menjek hozzá, mert már megint valahol már a szárnyaim már úgy nőnek, hogy már szinte csodálkozom, hogy a többiek nem látják. Már úgy kezdek megszentelődni, hogy szóval mi velünk a baj felnőttekkel? Az, hogy talán szégyelnénk beállni egy ilyen gyerekkorú kórusba. Hozsanna a Dávid fiának. Jaj, nekem nincs hangom. Jaj, mit szólnak hozzá? A gyereket ez nem érdekli. Énekel szívből, teletüdőből. És Jézus azt mondja, hogy a csecsemők és gyermekek szája által erősítem meg az én hatalmamat, hogy elnémítsem az én ellenségeimet. Mert egy ilyen sereg legyőzhetetlen. Mert egy ilyen sereggel a felnőttek, a tudósok, az írástudók nem akartak, nem mertek szembeszállni, egyszerűen nem tudtak mit kezdeni. Mert az ő veszélyes Biblia ismeretük, és ez a szívből jövő dalolás, ahogyan az Isten dicsőítették, ez a kettő annyira kontrasztos volt, annyira ellentétet mutatott. Bizony, amikor bölcsek vagyunk a magunk szemében, bolondok vagyunk az Isten szemében. Milyen csodálatos, hogy mehetünk Jézushoz, és tanulhatjuk azt, hogy mit jelent. Mit jelent kicsi gyermekké válni újra. Gyermekké válni a bűnben, és felnőtté válni az igazságban. Ahogyan másutt mondja az apostol az ő igéjében, hogy mint ma született csecsemők, vágyakozzatok a tiszta és hamisítatlan tej után. Érdemes lesz még a következő napokban egy kicsit foglalkozni ezekkel az igékkel, meg hogy ne tiltsátok el a gyermekeket tőlem, hanem engedjétek hozzám jönni. Vagy amikor Jézus azt mondja a középre állítva egyet, hogy ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermek. Szóval rengeteg tanítás van erről, nekünk pedig felnőtteknek, mivel szaporodnak a ráncaink és a rigolyáink, nincs más lehetőségünk, mint hogy a hit a szeretet útját, a Krisztusban való megváltozás útját. Ezen a példán keresztül is tanuljuk. Hozsanna a Dávid fiának. Adjunk neki hálát, és kérjük az ő segítségét ezekhez a leckékhez. Édesatyánk, megköszönjük azt, hogy akármikor belenézünk ezekbe az ártatlan szempárokba, akik a gyermekeink vagy a körülöttünk élő gyerekek, és sokszor olyan szívfakasztó körülmények között élő elesett gyermekeket is látunk, akkor valahol te nézel ránk, és hívsz meg minket egy újjászületésre, egy teljes átalakulásra belülről, hogy csak kevés, de az tiszta, ez legyen bennünk. Hogy az a tudás, az a bölcsesség, amiben te részesítesz, hiszen a Szentírás egy kincses bánya, egy gazdagság özön, de hogy erre mi nehogy ráálljunk és nagyobbnak képzeljük magunkat, legyél ebben velünk. Add, hogy javunkra váljon a te igét, hogy megelevenítsen, és ne a tudás növelje a mi büszkeségünket, mert a betű ől, a lélek pedig megelevenít. Segíts, hogy így legyen ez a mi életünkben is. Köszönjük, hogy hozhatjuk eléd a mi büszke szívünket, a mi konok emberi természetünket, a mi
kialakult felnőttes rigojáinkat, szokásainkat, ami tuti biztos élettapasztalatainkat hozhatunk mindent eléd, és lepakolhatunk, és te meghívsz minket a gyermekségre Jézusban. Add nekünk ezt a bölcsességet, ezt az egyszerűséget a te kegyelmed által. Amen.

Második Zsoltár. Miért dühösködtek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Az egekben lakozó nevedi, az Úr megcsúfolja őket. Majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem. Az Úr mondá nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasveszővel, széjjel zúzod őket, mint cserépedényt. Azért királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik ő benne bíznak.

97. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Örüljön a föld, örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülötte, igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és körös körül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja és megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek ura előtt. Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden Isten felett. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét.

századik Zsoltár, hálaadó Zsoltár. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek elé vigassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő.

0: áldás kérése, áldás mondása, amely szoktuk mondani, egy mondat végén felkerül az íre a pont, felkerül a gyümölcs a tortára, felkerül az a lényeg az életünk középpontjába, ami nélkül nem tudunk egy lépést sem tenni, sem jobbra, sem balra. A mai beszélgetésünknek a címe kegyelem, szeretet és közösség. Korintusi második levél 13. fejezet 13. verséből olvasom az ígét, amelyet elemezni is fogunk a mai beszélgetés során. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és az Istennek szeretete, és a Szentléleknek közössége mindnyájatokkal. Amen. Kedves vendégeimet köszöntöm a stúdióban, Földvári Dániel lelkipásztort Isten hozott a keresztút adásába.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
0: És köszöntöm tisztelettel dr. Szentágotai Lóránt presbiter testvérünket a kolozsvári gyülekezet részéről. Megtiszteltetés számunkra, hogy velünk van. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
2: Azt hiszem, hogy nekem nagyon megtiszteltetés, hogy részt vehetek ezek az alkalmakon.
0: Mikor Isten igéjét nyitjuk meg, gyerekkoromtól kezdve mindig úgy éreztem, hogy ez egy előjog. És valójában az, időskorban is, és úgy eltűnődve, és úgy örömmel tekintek a doktor úrra, hogy milyen jó erőben van, és milyen aktív és tevékeny a mai napig, nem csak a mindennapokban, hanem a lelki munkában is. Köszönöm, hogy ezt a részt is elvállalta.
2: Nagyon szívesen. Igen.
0: A korintusi levél egy olyan üzenete Pál apostolnak, ami az akkori hívő közösség, amely megalakult, nagyon sok tanácsot találhatott benne, és Pál apostolnak öröme is volt, mert volt fejlődés, volt előrehaladás, de nagyon sok küzdelem, nagyon sok probléma. A tanulmányban sok gondolatról olvastunk, hallhattunk, Pál apostol megírt két levele alapján. Mi lenne az a néhány gondolat, amit kiemelnénk most így visszatekintve a levelekre, gondolatok, amelyek fontosak és értékesek ebből a levélből?
2: Azt hiszem, ha olvasok ezt a két levelet, nem kirakatba való levelek, nem rámába való levelek. Annyi szomorú üzenetet fedezünk fel benne, annyi problémát talál Pál a gyülekezetekbe, viszálykodások, téves tanítások, családi ellentétek, de azt hiszem, hogyha kicsit rágondolunk, sokkal többet kéne foglalkozni ezekkel a levelekkel. Ez az evangélium ma sokkal többet szól nekünk, mint másoknak. Ha őszinték vagyunk, fel kell ismerjük helyzetünket, az akkori gyülekezet helyzetében. És ezzel kapcsolatban két gondolat jutott eszembe a levelek folyamán. Az első, amikor 1947-ben megalakult a Chicagóban az atomtudósoknak a társasága, kiadtak egy folyóratot. Rajta a híres apokalipszis óra mutatja, hogy mennyi van éjfélig. Amikor megjelent az óra, 7 percet mutatott 12-ig éjfélig a világ végéhez. Azóta 24-szer állították át. Mikor megjelent néhány hónappal ezelőtt, az óra 89 másodpercet mutat. Még másfél percet sem. Megjelentek a kommentárok, és egyre szeretnék utalni azt, amit nem egy teológus, nem egy lelkész, egy politikus, és nem akarom politikus. Dmitri Medvedev, a volt orosz miniszterelnök mondta, és azt mondta, az apokalipszis órája halad előre állandóan. Nem sokára megjelenik a sárga ló, rajta lovasak neve halál, és akkor itt a vég. Csak a kérdés, mi a kapcsolat a Korintussal? Van-e megjegyzése Pál apostolnak? Az idő, ami hátra van, igen rövid. Az első meglagadott ebből a levélből, és amit mondott, ma minden bizonyítja, az idő nagyon rövid. S a teendő, ugyancsak ő javasolna, nem menedékeljek, nem menekülés, nem tudom hová, ahogy Pál mondja, új teremtés Krisztusban. Az első gondolat, és a másik gondolat meglagadott, hogyan lehet ezt megvalósítani? Elég nékem az én kegyelmem. Nem emberi erővel, nem emberi próbálkozásokkal, hanem az Úr erejével. Egyedi megoldás számunkra új ember lenni, és ezáltal elkerülhetjük ezt a borzasztó véget. egy érdekes szójátékot

0: szeretném mondani, akinek az Úr kegyelme nem elég, az elég. Az el fog buzdulni. Azt hiszem, hogy sokkal jobban kell figyelmet fordítani erre a levelekre. Felkismerjük helyzetünket, arra, hogy az idő rövid, új emberre kell legyünk, nem saját erőnkből, az Úr segítségével.
1: Köszönöm szépen. A korintusi leveleknek az egyik üzenete úgy megragad, és lehet, hogy mondhatnám azt is, hogy ez a fő üzenete a két levélnek, és mégpedig Pál apostol maga fogalmazza meg, és azt mondja, ez nem más, mint a megfeszített Jézus Krisztus. Tehát Pál apostol már így kezdi az ő első levelét, és azt mondja, hogy mert nem végeztem, hogy egyébről tudjak ti közöttetek, mint a Jézus Krisztusról, mégpedig megfeszítettről. Egy újabb fordítás, vagy a görögben ezt úgy lehet érteni, hogy én elhatároztam, egy végleges döntést hoztam az életemben, hogy ne tudjak mást közöttetek, csak Jézus Krisztust, az ő keresztének az üzenetét, azt, hogy egyedül ez a megoldás minden egyes problémára, és végig a korintusi levelen, mind a két levélben megtaláljuk ezt az üzenetet, a megfeszített Jézus Krisztusnak az üzenetét, és az ő áldozatának az értékét, azt, amit Pál apostol megértett. Szerintem ez az egyik legerőteljesebb üzenete a korintusi leveleknek, a megfeszített Jézus Krisztus, a kereszt üzenete.
2: Hadd időzzünk még ennél a kérdéskörnél, hogy miért is tartotta Pál apostol olyan fontosnak ezt, hiszen munka módszerében történt változás, és ezt alkalmazta, ellentétben más helyen való megközelítéssel szemben, de lehet lelki értelemben is, miért választotta ezt a lényegi megközelítést a munkája során?
0: Nagyon érdekes, hogyha olvasok a második level különösen, körülbelül 50-szer említi Jézus nevét. Jézus Krisztus, Jézus Krisztus. Háromszor említi a teljes nevét, ami Urunk Jézus Krisztus. És mind a három a kegyelemmel van kapcsolatban. Láttuk, szükség van erre. Mit jelentett Pálnak ezt? Mindent. Kifejezve az szavaival, nekem az élet Krisztus. A meghalás nyereség. Hogyan vár a nyerességé valakinek? A halál? Egyszerű. Ha az élet Krisztus, anélkül nem nyereség. És erre gondolt Pál, erre akarta felhívni a hallgatóinak a figyelmét. Annyira kell Krisztussal azonosulni, hogy akár élnek, akár halnak, ez nyereség legyen számukra. Számára minden volt biztos.
1: Egyet értek a valamit a doktor úr mondott. Másrészt még arra is gondolok, hogy amikor Athénban volt Pál apostol, ő inkább a logikát használta, inkább az ékes szavakat, és rájött arra, hogy a tudomány és ezek a különleges szavak nem győzték meg az embereket, kudarcot vallott. És akkor eljut Korintusba, és azt mondja, figyelj, változtatni kell a módszeren. És megtalálja azt, úgy, ahogy életében is megtalálta Jézus Krisztust, és azt mondja, lehet, hogy a Jézus Krisztus üzenete, a kereszt üzenete az egyedüli, ami az emberek szívét meg tudja változtatni. És ez ma is, ami az emberek szívéhez el tud jutni, Jézus Krisztus és a kereszt üzenete. És azt mondja, a Korintusban ezt fogom használni, ezt a módszert fogom használni. Csak egyedül Jézus Krisztusról szeretnék nekik beszélni. Ez fog eredményt érni.
2: Nagyon érdekes az, hogy a mi életünkben is, és nem csak a miénkre gondolok, hanem generációnk életére, a társadalmunkban, nem mindig a logika és az információ, a levezetett dolgoknak az észszerűsége hiába meggyőz, mégsem teszünk semmit, esetleg meg abból. Az egy furcsasága az embernek, és egy érthetetlenség, de ha egy tapasztalatra eljutunk, ha egy közeli megismerésre, amikor van egy lelki hozzáállás, és hogyha jó Istenről beszélünk, azokról a tanácsokról, amelyeket nekünk adott, és itt a Pál levelében is, hát ugye a család szempontjából, a mindennapi élet szempontjából, a hűség szempontjából, a gyülekezet életben való békesség szempontjából, logikai úton azért megtaláljuk a levezetést, de nem mindig hat ránk. És amikor egy adott szituációban, lelki értelemben megérint az a dolog, és tapasztalatra jutunk az Istennel, valahogy akkor erőteljesebben tudjuk ezt megvalósítani. És ezért Pál nem a logika mentén, hanem Krisztus cselekedete mentén, hogy ő megbocsátja a bűneinket, amely meghat, amely könnyekre fakaszt, hogy volt valaki, aki életét adta, én érettem, ez indít meg bennünket az embereken.
0: Tehát van egy aspektus. Cogito ergo sum. Gondolkodó, tehát vagyok. Addig, amíg gondolkozok csak, amíg a logika vezet, addig nem tudok elfogadni mindent. De fordítsuk a Krisztus nyelvére. Amíg élek, hálát adok. Ez már nem csak az ész, hanem a szív is. Ha a kettő nem egyesül a közös munkába, akkor nincs megértés, nincs elfogadás a tanításoknak. Elfogadjuk, esetleg rákényszerítenek, meggyőznek tudományilag, de a szívünk nem fogadja el, ez elválaszthatatlan. Erre van szükség. A szívet kell meggyőzni.
2: Nézzük meg most az alapigét. Ugye az alapige az egy nagyon tömör, gazdag, mély tanítást hoz, ami számunkra megpróbáljuk kifejteni a gondolatokat, amennyire az időnk megengedi. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, ez lesz az első gondolat, amit megbeszélünk. Aztán az Istennek szeretete. Nézzük meg, hogy mit jelent ez a szeretet a Pál írásaiban is, nem csak. Harmadik gondolatként, és a Szentléleknek közössége minnyájátokkal. Ezeket a gondolatokat fogjuk lépésről lépésre átnézni, hogy mit is jelent. És hamarabb most a kegyelem gondolatával, hiszen ahogy már említésre került, Pál apostol az Úr Jézus Krisztussal kapcsolatosan a kegyelmet többször említi. Mit is jelent a kegyelem? Mire kell gondoljunk akkor, amikor a kegyelem kifejezéssel találkozunk a Szentigében, de különösképpen Pál apostol írásaiban?
1: Érdekes megfigyelni azt, még mielőtt konkrétan erre a kérdésre válaszolnánk, hogy Pál apostol kegyelemmel kezdi az ő levelét, és kegyelemmel fejezi be. Tehát ugyanígy szólítja meg: kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ez a megszólító mód. És ugyanígy fejezi be is, hogy az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme legyen veletek. És szinte minden egyes levelet így kezd, és így fejez be. Mi a kegyelem? Lehet, hogyha nagyon tömören és röviden kellene megfogalmazni, akkor azt mondanám, hogy egy meg nem érdemelt ajándék. Nagyon sokféleképpen lehetne megfogalmazni a kegyelmet. A kegyelem az lehet idő is, a kegyelem az lehet élet is, lehet az egészség is, bárhogyan meg tudjuk fogalmazni a kegyelmet. Viszont lehet, hogy szerintem az egyik legbiblikusabb a megfogalmazása a kegyelemnek az lenne, hogy Jézus Krisztus bocsánatot kínáló ajándék a bűnös ember számára. Tehát egy ajándék, amit az elveszett ember kap Jézustól. Mi az érdemem? A halál. Mi az, amit Jézus Krisztus kínál? Az az örök élet. Tehát ezt nem tudod felfogni logikusan. Tehát logikusan az lenne, földi élet, bűnös élet egyenlő halál. Jézus Krisztus meg azt mondja, nem. Földi élet egyenlő Jézus Krisztusnak az áldozata, egyenlő örök élet. A kegyelem ez egy ajándék, én így fogalmaznám meg. Jézus Krisztus ajándék a bűnös ember számára.
0: Azt mondom, ha megkérdezünk 100 teológust, 110 válaszolunk kapni, mi a kegyelem. Annyi meghatározás van, és olyan szép meghatározások. Nagyon tetszik Moldámirul, csak a meghatározása a hidalap elvekből, mi a kegyelem. De szeretne tovább menni. Próbáljuk egy kicsit személyesíteni. Mit jelent a kegyelem számomra? Mi a kegyelem? Az értelmező szót legalább 20 meghatározás használ. Mit jelent a kegyelem számomra? Olyan szépen mondja egy énekköltő. Miért szeret Isten? Miért szeret még? Miért nem mondja ki, hogy elég? Ez a kegyelem. Nem mondja ki elég, mert vár, hogy valami történjen, megtérjünk. Ez a kegyelem, ami személyesen számunkra szól. Mi a kegyelem nekem? Miért kellett egy ártatlan meghaljom, az, hogy én a bűnös éjek? Na ez a kegyelem. És így kell felfogni, személyesen számomra, mit jelent Jézusnak az áldozata? Ő meghalt ártatlanul, hogy én éjek. Miért mondja ki minden nap, ne vágj, hagyd még, hát ha megváltozik. Ez a kegyelem számunkra. Vagy a remény, mondja olyan szép a versében a kegyelem. Mi a kegyelem? Amikor minden megváltozik, amikor minden helyre jön. Ez a magától, ez a kegyelem, amit megold Isten magát a mindenre.
2: Gyönyörűek ezek a gondolatok, és még szeretném, hogy időznénk annál, hogy akkor miért van szükségünk erre a kegyelemre, amely nem ér véget, amely túláradó, amely megbocsájt, hogy miért is van szükségünk, és miért nem tudunk mi emberek enélkül a kegyelem nélkül létezni?
0: Miért van szükségünk levegőre? Szükségünk a levegőre? Tudunk élni levegő nélkül? Éppen úgy kegyelem nélkül nem tudjuk élni. Meg kell értsük azt, hogy életünk egyetlen pillanatában sem volt olyan idő, amikor Isten kegyelme nélkül éltünk. Tehát ez a kegyelem számunkra az életem, hogy feltartja életünket.
1: A bűn az kéri a bűnösnek a büntetését. A törvény ugyanakkor kéri azt, hogy annak a bűnnek legyen egy következménye. Logikusan az ember meg kéne haljon. Meghalna, hogyha nem lenne a kegyelem. Tehát akkor a kegyelem az élet, a kegyelem nélkül az ember elveszne. Ezért van szükség az embernek a kegyelemre. Mert kegyelem nélkül még itt egy földi életet sem tudná leélni. Tehát az, hogy az ember reggel felébred, az, hogy az ember lát, az, hogy az ember jár, az mind kegyelem, az mind Istennek, nem érdemeljük meg. Tehát annyira bűnös az ember, vagy annyira bűnös volt már kezdetektől fogva, hogy Isten azt mondta, hogy elpusztulsz, meghalsz, amikor veszel arról a fáról. Mégis Isten kapott egy megoldást. Ez volt a kegyelem. Itt lépett először szóba a kegyelem.
2: Említetted azt, hogy nem érdemeljük meg. És nagyon igaz az, amit hallottunk, hogy a bűn miatt szükségünk van kegyelemre. De van egy mélyebb kérdés, amit lehet, hogy ebben az adásban nem tudunk kifejteni. Vajon az el nem bukott lények megérdemlik a létezést? Vajon Ádám és Éva, aki mielőtt még nem esett volna a bűnbe, és megteremte a Jóisten, megérdemelte azt, hogy Isten megteremtse? És akkor ebből fakad a kérdés, hogy vajon ez Isten kegyelme csak a bűnösöknek, hogy az el nem bukott lényeknek is szükségeltetik. Ez egy nagyon...
0: De a kérdés már, valamit mi érdemlünk az életben? Már maga a kifejezés. Megérdemlünk a bűn, zolgja, halál. Ezt érdemeljük mi. Mi nem érdemlünk mást. A több Istennek az ajándéka, és az nem érdem szerint van, az ő szeretetéből származik, az ő kegyelméből származik. Mi nem tudunk érdemszerző cselekedeteket, mi nem tudjuk a kegyelmet, szeretetet kifizetni. Nem tudjuk leemelni a polcról. Nekünk ez ajándékban adja Isten. És az ajándék nem érdemért van. Egy szülő nem azért ad egy gyermeknek, téves esetekben így akar nevelni. Kapsz valami, megérdemled. Mi semmit nem érdemlik meg.
2: Köszönöm. Ez a rávilágítás csak azért láttam fontosnak, hogy a kegyelem milyen sok szinten megnyilatkozik az Isten kegyelmét. Talán nem is tudjuk kimeríteni, megérteni, csak a mi bűnbe esett világunk mércéje szerint. És akkor, hogyha a kegyelemmel tovább haladunk, a kegyelem gondolatával, akkor a kérdés az, hogy a kegyelmet mi miért csak a halál, az engesztelés mentén tapasztalhatjuk meg. A csak lehet, hogy egy erős kifejezés, de itt Jézus Krisztus golgotai halálára gondolok a bűn világában.
1: Ki kell, hogy fizesse azt az árat valaki, amit én nem fizetek ki? Tehát a törvény azért, hogy továbbra is igaz legyen, és hogy megmaradhasson, akkor annak az árát, annak az áthágását valaki ki kell fizesse. Na most ezt fizeti ki Jézus Krisztust. Amikor azt mondta, hogy egyszülött fiát adta, hogy az ember megmenthesse, hogy az embernek örök élete lehessen. Van egy ára a bűnnek. Van egy ára annak, amit teszünk a mindennapi életünkben. És Jézus Krisztus ezt az árat jött, hogy kifizesse. Azáltal, hogy ő megüresítette magát, mondja a Szentírás, lemondott arról, ami a mennybe volt, lemondott a mennyről, azért, hogy ember legyen, azt mondja a Szentírás, hogy hozzánk hasonló legyen, olyan legyen, mint mi, azért, hogy megválthassa az embert abból a helyzetből, amiben volt. Olyan kellett legyen egy, mint mi, másrészt meg a bűnnek egy ára volt, amit ki kellett fizetni, és ezért kellett az áldozat. Ugyanígy volt az ószövetségi időszakban is, amikor a bűnt csak áron olyan értelemben, hogy kellett vásárolni egy állatot, vagy kellett hozni egy állatot, egy áldozati állatot azért, hogy azt megbocsássák. Azért, mert ezt csak így lehetett kifizetni. Ugyanígy Jézus is.
0: A kegyelem öröktől fogva létezik. Visszatérjük a meghatározásra, amit említett a boldovántorzsak a meghatározására. Isten végtelen szeretete, amelyben elhatározta, előkészítette, és Jézusban véghez vitte az ember megmentését. Tehát a kegyelem örök időtől létezett. De azt mondom, gyakorlatilag, amikor elhatározták, hogy embert teremtenek, az kegyelem szöve jött. Elhatározta, az ember bűnbe esik, akkor lesz kegyelem számára.
1: Sokszor van az a kifejezés, vagy szokják használni teológiában, hogy olcsó kegyelem. Na most ezt szeretném egy kicsit megcáfolni, mert ebben a keretben nem létezik kegyelem. Tehát erről, amiről beszélünk, a olcsó kegyelem. Amikor beszélünk Jézus Krisztus áldozatáról, valakinek a haláláról, akkor nem létezik olyan, hogy olcsó. Tehát Jézus Krisztus vére árán fizette ki a kegyelmet, a bűnt. Tehát ott nincs olcsó kegyelem, mert valójában a bűnnek az ára az a kegyelem.
0: Most egy kicsit megcáfolok én. Bonhoeffer használta a kifejezés először olcsó kegyelem. Isten szemszögéből nagyon drága volt, vérfolyt ember, de fennáll a veszély az ember számára, hogy olcsónak vegye a kegyelmed. Kereszt nélkül, bűnbánat nélkül, megtérés nélkül, életünk átalakítása nélkül, azt várva, hogy kapjuk a kegyelmet, ez az olcsó kegyelem. És ilyen
2: szempontból... eltékozolja az ember.
0: Igen, emberi szempontból létezik ez, hogy könnyűnek veszi. Tehát igen, olcsónak veszi azt a hatalmas áldozatot.
2: Köszönöm a két oldali megközelítést. Nézzük meg az isteni szeretet gondolatát.
0: Csak egy pillanat, ha megengedem a kegyelemmel kapcsolatban. Van egy nagyon érdekes dolog. Kinek szól a kegyelem? Beszéltünk a kegyelemről. Mindenkinek érvényes? És ha igen, miért nem üdvözülnek egyesek? Azt mondja a Titus 5. levélben, az üdvözlő kegyelem eljutott minden ember számára. Akkor miért nem üdvözül mindenki?
1: Nem mindenki fogadja?
0: Van az a példa, amikor egy fiatalember kártyaparti közül elővi a barátját. Az esküdtek halálra ítélik. Rögtön hatalmas mozgalom, hogy egy rendes fiatalember kérvény a kormányzónak bocsásson meg, elhatározza, hogy megbocsát. És önmaga viszi el a megbocsátó levelet. Belép a cellába, és azt mondja, fiatal, van egy jó hírem, nem érdekel. De hallgasson meg, nem érdekel. Egy szót mondom. Mondtam, menjen ki innen. Ha nem, felemelt a széket, a kormányzó kimegy, jön a börtönőr, mit tettél-e szerencsétlen? A kormányzót elhozta a kegyelmezési levelet. Egy szép levelet ér a fiú, bocsásson meg, papnak néztem, tévedtem, kormányzó rágja, nem érdekel. És ha vitték kivégezni, azt mondta, nem azért, mert embert öltem, hanem azért, mert a kegyelmet mi felutasítottam. Na ez a probléma. A kegyelem érdemes mindenki számára, de aki visszautasítják. És van még egy gondolat. Pál használja, nehogy hiába kaptuk volna a kegyelmet. Ő megkegyelmez. De visszatérni a bűnös életmódhoz, visszatérni az előbbi életmódhoz, Istentől távol lenni, szerintem hiába kaptuk a kegyelmet. És milyen eredmény van igazi kegyelemnek az életünkben? Pál azt mondta, Isten kegyelme által vagyok, aki vagyok. Ha vagyok valamit, nem a mi érdemünk. Bármi Isten kegyelmének az eredménye.
2: Köszönöm a gondolatokat, és valójában az Isten kegyelme jókra, rosszakra, az engedelmesség szempontjából e földi létben kiárad. De csak azokra árad ki egy örök életre, akik ezt elfogadják, akik ezt akarjuk. A szeretet gondolata az, amely tovább megy Pál apostol megfogalmazásában, igaz, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme és az Istennek szeretete. Róma 5.8-ban azt olvassuk, az Isten pedig, ami hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus értünk meghalt. Ez a kifejezés mutatja a legjobban Jézus Krisztusnak szeretetét, Isten szeretetét értünk, hogy életét érettünk adta. Miért kellett még akkor, már akkor életét adni a érettünk, amikor még nem is tudtuk azt, hogy bűnösök lennénk, és ugye tudjuk, hogy Jézus Krisztusnak Golgotai áldozata, az 2000 évvel ezelőtt történt, éltek annak előtte is, élünk annak utána is.
0: Most nem tudom, szándékos, vagy véletlenül használtad a két kifejezést, Isten szeretete, vagy Isten szerelme. Annyira érdekes ez a kifejezés. Az eredetiből kezdve, a Vizsgai Bibliától Isten szerelmétől van szó. A revidás óta Isten szeretete. A szerelme sokkal többet jelent. Nem szerelemről van szó. Ez sokkal mélyebb érzésről van szó. Nem érosz, nem filosz, nem karitász, hanem egy olyan szeretetről, ami önmagából származik. Azt mondják, hogy Isten úgy lett jelenve, mint a szeretet. Nem, Isten lénye a szeretet. És ahogy mondta Kárbárt, hogy lehet magyarázni, Isten megteremtette szeretetnek a tárgyát. Nem azért, mert megélemelnék, nem azért, mert jobbak vagyunk, mert szebbek vagyunk. Ő egyszerűen szeret bennünket. És ezért mondom, hogy a szerelme sokkal többet jelent. Egy belső érzés, egy sokkal közelebbi kapcsolatot. Az az agápé, az a indokolatlan szeretet. Isten szeret, mert szeret. És ennek a kifejezése az áldozat. Nem azért megérdemeltük, nem azért, mert jobbak voltunk, hanem azért, mert szeret.
1: Ebben tudta megmutatni Jézus Krisztus a szeretetét legjobban, hogy életét adta érettünk. Még akkor, amielőtt mi léteztünk volna, még akkor, amielőtt mi bűnösök lettünk volna, ő már életét feláldozta érettünk. Azért, mert azt mondja a Szentírás, hogy nincs nagyobb szeretet annál, mint hogy valaki életét adja az ő barátaiért, vagy egymásért. Még annak is az árán, és itt van egy nagyon komoly kifejezés, kijelentés, hogy Jézus Krisztus örökre elveszem. És a második, még annak is az árán, hogy az emberek nem fogadják el ezt. Egy része.
2: Az Isten szeretetének megnyilvánulása a kereszthalálban volt, amely eltörli a bűnünket Jézusnak ez a cselekedete. Hogyan képes Jézus Krisztusnak Golgotai áldozata eltörölni a bűnöket? Hogyan működik ez technikailag, de a hit szempontjából annál is inkább?
0: Tulajdonképpen nem az áldozat. Szerintem az áldozatnak a vére. A vér az, ami bennünket tisztára most. Olyan furcsa gondolat, amikor valaki a vérre gondol, rögtön a piros színre gondol. Ráesik egy fehér ingre, rögtön piros marad. Ez a vér azonban fehéri most bennünket. És ez, ami megvált bennünket, ez aminek mondta, az ő vére, az ő kegyelmének a kifejezése, ez fejezi ki gyakorlatilag az ő kegyelmét, az ő kiontott vére érettünk.
1: A Szentírás azt mondja, ugyancsak Pál apostol a Korintus belekhez írott levél 5. fejezet 21. versében, hogy mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Tehát ő bűnné lett értünk, mondja a Szentírás. Ez mit jelent, hogy az atya úgy bánt vele, mint egy bűnössel, mint egy olyan emberrel, aki bűnt követett el, habár ő nem volt bűnös. És velünk úgy bánik, mint egy igaz emberrel, aki valójában bűnös. Tehát úgy tudja eltörölni a mi bűneinket, hogy magára vette a bűneinket. Bűnös lett helyettünk, nem követve el bűnt, hanem vállalva a mi bűneinket, és az ő igazságosságát adta számunkra, és ez a kegyelem adta nekünk, anélkül, hogy ezt megérdemeltük volna. Tehát tulajdonítva van nekünk az ő igazságossága, az ő igazsága.
2: A Pál apostol tapasztalata szerint ez egy olyan mély kapcsolat az Istennel, amiben nem történhet meg semmi esetre sem szakadás. Nem állhat meg ez a kapcsolat. És azt mondja Róma 8.38-ban, meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszhat el minket az Isten szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban. Mégis miért van az, hogy sokan elszakadnak ettől a szerelemtől, ha Pál apostol azt mondja, hogy semmi sem szakíthat el. Hol van az a gyenge láncszem tényező?
0: Ön érdekes, a 38. verset idézted. De hogy meg tudjuk érteni, szerintem nagyon fontos csak itt az előbbi verseket nézni röviden. Öt kérdést tesz fel az életnek öt kérdését. Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? Senki. Ha az egyszülőfiát odaadta, hogy ne adna oda mindent érettünk? Mindent. Ki vádol Isten gyermekeit? Senki. Ki hározhatja őket? Senki. És amikor megtett adni egy lépcsőfokot, fejre a csúcsra, pont egy karmester beinti a Fortepus imót. Senki el nem választ. Semmi el nem választ. És érdekes, meg vagyok győződve. Egy befejezett múltat aztán. Nem mondja, meg fogok győződni. Vagy megjönjön ebben. Meg van győződve. Senki és semmi el nem tudja választani. És mégis egyes emberek elválasszák. Hogy lehetséges ez? Tanítványok, amikor jöttek az első zsidókat, ha meglátták Gecsemánéba, elszaladtak. Azok a híres emberek, akiknek képmásait a templomok falai díszítik, elbújtak a bokrok alá, elfutottak, elhagyták Jézust. A feltámadás után Jézus megkeresi őket. Ők elrejtőztek a zsidók a félelemtől, de nem tudtak elbújni a szeretetétől. Soha sem mondta, mert ugye milyen híres emberek vagytok, elszaladtatok, mit fogadtatok. Ha elhagyjuk őt, ő szeret minket. Péter megtagadta. A feltámadás után rábízza nyáját. Ha megtagadjuk őt, ő szeret minket. Tamás kételkedett. Gyere, tedd a kezeidet a sebeimbe. Csak Istennek fia tehette ezt, egy meggyőzően kételkedő embert. Ha elhagyjuk, szeret. Ha megtagadjuk, szeret. Ha kételkedünk, szeret bennünket. Ő nem hagy el. És akkor, ha mi hátát fordítunk ennek, ő nem erőszakolja a kényszerünket. Bármennyire fáj neki ez. Egy nénit betegen az idősek otthonában, tolókocsiban, beteg volt szegény. És a fiam megkérdi, édesanyám, érzed, hogy az Úr Jézus szeret? És a néni mosolyogva, hát fiam, érezni nem érzem, de tudom. Lehet, hogy nem érezzük. Azt mondjuk, hogy Isten szeret. A szenvedések, a fájdalmak, a betegségek nem azt jelenti, hogy Isten elhagyott bennünket. Ő ott van. Ottól volt a fia mellett a Golgotán. Ott volt. Ő szeret bennünket. Hát nem érezzük emberileg, de tudjuk, hogy ő szeret. És ez a biztosnék számunkra. És ha nem fordítunk hálát, hátat neki, akkor soha senki és semmi el nem választ ettől a szeretettől.
1: Egyedül akkor, amikor az ember megérti azt, amit Jézus Krisztus tett a megváltásáért, akkor jut el arra a szintre, amire Pál apostol is azt mondja, hogy az élet számomra Krisztus. Amikor eljutunk arra a szintre, hogy megértsük, hogy ő előbb szeretett minket, és mikor még bűnösök voltunk, ő már feláldozta magát, akkor létrejön egy olyan ember és Isten közötti kapcsolat, mint ember és mint férfi és felesége közötti kapcsolat, ami egy olyan szeretet, amit nem tud elválasztani semmi kinti. Csak belülről tudják azt elengedni is. És így történik az Isten és emberi közötti kapcsolatban is. Az egyedüli, aki ebből a kapcsolatból kiléphet, az az ember. És az ember teszi azt, hogy elenged Istennek a kezét. Amikor ott volt Péter, ugye a vízen ment, Jézus volt az, aki előbb kinyújtotta a kezét, hogy megragadja őt. Péter volt az, aki visszafordult, és aki elengedte Jézusnak a kezét pillanatra. Tehát az ember az, aki tényleg megteti ezt a hátra lépő lépést. Isten ő mindig tárt karokkal vár, kinyújtott kézzel vár.
2: Ugye láttuk, hogy az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, és harmadik pontban a Szentléleknek közössége mindnyájátokkal, mondja Pál apostol, a Szentlélek személyét munkáját, ha hangsúlyoznánk egy néhány percben most a beszélgetés végén, amely annyira fontos, hiszen nem mindenki van meggyőződve ennek a munkának a jelentőségéről, amely ugyanolyan fontos, mint az Atyaisten, mint a Fiúisten munkája.
0: Csak miért válaszolnánk egyre a gondolat, befejezni egy következtetéssel a szeretettel kapcsolatban. Gyakorlatilag, mi az élet értelme? Sokok számára pénzgyűjtés, utazás, ház, minden. Nem erre teremtett Isten. Arra teremtett, hogy szeressünk. Szeressünk őt, és szeressük embertársainkat. És ezt megvalósítjuk, megvalósítjuk azt, amit Pál mondott, békesség, egyetértés legyen közöttünk. Ez mind gyakorlati szempontból. A feltett kérdésre a szentek kapcsolatban nagyon sokat mondani. Pál leírja a szemteleket, mint szemét, meg lesz szomorítani, beszél, és szeretnék aláhúzni két dolgot. Először is a szemtének élet. Ne felejtsük el, aki feltámasztotta Krisztus a halálból, mit mond a Római Levélben? Az a lélek volt. Mindenható. Mikor mindenhatóságról beszélünk, általában az atyára gondolunk, nem a szemtének is mindenható. Adja a lelki ajándékokat kinek, kinek, ahogy akarja. Minden tudó. Istennek dolgait csak Istennek a lelke ismeri. Ne felejtsük el. A Szentlélek Istenség harmadik személye. Ezért azért fontos, hogy hogyan élünk mi, akinek teste az Istennek szent temploma. Ez legfontosabb számára. És a válasz számára egyszerű. Az első angyal üzenet. Mert furcsának tűnik, most mit keres az Szentlélek az első angyal üzenettel? A testünk Isten temploma az első angyal üzenettel. Hogy is mondja? Dicsértek Istent, és ne kagyarjuk dicsőséget. Dicsőséget, mikor ezt halljuk, arra gondolna, énekeljünk szépen, imádkozunk szépen, prédikáljunk szépen. Nem erről van szó. Akár esztek, akár isztok, bármit cselekeztek, Isten dicsőségre cselekedjetek. Na, ezt szeret Isten tempumába szeretni. Pontosan olyan szapcsolat van az első angyal üzenete között, Isten dicsőre között, a élet tisztelet betartásába, mint a hitelavak betartásába.
1: Érdekes megfigyelni azt, hogy Pál apostol több helyen is az ő leveleiben nem csak egy egyszerű erőként mutatja be a szent lelket, hanem egy személyként, aki kapcsolatban áll más-két személlyel, ugye? A Szent Háromságon belül. Az Atyával és Jézus Krisztussal. Egy erő nem tud kommunikálni, egy erő nem tud kapcsolatot teremteni a másik két személy között, mert ugye azt elfogadjuk, hogy Jézus Krisztus meg az Atya az egy személy, akkor a harmadik az nem lehet csak egy erő, mert akkor megszűnik az a kapcsolat, nem létezik. Másrészt meg úgy mutatja be Pál apostol a Szent Lelket, mint azt a személyt, aki létrehozza a kapcsolatokat, az egységet. Csak egy erő nem hozhat létre egy egységet. Egy személyre van ott szükség. Persze, hogy nem beszélünk most itt testről, mert egy személy nem csak testhez van költve, de személyről beszélünk, és a Bibliából be lehet bizonyítani azt, hogy úgy, ahogy említett a doktor úr is, egy személy a Szentlélek azért, mert érzései vannak például, azért, mert meg lehet szomorítani őt, meg más tulajdonságok vannak, amik arra következtetésre vezetnek, hogy ő egy személy.
2: Adásidőnk végéhez érkezve egy utolsó gondolat, amit el tudnánk mondani ezzel a tanulmánysorozattal kapcsolatosan, amit a legértékesebbnek, legfontosabbnak tartottunk Pálnak megfogalmazásaiból. Lehet, hogy ennek az alapigének a mentén, amiről ma beszéltünk, vagy összességében.
0: Nagyon sokat gondolkoztam erre a levélről. Aztán jutott tulajdonképpen ez az utolsó szöveg, amit felhasználtunk. Kegyelem, szeretet és a közösség. Mit jelent tulajdonképpen? A reformációnak az öt elvét, az öt szólát. Az első szól a grácia, a kegyelemmel kezdődik. A második szól a fide, csak hitáltal. Hogyan kapjuk el kapjuk a kegyelme szeretetet? Csak hitáltal. Szól a szkriptúra, honnan a hit? A hit hallásból van, Isten ígéből származik. És mindez szólom Krisztus által. Egyedül Krisztus által történik. És ennek a négynek a következménye mindezért, amit Isten tett. Kegyelmed, szeretetét, közösséged, teljesedik az ötödik szólá, soli Deo gloria, mindenért Istennek a dicsőség, és ezzel maradjunk.
2: Amen.
1: A gondolat, ami úgy nekem megmarad, és ami szeretném, hogy másoknak is megmaradjon, az, amivel kezdtük is, és amit valójában Pál apostol el akar érni ezzel a levéllel. Nem akarok más tudni közöttetek, mint csak a megfeszített Jézus Krisztust. Nem akarok tudni közöttetek versengésről, nem akarok közöttetek tudni civakodásokról, nem akarok tudni azt, hogy ki az okosabb, hanem csak azt akarom tudni, hogy ott van Jézus Krisztus. És ha ott van Jézus Krisztus, akkor megvannak oldva ezek a problémák. Ott már nincs civakodás, ott már nincs versengés, ott már nincsenek problémák. Mert Jézus Krisztus átvette az embernek az életét, átvette az élete feletti való vezetést, és akkor jó irányba halad az élet. És valahogy ezt a gondolatot szeretném, hogy maradjon meg, és maradjon velünk, hogy azt, amit Pál apostol is szeretett volna a korintusi gyülekezetben, és számunkra, hogy ez a Jézus Krisztus maradjon közöttünk, és mégpedig a megfeszített Jézus Krisztus.
2: Köszönöm a válaszokat, köszönöm az erőfeszítést, hogy együtt elbeszélgethettünk. Isten áldását kívánom. Amen. Kedves nézőink, köszönöm, hogy velünk tartottak. Ez volt az a beszélgetés, amiben a kegyelemről, szeretetről és közösségről elmélkedtünk Pál apostol utolsó gondolatai mentén a korintusi második levélből. Kérem, maradjanak velünk, hiszen még következnek a rendszeres bibliaolvasásból származó kérdések megválaszolása. Köszönöm, hogy velünk tartanak a továbbiakban is.
3: Üdvözlöm a kedves tévénézőket, így a műsor végén elérkeztünk újból a naponkénti tanulmányozás részhez, ahol a leckénk által meghatározott kérdésekre fogunk válaszokat adni. A tanulmány, amelyből a kérdések fogalmaztattak meg, a Zsoltárok könyvéből a 37. fejezettől a 43. fejezetig terjedt, valamint Ellen White az Étrend és táplálkozás című könyv második függelékéből. Az első kérdésünk így hangzik: miért nevet az Úr a gonoszon? Ez egy érdekes gondolat. Zsoltárok könyve 37. fejezet 13. versét olvasom. Az Úr neveti őt, mert látja, hogy eljön az ő napja. Itt a gonoszokról beszél. A Zsoltár itt nem a gúnyolódásról beszél, hanem arról, hogy Isten pontosan ismeri a jövőt. És látja azt, hogy a gonosz abban a hitben él, hogy az ő gonossága nem tudódik ki, és nem jön el az ítélet, azonban Isten pontosan tudja, hogy mikor és hogyan fog eljönni az. Isten látja az ember végét is, a dolgok végét is. Ez egy vigasztalás is számunkra, és figyelmeztetés is, hogy az igazságtalanság nem fog örökké tartani. Tehát ha igazságtalanságért, ne csüggedjünk, nem fog az örökké tartani, valamint ha igazságtalanságot tettünk, térjünk meg abból és hozzuk erre, mert fény fog derülni rá, és az Isten kezében van az ítélet. Második kérdésünk, hogyan jár az ember, és van-e értelme a szorgalmaskodásnak? A Zsoltárok könyve 39. fejezet 7. versében így szól az ige: bizony árnyékként jár az ember, bizony csak hiába szorgalmatoskodik, rakásra gyűjt, de nem tudja, kitakarítja be azokat. Dávid az ember élet rövidségéből és mulandóságáról elmélkedik, sok ember egész életben gyűjt, tervez, küzd, és annélkül, és itt van a legkényesebb dolog, annélkül, hogy a lelkére hangsúlyt fektetne, vagy arra, hogy mi lesz az élet után. A Zsoltás nem a munkát becsüli le, hanem arra figyelmeztet, hogy Isten nélkül minden földi eredmény mullandó és veszendő. Nekünk nem az a célunk, a leggazdagabb emberek legyünk a temetőben, vagy felhalmozzunk vagyonokat, amelyek itt maradnak utánunk, hanem lelki értékeket gyűjtjünk, és lelkileg legyünk megalapozódva főleg. Harmadik kérdésünk: mi volt a zsoltáros kenyere éjjel és nappal? Egy szomorú zsoltár, a 42. zsoltár 4. versét olvasom, azt mondja: könyhulatásom volt kenyerem éjjel és nappal, mikor minden nap azt mondják nékem, hol van a te Istened? A zsoltáríró mély lelki fájdalomban volt, annyira gyötört a szomorúság, hogy könnyei szinte táplálékává váltak. A Biblia nem akarja elrejteni a hívő ember szenvedéseit. még Isten gyermek is átélnek csalódást, magányt, lelki küzdelmeket, azonban a remény ebben az egész üzenetben és a Zsoltárban az, hogy a fájdalom közepette, és Istenhez fordult a Zsoltáros, és minden bizonnyal ezt látjuk az igében, sok helyet, hogy nem haszontalan, nem eredménytelen, hanem az Isten hozza az enyhülést, a békét és a reményt a jövőre nézve. Negyedik kérdés, mi volt a Zsoltár író öröme? Szomorúságból örömre, és itt a 43. Zsoltár, ugye a 42. Zsoltár után, amit az előbb olvastam, 43. Zsoltár 4. versét olvasom. Hadd menjek be Isten oltárához, vígasságos örömnek Istenéhez, és hadd dicsérek téged citerával, Isten, én Istenem. A Zsoltár legnagyobb örömmel maga Isten volt. Nem csupán áldásokat kerestem, az áldás adót is. Ez egy fontos lelki tanulság. A hit legmélyebb öröme nem a kapott ajándékokban, hanem az Isten való kapcsolatban található. Ha Isten jelen van az életünkben, akkor az örömünk forrása maga ő lesz. És a Zsoltár olyan szépen elmondja, dicsérjelek Isten, én Istenem. Legyen az Isten a mi Istenünk is, és tegyük őt magunkéva olyan személyes és bensőséges kapcsolattal, amelyet csak ki tudunk hozni ebben a földi életben. És akkor igazán örömteli lesz az életünk, mikor a legnagyobb királlyal, mindenható Istennel van kapcsolatunk. 5. egyben utolsó kérdés. Miért utasították el egyesek az egészségügyi reform témáját, és milyen álláspontot képviseltek mások? Az Étrend és táplálkozás című könyv második függelékéből azokat a válaszokat találtam, hogy Ellen White beszámol arról, hogy egyesek azért utasították el az egészségügyi reformot, mert úgy érezték, az túl nagy változás követelne a megszokott életmódjukban. Egyet tudok érezni, mindig egy változás nagy erőfeszítéssel jár, hiszen mikor valamit változtatsz, a régit lekérted is valami újat hozzá be, ami nehéz letenni a régit, mindaz, ami megszokott. Ezek az emberek sem akartak lemondani olyan szokásokra, amelyekhez hosszú idő alatt hozzászoktak. Mások viszont felismerték, hogy az egészségügyi reform Istentől kapott világosság, és készségesen törekedtek annak megvalósítására. Tehát kétféle hozzáállás volt, egyesek ellenálltak a kapott világosságnak, annak az értelmek, amit kinyilatkoztattak nekük, és mások engedelmes szívvel igyekeztek következetesen tenni azt. Ez ma is egy időszerű tanulság, amikor Isten újabb világosságot ad, hogyan viszonyulunk kényelmesen, nem akarunk változhatni, vagy készek vagyunk, és engedelmesen követjük őt. A kulcs az igaz úthoz, a menny kapujához az engedelmességben van Isten iránt. Ezek lettek volna a válaszok a megadott kérdésekre. A következő héten is találkozunk, folytatjuk ott, ahol elmaradtunk, a Zsoltárok könyve minden bizonnyal, de azt a következő tanulmány elénk fogja tárni. Addig is kívánom, hogy a megértett elvek szerint éljünk engedelmesen az Úr előtt, az Úr viseljen gondot rólunk, és áldjon meg bennünket a viszontlátásra.

Köszönöm Önöknek, hogy velünk tartottak nem csak a mai alkalommal, hanem egész negyed évben, amikor Pál apostolnak két levelével foglalkoztunk, a korintusi első levéllel és a második levéllel. Megismerhettük egy közösségnek küzdelmeit, formálódását, és egy lelki atyának a munkásságát, munkáját azért a közösségért, ahol nyilvánvalóan Isten munkálkodott és véghez tudta vinni azt, amit akart, mert Jézus Krisztusról beszélgettek, elmélkedtek és tudtak. Maradjon ő a mi értelmünkben, a mi lelkünkben, a mi ismeretünkben, és ezekkel a gondolatokkal fejlődjünk, és töltsük a továbbiakban is mindennapjainkat az Úr Jézus Krisztussal való találkozásig. Köszönöm, hogy velünk tartottak, szeretettel várom Önöket a következő alkalommal egy hét múlva, amikor egy új tanulmánysorozathoz fogunk hozzá, hogy újból tanulmányozzunk 3 hónapon keresztül egy témakörben. A viszontlátásra!

Negyedik Zsoltár. Az éneklő mesternek a neginótra, Dávid Zsoltára. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene, szorultságomban tágtért adtál nékem, könyörülj rajtam, és halld meg az én imádságomat. Emberek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem, meddig szerettek hiába valóságot, és kerestek hazugságot? Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr, meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyas házatokban, és csillapodjatok. Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót. Hozd fel ránk arcodnak világosságát, ó Uram! Nagyobb örömöt adsz így szívemben, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. Békességben fekszem le, és legott elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozat.

84. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Kórá fiainak zsoltára. Mi is szerelmetesek a te hajlékaid, seregeknek ura. Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem újjongnak az élő Isten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse, a te oltáraidnál, ó seregeknek ura, én királyom és én Istenem. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a siralom völgyén forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai esőt. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgasd meg az én könyörgésemet, hallgasd meg Jákobnak Istene. Mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te felkented orcáját, mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonoszok sátorában. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek ura, boldog ember az, aki bízik benne.

103. Zsoltár. A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága, hogyha által megy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri az többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat, minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat, minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad élet!

0: Mi az igazság?
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Sorozatunk befejező előadásához érkeztünk el, amelynek a következő címet adtuk, az emberi történelem kilátásai. Meg kell tartanunk ezt az előadást is, hiszen az elmúlt hetekben nagyon sok lesújtó hírt hallottunk az emberi történelem folyamáról, arról, hogy az emberi történelem minden emberi próbálkozás ellenére újra és újra mind nagyobb mélységekbe zuhan. Igaza volt, igazat kell adnunk Dániel könyve második fejezete értékelésének, amely

hiszen minden, amit eddig felsorakoztattunk a történelemből, az gyakorlatilag minden borulátásra adhat okot. Azt ígértem az elmúlt előadáson, hogy a mai előadáson én már csupa jó hírt fogok közölni, és szeretném ehhez tartani magam. A mai előadáson az emberi történelem nagy kérdéseit egyetlen egy nagy jézusi példázat segítségével szeretném összefoglalni, és ezen keresztül is nyilvánvalóvá tenni, hogy a Biblia igenis minden módon a derűlátásunkat akarja emelni, és van is okunk rá, hogy ilyen optimizmust tápláljunk magunkban. Jézus Krisztus az emberi történelem mélységeiről, az emberi történelem alakulásáról, a rossz miben létéről egy nagy példázatot mondott el, de éme itt az ideje, hogy jobban is kifejtsük, mit mondott Jézus az emberi történelem végső kilátásairól. Máté evangélium a 3. fejezete 24. versétől olvasom a búza és konkoly példázatát, tehát Máté evangélium a 13. fejezetében ez a példázat így hangzik. Más példázatot is adott eléjük, mondván: hasonlatos a mennyek országa az emberhez, aki az ő földébe jó magot vetett. De mikor az emberek aludtak, eljött az ő ellensége, és konkolyt vetett a búza közé, és elment. Mikor pedig felnövekedett a vetés, és gyümölcsöt termett, akkor meglátszott a konkoly is. A gazda szolgái pedig előállván mondták néki: Uram, avagy nem tiszta magot vetettél a te földedbe? Honnan van azért benne a konkoly? Ő pedig mondta nékik: valamely ellenség cselekedte azt. A szolgák pedig mondták néki: akarod-e tehát, hogy elmenvén összeszedjük azokat? Ő pedig mondta: nem. Mert amikor összeszeditek a konkolyt, azzal együtt ne talán a búzát is kiszaggatjátok. Hagyjátok, hogy együtt nőjön mind a kettő az aratásig, és az aratás idején azt mondom majd az aratóknak: szedjétek össze először a konkolyt, és kössétek kévékbe, hogy megégessétek. A búzát pedig takarítsátok az én csűrömbe. Kedves hallgatók, talán ennyi személyességet megengednek a részemről, hogy a sok-sok szép Jézusi példázat között rám az életemben talán éppen ez a példázat gyakorolt a legnagyobb hatást. Hihetetlen mélységek rejtőznek benne. Úgy gondolom, hogy Jézus ebben a példázatban az emberi élet, az emberi történelem minden nagy kérdését belesűrítette. Az első nagy kérdés, amelyet nyilván mindannyiunk felvetünk az emberi történelem sötét tablója után, hogy hát miért a rossz, és honnan a rossz? Egyáltalán miért nem lép fel Isten a rossz felléptekor, a rossz tobzódása idején, a rosszal szemben? A példázatot Jézus úgy kezdi: hasonlatos az Istennek országa ahhoz az emberhez, egy gazdához, aki az ő földébe jó magot vetett. Ugye Jézus nyilvánvalóan magára, az atyára utalt a gazda a magvető képében. Ő az, aki jó magot vetett. Ő az, aki a teremtéskor tiszta és szent elvek szerint hívta létre az életet, aki, amikor teremtett, elmondhatta minden egyes teremtési nap után, hogy minden igen jó. Minden igen jó. Istennel nem jár együtt az árnyék, a sötétség. Ő, amikor teremtett, jót teremtett, tökéleteset teremtett. Honnan akkor a rossz? Jézus így határozza meg, és milyen tökéletes ez a meghatározás. De mikor az emberek aludtak, eljött az ellenség, és konkolyt vetett a búza közé. Ezzel Jézus egyszerre két dolgot is világossá tett. Az egyik az, hogy Isten a teremtéskor az emberre bízta a teremtett földet, az ember gondjaira, az ember felelőssége volt az, hogy őrizze az édenkertet, őrizze a teremtett világot minden külső betolakodótól, a rossz betolakodásától. Isten erre felkészítette az embert. A Biblia arról beszél, hogy a föld teremtésekor a lázadás a világegyetemben már bekövetkezett, a világegyetemben, de

0: nem terjedt át az a földre. Az embert viszont minden módon felkészítette Isten, hogy ne terjedhessen át ez a lázadás a világegyetemből a mi földünkre is. És ezzel azt is megválaszolta Jézus, hogy ez a betolakodás tehát kívülről történt, valamely ellenség. Egy ellenség betolakodása nyomán jött be a világba a rossz. Szó szerint is utal ezzel a lelkek ellenségére, sátánra. Ez a név tudnék, hogy ellenség, a héberre visszafordítva éppen így hangzik, sátán. Az ellenség. Ugye Jézus Krisztus úgy beszél róla a János evangélium a 8. fejezetében, János 8.44-ben, hogy ő a hazugság atya, aki nem állott meg az igazságban, aki valamikor az igazságban volt, de nem állott meg benne. Ő az, aki kiterjesztette az uralmát a földre, persze az ember hadhatós közreműködése folytán, mert hogy amikor az emberek aludtak. Ez egy nagyon szívszorító kifejezés. Isten nem azt akarta, hogy az ember ilyen felelőtlenül átjátsza a föld birtokát sátánnak. Kellett ehhez az emberek álma, vigyázatlansága, óvatlansága. Ennek következtében terjedt át a világban rossz. Kedves hallgatók, ha röviden összefoglalhatnám, ami a lényeg, nem minthogyha Istennek magyarázkodnia kellene, nem minthogyha Isten rá lenne szorulva arra, hogy az emberek előtt tisztázza magát, de mégis a Biblia rámutat arra, hogy Isten semmilyen tekintetben nem felelős a rosszért, nem felelős a rosszért. Az ember felelős a rossz miatt, az ember óvatlansága miatt jött be a világba rossz. Azt gondolom, hogy ezeket a kérdéseket tudjuk talán még a legkönnyebben tisztázni magunkban, de az igazán izgalmas kérdés ezután következik. Amit azt gondolom, hogy mindenki feltesz az eszmélkedése idején, mert ezt a legnehezebb tisztáznunk magunkban, hogy hát rendben van, hogy bejött a világba rossz. De amikor bejött, Isten miért nem űzte ki azonnal minden hatósága révén a rosszat a világból? Miért nem vágta rövidre a rossz történelmét, miért nem pusztította el a rossz szerzőjét, és miért nem pusztította el a rossz szerzője mellett mindazokat, akik engedtek a rossznak, a rossz elvét miért nem űzte ki a világból? Egyáltalán miért kellett szabadjára engedni ezt a gyeplőt? Kedves hallgatók, azt gondolom, hogy ez egy olyan nagy kérdés, és szinte mindenki felteszi, nem véletlen, hogy Jézus szó szerint ugyanezt a kérdést adja a gazda szolgái szájába. Tudnék, azt olvashatjuk ebben a példázatban, hogy amikor a szolgák látták, hogy a rossz is megmutatkozik, rosszat képviselő konkoly, tudnék, a palesztinai konkoly olyan volt, hogy amikor kidugta az első kis szárát a földből, nem vált el a búzától. Nem lehetett megkülönböztetni ezeket egymástól. Akkor lehetett csak megkülönböztetni ezeket egymástól, amikor már a búza termést hozott. Akkor derült ki igazán, hogy a konkoly az egy gyomnövény, búzát ott marja, rágja, elveszi tőle a táperőt, elveszi tőle a levegőt. Akkor mutatkozott meg a rossz igazi arculata. Na de amikor meglátták, akkor rögtön ajánlkoztak, hogy akarod-e, hogy elmenjünk, és összeszedjük a konkolyt. Ugye mennyire emberi kérdés ez? Mennyire ott él mindannyiunkban az a vágy, hogy milyen jó lenne idő előtt a rossz történelmének véget vetni, vagy legalábbis kiirtani a rossz elvét. És kedves hallgatók, ez az a kérdés, amit az emberi történelemben oly sokszor hajszoltak. Olyan sokszor, bocsássanak meg a kifejezését, forszíroztak. Az egész emberi történelem ebben a kérdésben sűrűsödik össze. Tudnék, minden nagy birodalom és minden nagy közösségi eszme, minden nagy közösségi ideológia ezzel az igénnyel lépett fel, hogy majd ő az emberi történelemben felbukkanó hibákat kijavítja egy uralom alatt egy karizmatikus vezető, vagy egy igazán markáns és jónak tűnő ideológia nevében kiplántáljuk, vagy kiírtjuk a világból a rosszat. Amikor a különböző nagy birodalmak felléptek, Bábeltől Rómáig, aztán a Rómának a második hatalmi fázisában, a keresztény középkor idején is. A keresztény ideológia ez volt, hogy a jó fokozatosan diadalmaskodik a világunkban, tehát ki lehet írtani a világunkból a rosszat, egy fokozatos tökéletesedés idején vagyunk. Milyen válaszokat hozott erre az emberiség? Hatalmi válaszokat. Hogy hatalommal, a puszta hatalom útján kiírtani a világból a rosszat. Erre gondoltak ezek a szolgák is. Akarod-e, hogy elmenjünk, nyugodtan hozzátehetjük azt a kis betoldást, hogy a hatalmunknál fogva összeszedjük a konkolyt. Kedves hallgatók, hogyha Isten mindent hatalmi módon akart volna elintézni, és ha elintézhető lenne a rossz ezzel, a módszerrel, akkor ez már rég elintézést nyert volna. Ha Isten pusztán a hatalom lenne, amint ezt sajnos nagyon sokszor némely teológia irányzat képviselői látni szeretnék, nagyon sok teológia, vagy némely teológia irányzat Istenben leginkább a hatalmat látja. És úgy akarják őt megragadni, hogy Isten szuverén úr, aki mindent megtehet. Na de ha mindent megtehet, akkor miért nem teszi ezt meg? Kedves hallgatók, hadd mondjam el, hogy a Bibliának az egyik legszebb tanítása ez. Hogy Isten jól lehet a végtelen hatalom. De Isten nem csak hatalom, sőt, mindenek előtt nem hatalom. Ő a végtelen bölcsesség, de ami a bölcsességnél is nagyobb, ő a végtelen szeretet. Istenről a legrövidebb meghatározás nem ez, hogy Isten a hatalom, Isten a mindenható. Mindannyiunk emlékezetében leginkább talán ez maradt meg, Isten a szeretet. A bölcsességgel párosuló szeretet. Hogyan oldja meg ő a rossz kérdését itt a világban? Azt mondja, ő pedig mondta, nem. Ez ennyire határozott, nem. Mert amikor összeszeditek a konkolyt, azzal együtt ne talán a búzát is kiszaggatjátok. Hallatlanul bölcs és hallatlanul mély válasz ez. Isten miért nem vágja rövidre a rossz történelmét? A jók érdekében. A jó kifejlődése érdekében. Azért, mert az ítéletet Isten a történelem végére hagyja. Isten minden embernek lehetőséget ad a megváltozásra. Ha a rossz kérdését így akarta volna megoldani Isten, akkor Ádám bűne, Éva és Ádám bűnekor azonnal el kellett volna őket pusztítani. De ahelyett, hogy elpusztította volna őket, ő inkább kegyelmet hirdetett számukra, meghirdette számukra a jó hírt. Azt, hogy van lehetőség a megváltozásra. És van valaki, aki az életét adja az emberért, és életével fizeti meg az ember bűnének büntetését, hogy jól lehet a bűnért jogos büntetés a halál. De van valaki, aki ezt a büntetést magára veszi, aki ezt a büntetést magára vállalja az ő testében, az ő életében, hogy ne az embernek kelljen elszenvedni ezt a büntetést, és legyen az embernek alkalma megváltozásra. Mert az az ember, aki megváltozik, az bizonyságot tesz arról, hogy a életében a bűn az nem uralkodik, és ő az életet akarja, a szeretet törvényét akarja, amely gyarapodást, amely életet hoz, és amely megörökíthető az örök élet számára. Annyi minden benne van ebben a kis példázatban, jövendőlés, az evangélium, hogy szinte nem lehet ilyen rövid előadásban elmondani. De mégis ugye mennyire világos, ugye mennyire érthető, hogy Isten csak úgy hosszabbíthatta meg a történelem idejét, hogyha ő, a mindenható Isten, elszenvedi a bűn büntetését, hiszen Isten az igazság, Isten gyűlöli a bűnt. Isten nálunknál is jobban szeretné, hogyha bűnnek nem lenne ideje, nem lenne ideje a topzódás arra, hogy pusztítson, hogy romboljon, hogy borzalmas emlékeket hagyjon az emberek emlékezetében. De számára a bűn rombolásánál is nagyobb érték az, hogy vannak életek, vannak emberek, akik viszont nyilvánvalóan az életet akarják. Akik, amikor meghallják azt, hogy Isten kijelentette magát a bűnös ember számára, hogy ő nála van lehetőség a megváltozásra, ezt a lehetőséget megragadják. Így jelenti ki más alkalommal Jézus Krisztus ezt az elvet, bocsássanak meg, nem Jézus Krisztus, apostoli levelekben, Péter második levelében olvashatjuk ezt. Nem késik el az ígérettel, amint azt némelyek késedelemnek tartják, nem késik el az ígérettel az Úr, hanem hosszantűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenek megtérésre jussanak. Isten látja azt, hogy hány és hány emberi élet van még itt a történelem folyamán, akik megváltozásra juthatnak. És ők ezek érdekében tartja fenn még a történelemben az életet, hosszabbítja meg a történelem idejét kizárólag a jók érdekében. Ennek van igazán értéke. Kedves hallgatók, mielőtt tovább mennénk és rámutatnánk a példázat utolsó nagy mozzanatára, itt szeretnénk megállni és rámutatni arra, hogy itt a példázatban igaz, hogy nagyon megbúvik, nagyon a háttérben jelenik meg, de mégiscsak benne van ez az üzenet, hogy ahhoz, hogy a történelem életét meg lehessen hosszabbítani, magának Istennek kellett áldozatot hoznia. Ez nem a mi áldozatunk. Nagyon sok ember látja úgy, hogy az emberek szenvedik meg leginkább a történelemnek ezt a borzalmas, keserves, bűnökkel terhelt folyását, és Isten tétlen szemlélője mindannak, ami történik. Igen, csak elfeledkezünk arról, hogy ez az Isten, aki ha akarta volna, ha olyan lenne, ha valóban ilyen lenne a jelleme, akkor megtehette volna azt, hogy tétlenül szemléli az ember vergődését. De ő nem szenvedhette azt, hogy az ember ilyen mélységekbe zűlik, jól lehet, nem felelős Isten ezért. Isten maga emberré lett. Emberré lett, ő szállt alá az emberi lét legpokollal teljesebb mélységeibe. És ő volt az, aki magára vette a bűn büntetését, békességünk büntetését, ahogy mondja Izsaiás könyve 53. fejezete. Békességünk büntetését magára vette, elszenvedvén azt, amit az embernek kell, vagy kellene elszenvednie. És ő ezzel bizonyította azt, hogy ő nem egyszerűen látja azt, ami történik, hanem ő szenvedője is annak, ami történik. Leginkább ő a szenvedője annak, ami történik. Az ő kezeiből kerültünk ki. És bűnünk, ami elkövetett rossz dolgaink, az ő keresztét súlyosbították akkor, amikor itt élt a Földön, és talán kevésbé tudjuk végig gondolni, hogy valahányszor egy ember is bűnt követ el, valahányszor bűn történik itt a Földön, az ő is szenvedi. Minden szenvedésünket ő is szenvedi, mondja Ézsaiás könyve 63. fejezete. Isten a legnagyobb szenvedő. Isten a legnagyobb szenvedője annak, ami történik, de ő értünk, emberekért. A megváltozókért, a megváltozó emberekért tartja még fenn az emberi történelmet. Kedves hallgatók, itt az előadás első nagy fejezete zárásakor szeretném bekonferálni Boris Pasternak csodálatos költeményét, amelynek címe a Gecsemáné kertje. Boris Pasternak nem véletlenül helyezte el ezt a költeményt, nagy történet, monumentális történeti alkotása a Dr. Zsivágó végén. Ugye ez a költemény a Gecsemáné kertbeli történéseket villantja fel, azt, amint a tanítványok alszanak, miközben Jézus az emberért küzd, mert iszonyú küzdelmet vívott, és ott vívta meg az emberi nemért a nagy küzdelmét, ott dőltek el a nagy kérdések, hogy lesz-e az emberiség számára megváltás, lesz-e megváltó. Jézus ott adta meg a választ, hogy nem fordult vissza, nem hagyta magára az embert, és ahogy mondja a költemény, magam vállalta kínokért szállok szenvedésre most. Ő maga vállalta el, önként vállalta magára. Úgy lehetne ezt mondani, hogy ő nem beleesett abba a helyzetbe, nem zuhant bele abba a helyzetbe, amelybe került. Ő maga vállalta fel, ezt értünk. Ragyogóan érzett rá arra, hogy Jézus Krisztus itt emberként, szenvedő emberként, de szenvedő Isten fiaként is egyben szerezte meg a jogot arra, hogy itt élünk legyen. Ő az, aki emberként, ismerve minden szenvedést, minden nyomorúságot, meg fogja ítélni a világot, és eképpen emberfiaként tett szert erre a jogosultságra. Kedves hallgatók, hallgassuk meg tehát Boris Pasternak Gecsemáné kertje című költeményét, méghozzá Szabó András tolmácsolásában.
1: Boris Pasternak a Gecsemáné kertje, Pór Judit fordítása. Csillagfény messzi, egykedvű világa mossa az útkanyart, az út az olajfák hegyét fenn körbejárja, alatta a Kedron patakja fut. Szakadékos kis tisztás feleútban ezüstös ősz olajbogyó szemek, a kis tisztáson túl már a tejút van, tapossák a híg levegő eget. Odafenn kerítés, valaki kertje, kívül hagyja a tanítványait, mondván, halálos bánat szállt szívemre. Vírasszatok, legyetek velem itt. Minden hatóságát úgy adja vissza, akár a kölcsön holmit más, olyan készséggel, s úgy áll itt egyszerre, mint a halandók mind, mint mi, mindannyian. A nem lét fészkelt meg egyszerre abban az éjszakában, puszta semmi lett körül a világ mindenség, lakatlan. Az élet helye már csak ez a kert. És az üres fekete mélységbe nézve, melynek se kezdete, se vége már, kéri atyát, mújjék el tőle végre ez a halálos, keserű pohár. Majd imájával némiképp legyőzve halálos lankatagságát kimegy, a laboda közt az álom nyűgözte tanítványok a földön fekszenek. Ímé az Úr néptek megadta, áldott időmben élnetek, s ti alszotok. Betelt ideje az emberfiának, magát bűnös kezekre adja most. Özöllenek elő, amint kimondja rabszolga, ha csavargók katonák elől Júdás, elárulója csókja hamis száján. Kardok és fákja láng, kardot rán Péter a haramiákra, lemetsz egy fél fület, ahogy lecsap, fegyverrel el nem döntöd ezt hiába. Dugd hüvejébe ember kardodat. Ha lehetne, atyám nem adna vajon szárnyas légiót, angyal sereget, hogy aki ellenségem szétszaladjon, s a hajam szála se gördülne meg, hanem most szentnél szentebb laphoz ért el az életkönyve annak, ami ott írva van, most lesz beteljesülése. Ámen. Legyen meg az akaratod. Hasonlít az idők futása, látod, a példázatra egyszer fellobog. Magamra vállalt a szenvedésre szállok, félelmes nagyságáért sírba most. Magam vállalt a kínban sírba szállok, de harmadnapra majd feltámadok. Sötétből úsznak hajó karavánok, ítéletre elém a századok.

Igen, kedves hallgatók, Jézus Krisztus így lehet az ember ítélője, és a Boris Pasternak költeménye azt is nyilvánvá teszi, hogy kell, hogy legyen ítélet, kell, hogy legyen az emberiség történelme végén egy ítélet, amelynek során minden ember cselekedetei ítéletre kerülnek, akár jót, akár gonosz cselekedtünk, az ember örök sorsa itt kell, hogy eldőljön. Annál is inkább, mert a példázat is hangsúlyozza. Ez a példázatban az utolsó nagy hangsúly. A búza és a konkoly példázatának legvégén, hogy a búza és a konkoly együtt nő az aratásig. Tehát a búza és a konkoly együtt nő az aratásig, együtt kell nőnie. Mit is mond itt Isten? Hagyjátok, hogy együtt nőjön mind a kettő az aratásig. Hát ez részben rossz hír, mert ezek szerint Isten engedi a rossz kibontakozását. Miért kell engedni a rossz kibontakozását? Azért, mert az emberek többsége nem hinné el, vagy nem hiszi el, hogy a rossz miért rossz. A rosszra annyiféle kibúvót találunk, a rosszat annyiféleképpen próbáljuk enyhíteni és mentséget találni neki. És amikor valaki radikálisan állást foglal a rosszal szemben, azt az emberek általában fanatizmusnak tartják. Azt mondják, hogy az ember olyan sárból van összegyúrva, amelyben ott van a jó is, meg a rossz is. Így szép az élet, így jó az élet, ott kell lenni a fény mellett az árnyéknak. Tehát az emberek a legkülönfélébb melleveleket adják a bűnnek. Milyen lenne, hogyha Isten idő előtt avatkoznék közben? Istennek ezért is engednie kell a rossz kibontakozását, hogy az emberek lássák mindenki számára nyilvánvaló módon, hogy a rossz kimenetele félelmetes, végzetes, és hogy a rosszal nem lehet játszadozni. Istennek ezért is meg kell engednie a rossz kibontakozását. Ugye szoktam ezt a hasonlatot alkalmazni, hogy ugye máig eldöntetlen kérdés a történészek számára is, de hát még inkább az azt megélő emberek számára. Máig nem tudják eldönteni a történészek, hogy 45-ben, vagy 44-45-ben, amikor bejöttek az orosz seregek kelet felől, hogy ezek felszabadítók voltak, vagy hódítók. Ugye? Van, aki így élte meg, ki úgy élte meg. Körülbelül ilyen ellentmondásokat szülne a világegyetem számára. És leginkább az azt átélő emberek számára, hogyha Isten idő előtt avatkoznék be a rossz történelmébe. Ugyanúgy kérdések maradnának az emberek lelkében, hogy szükség volt erre. Föltétlen eljött-e már ennek az ideje. Mondtam, hogy van egy rossz hír, de van egy jó hír is. A jó hír pedig az, hogy a Biblia szerint a rossz növekedésével párhuzamosan. A jó növekedése sem áll le. A jó is növekedik. Milyen különös, hogy azt várnánk emberileg, hogy a rossz az teljesen ellepi a jót, a rossz közepette a jó az teljesen besározódik, és a jónak már nem is marad helye. De a Biblia szerint ez nem így van. A búza is nő az aratásig. Nyilván nő nem csupán mennyiségében, de minőségében is. Ezt a Biblia nagyon sok helyen érzékelteti, hogy Isten a legnagyobb történelmi megpróbáltatások közepette hozza felszínre azt, hogy van egy nép, van az embereknek egy csoportja. Igaz, hogy elszórva itt, ott, amott, a legkülönbözőbb rendű, rangú, a legkülönböző világnézetű, felfogású emberek között Isten ki növeszt, ki emel egy embercsoportot, akik ragaszkodnak az élet és a szeretet törvényéhez. És akik, hogy is mondja Dániel könyve 12. fejezete, a megpróbáltatások idején tisztulnak és fehérednek meg. Megtisztulnak, megfehérednek, és megpróbáltatnak sokan. Olvashatjuk Dániel könyve 12. fejezetében. És még mindig ugyanennél a fejezetnél maradva. Ez a fejezet kezdődik úgy, hogy olyan nyomorúság lesz a világon, amilyen nem volt attól a naptól fogva, mióta ember kezdett lenni a földön. De két verssel később azt olvashatjuk, hogy miközben a rossz dobzódik, az értelmesek fénylenek, Isten értelmesei fénylenek, mint csillagok e világon.
Ez beleilleszkedik a Biblia egészébe. Jézus is azt mondta az ő tanítványainak, nem veszlek ki titeket a világból. Nem azt kérem, mondja, imádkozott így atyához, nem azt kérem tőled, hogy vedd ki őket a világból. Tartsd meg őket a világban. És Isten nem csak megtartja az ő gyermekeit, hanem meg is tisztítja, soha addig nem látott módon az emberiség történelmének végén egy embercsoport fogja majd képviselni azt, hogy Isten az igazság és Isten a szeretet. Kedves hallgatók, egy nagy kérdésre kell még választ adnunk, hogy ezek szerint a búza és a konkoly növekedése a történelem végéig együtt halad, ez a kettő együtt nő, a történelem végéig, a búza, tehát Isten beavatkozásáig, a búza és a konkoly nem válik el egymástól. Nem is gondolnák, hogy ennek van egy másik nagy történelmi üzenete is. Megint csak visszarodnék oda, hogy az emberek nagyon sokszor szerették volna kigyomlálni már a rosszat a történelemből, méghozzá különböző birodalmi eszmék és nagy közösségi ideológiák segítségével. Minden nagy közösségi ideológia végső célja ez, hogy az emberi életet általánosan megjobbítani, és az emberek egészét, az emberek társadalmának egészét egy azon zászló alá vonni, és mindenkit ugyanazon közösségi ideológia alá sorakoztatni fel. Ezt kívánták Babilonban is. Ha valaki számára ez nagyon hihetetlen, kérem olvass el Dániel könyvét. Dániel könyvében két olyan kísérletről is tudunk, amikor először is még a babiloni, majd a Médo-Perzsa birodalomban akarták uniformizálni az embereket. Tehát ugyanazon zászló alá felsorakoztatni őket, imádni először az arany állóképet, ha valaki nem imádja, az halállal lakol. A Médo-Perzsa birodalomban pedig azzal, hogy ami jól tevünk a király, Dárius, és aki rajta kívül más Istent hajlandó imádni, az megint csak az életével játszik. Úgy gondolták, hogy így örökül meg majd a birodalom az örökké valóság számára. Mind a két esetben volt egy kevés zavaró körülmény, tudnék, olyan emberek, akik ilyen körülmények között is ragaszkodtak az élő, a teremtő Istenhez. De ezeknek a közösségi ideológiáknak a születésénél vagyunk, amely folytatja az útját a középkoron keresztül, amikor ugye az eretnekek voltak, a másként hívők voltak azok, akik belezavartak ebbe a képbe, mert akkor viszont azt mondták, hogy Isten csak így lehet imádni, ez a keresztény birodalom egységének a feltétele, hogy Isten csak így lehet imádni, ahogy ezt bizonyos pápai hitvallásokban és brévékben, bullákban, enciklikákban meghatározták. Ilyen közösségi ideológia volt az újkorban már a kommunizmus, a szocializmus, tehát mindnek az volt a célja, hogy az embereket egy azon eszme alá felsorakoztatni, mert így válik egységi a történelem. Így egyesülnek a világ proletáriai, így egyesül a világ az új világrendben, halljuk ma nagyon sokszor. Kedves hallgatók, a Biblia rámutat minden közösségi ideológia hiába valóságára és tarthatatlanságára. Ennek tessenek utána nézni, a Biblia szerint az ember számára megoldás egyéni. Egyéni. Kinek személyesen kell döntenie, és senki sem testálhatja a döntés, a választás jogát egy más hatalomra, egy más ideológia, egy ideológia képviselőjére, uralkodóra, papra, lelkészre, senkire. Kinek a saját nevében kell döntenie, és ez így jó. Azt mondja Platón az Állam című művében, hogy az Isten nem felelős semmiért, az felelős, aki választ. Az felelős, aki választ. Isten a választás lehetőségét adta az ember kezébe. És Jézus erre a földi élete során is példát mutatott, mert amikor eljött ebbe a világba, fejére akarták helyezni a koronát, hogy ő, mint király, biztosítsa azt a bizonyos uralmát a jónak, de ahelyett, hogy ő a koronát elfogadta volna, ő az egyes emberekhez ment el. Az egyes emberekhez ment el akkor is, amikor a samaritánus asszonnyal elegyetett szóba. A samaritánus asszonynak személyesen kellett megértenie azt, hogy az örök életre buzgó víznek kútfeje, amelyet Jézus felajánlott neki,
azaz ő személyes elfogadásán alapul, és neki kell kérnie azt a bizonyos ajándékot, az Istennek ama ajándékát. Ugyanilyen személyes választás volt az, hogy Krisztus rámutatott arra a bizonyos vámszedőre, akit talán már a konkolyok közé soroltak volna az emberek, de Isten neki is időt hagyott. És rámutat, hogy te vagy az, akit elhívtalak, jöjj és kövess engem. Máté legalább annyira csodálkozott, mint amennyire csodálkozhattak nyilvánvalóan a társai, hogy miért éppen Máté. Igen, az Isten elhívása ilyen, ahol mi már nem látunk semmi értéket, semmi megörökíthetőt. Isten ott még értéket lát, nem akarván, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki, aki az életet választja, megtérésre juthassunk. Krisztus Mária és Márta házában. Ezt az otthont is szívesen kereste fel Jézus, mert ezek az emberek is úgy fogadták az élet igéjét, mint a kenyeret, mint az életadó táplálékot és folyadékot, szívesen hallgatták őt, és Jézus ilyen egyes emberekhez ment, nem a tróntermekben, a diplomáciai képviseleteken kell keresnünk őt, mert ő ilyen megoldást hozott az egyes embereknek, érvényes megoldásokat. Mert Isten országa így épül, kicsiből nő naggyá. Jézusnak annyira fontos az egy ember is, ahogy ezt külön példázatban hangsúlyozta, az asszonyról szól, akinek a 10 drakmája közül egy elveszett, de annak az egynek a keresésére indul. És kisöpör mindent, feltakarítja a házat csak azért, hogy azt az egy porba keveredett drakmát megtalálja. Ugyanúgy a keresés szempontjai tartja szem előtt egy másik bibliai példázat is, de itt már nem Isten oldaláról, mint inkább az ember oldaláról. A szántóföldben elrejtett kincs példázata. Máté evangélium a 13. fejezetben olvasható e példázat. Ezek szerint Isten országa hasonlatos ahhoz az emberhez, aki egy szántóföldet vett, és ebben a szántóföldben kincsre lelt, és örömében elrejtette azt, és mindenét eladta, amilyen volt, és megvette ezt az egy szántóföldet. Krisztus itt azt hangsúlyozta, hogy milyen nagy az örök élet értéke, hogy az ember sokszor úgy akad rá, úgy bukkan rá ingyen kegyelmi ajándékként, és mégis a keresés révén az övé lehet a mennyeknek országa. Íme a keresés, de miközben azt láthatjuk, hogy ez a férfi aggodalommal tekint körül, hogy valaki elveszi-e tőle ezt a szántóföldet. A Biblia arról tesz bizonyságot, hogy ez egy olyan küzdelem, amelyben mindenki, aki szabályszerűen küzd, győztes lehet. Senki sem marad le. A földi küzdelmekben előfordul, hogy valakik lemaradnak. De ez nincs így a mennyek országáért folytatott küzdelemben. Pál apostol külön kihangsúlyozza a Korintusi első levél 9. fejezetében. Krisztusnak egyedül kellett taposnia a sajtót a Gecsemáné kertjében, miközben ő küzdött és agonizált azért, hogy az embernek üdvössége legyen, eközben az ember aludt, úgy, hogy Péter aludt méghozzá ilyen természetellenes pozitúrában. Ő volt az, aki életet hozott számunkra a küzdelem által. A mennyei angyalok erősítették Krisztust. Miben erősítették? Nem abban, hogy fordítson hátat, hogy meneküljön el, hanem arra erősítették meg őt, hogy vállalja a halált, a kínos kereszthalált. A legcsodálatosabb döntések az egyén és Krisztus szembesülésében születtek, amikor emberek egymaguk találkoztak Krisztus. Cirénei Simonra ismerünk rá, aki teljesen véletlenül vetődött oda, és akit viszont a katonák arra kényszerítettek, hogy az elalélt Krisztus helyett vigye a keresztet, és Simon így Jézus szenvedéseivel, de főképpen az abban tanúsított álhatatos magatartásával szembesülve, döntött végül is Krisztus követése mellett, ahogy ezt a Római Levél 16. fejezetéből megtudjuk. Sok-sok alak köthet le itt bennünket, de leginkább megjelenik egy másik, ritkábban ábrázolt alak, tudnék, ez a római százados, aki így kiállt fel, amikor látja Krisztus szeretetét és álhatatosságát a kereszten. Íme ez az ember igaz ember volt. És nyilvánvalóan ez már az elfogadás és a döntés felkiáltása is volt.
nekünk személyesen kell itt most a kereszt alatt megállnunk, és mindannyian, akik itt éltünk a történelemben, mindannyian ott voltunk a kereszt alatt, és mindannyiunk bűne felvitetett a keresztvára. A keresztért nem okolható egy nemzet sem külön. Nem lehet kollektív felelősséget alkalmazni. Júdás árulása, Péter tagadása, Pilátus gyávasága, Heródes gúnyolódása, mind-mind ott van ebben és abban, ami személyes bűneink találhatók meg. Jézus halálában annak a bárnak a halálát kell felismernünk, aki elveszi a világ bűneit, akiről már az ószövetségi jövendőlések is szóltak, akinek mészárszékre kellett vitetnie, hogy az embernek élete legyen. Kedves hallgatók, nem ilyen gyászos az emberiség történelmének kilátása, hiszen Jézus értünk szenvedett, helyettünk halt meg, de értünk is támadott fel. Krisztus nem tarthatta a sír az ő fogságában. Ekképpen támadnak fel majd Krisztussal együtt mindazok, minden földi hatalmasság akarata ellenére, akik vele együtt győznek, akik vele együtt diadalmasok. Erről a boldog találkozásról, Krisztus és az ő egyházának találkozásáról szól. Erről a boldog találkozásról mondja a Jelenések könyve 19. fejezete a következőket. Alleluja! Uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a mindenható. Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget néki, mert eljött a bárány menyegzője, és az ő felesége elkészítette magát. És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba, mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei. És mondta nékem, írd meg, boldogok azok, akik a bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. És mondta nékem, ezek az Istennek igaz beszédei. Kedves hallgatók, a történelem legünnepélyesebb pillanata lesz ez, amikor a fehér gyolcsba az igazságos cselekedetekkel felöltözött igaz emberek, akik a földi történelem megpróbáltatásai ellenére is diadalmasak a rosszon, találkozhatnak Krisztussal, és megkezdődik, kezdetét veszi az örök élet. Erről a diadalmas találkozásról szól az a zenemű, amit itt az előadás végén szeretnék az önök figyelmébe ajánlani. Azt gondolom, hogy talán az egyik legszebb, legmegborzongatóbb zenemű lesz ez, amit eddig hallhattunk. Johannes Brahms triumflígyének lesz ez az első tétele, tehát győzelmi ének, és szinte egyedülálló módon Jelenések könyve 19. fejezetének épp az imént idézett szavait dolgozta fel Brahms. Tessenek megfigyelni a zenei építkezést, úgy mondhatnám, hogy tömény zenei izgalom. Már a kezdet kezdetén is hallatlanul felfokozott a kezdés. Az ember azt gondolná, vagy azt kérdezné, hogy hogyan lehet ezt tovább fokozni. De mindig érezzük azt, hogy valamit hozzátesz Brahms. Még amikor majd elérkezünk a tétel végkifejletéhez, a célegyeneshez, akkor Brahms érzékelteti, hogy a történelem lezárulása előtt, mintha minden feszültség összesűrűsödne, míg nem aztán kipattan és feloldódik Krisztus diadalmas megjelenésében, amikor mindenki, a feltámadottak, a megváltottak egyszerre mondhatják azt, hogy alleluja, dicsőség legyen az Istennek, amikor áldják az Istent azért, hogy Isten az ő bölcsessége és az ő szeretete révén, az emberek akaratát tiszteletben tartva, de végig vitte és győzelemre vitte a történelmet, és győzhetnek azok, akik az életet és a szeretetet akarják. Hallgassuk meg tehát ezt, Johannes Brahms triumflígjének első tételét.

Ézsaiás könyve 40. fejezet, 30 és 31. verse. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.